0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
1: bízom benned.
6: Szent Faustina nevér,
1: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkekbe.

0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben György Alfréd Kamiliánus atya szentbeszédét hallják, amely Marosvásárhelyen hangzott el 2025. áprilisában a betegek és az egészségügyben dolgozók jubileuma alkalmából.

abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje, odaállították középre, és így szóltak hozzá: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták, erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki: én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél.

0: Excellenciás püspök atya, főtisztelendő esperes atya, kedves minisztránsok, szkóla, kedves ünneplő közösség. Az egyház szándéka szerint szent évet élünk, és az egyházmegye szándéka szerint itt Marosvásárhelyen ünnepeljük meg az egészségügyben dolgozók jubileumát. A szent évnek az a lényege, testvérek, hogy megtanuljunk ünnepelni, jubilálni. Ünnepelni nem azért, mert mi olyan nagyszerű keresztények vagyunk, hanem azért ünnepelni, hogy felfedezzük az Isten jóságát az életünkben. És valahányszor ezt a jóságot nem jól használjuk fel, nem tudjuk elfogadni önmagunkban vagy másokban, akkor forduljunk Isten irgalmához, és erre vannak a templomok, amelyekben teljes búcsút lehet nyerni. Ez a templom is olyan. Tudjuk, hogy mi a teljes búcsú lényege. Kegyelmi állapotban lenni, ami azt jelenti, hogy szentségekhez járulunk, elvégezzük szentgyónásunkat, szentáldozáshoz járulunk, elvégezzük a pápa szándékára az imádságot, és azt, ami bennünk a bűn hatására megmaradt, azt törli el jóságosan az Isten. A jubileumi évnek az is a szépsége, testvérek, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy nem csak önmagunkért ajánlhatunk fel teljes búcsút, hanem mindazokért, akiket szeretünk, akik szeretnek. Talán nem mindig könnyű szembenézni önmagunk kudarcaival, ezért lehet, hogy könnyebb úgy kezdeni, hogy egy búcsút, egy ilyen jubileumi, kegyelmi időt valakiért felajánlunk. Aztán felajánlhatjuk magunkért is. Ma az Anya Szent Egyház a Szentírás szavaival tanít bennünket. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, és már sarjadóban is van, nem látjátok? Igen, testvérek, talán ez az egyik bűne a keresztény embernek, a mulasztás bűne, amikor szeretünk nosztalgiázni, és visszamegyünk a múltba, és nem engedjük, hogy az Isten irgalma hasson ránk. Aki Istenben hisz, az a jelenben él. Nem a múltban, nem a jövőben. A jövő még nem a miénk, a múlt az már kicsúszott a kezünkből. Nem látjátok, hogy Isten elkezdett bennetek valami újat teremteni? Tudjuk, most már a tudomány be is bizonyította, hogy az ember úgy van megalkotva, megteremtve, hogy 7 évente kicserélődnek a sejtek benne. Még szebb ebben a történetben, hogy tudjuk azt is, hogy amikor egy édesanyja gyermeket vállal, a teljes szervezete, a teljes biológia, minden sejtje új lesz. Isten ajándéka az édesanyák számára. Nem látjátok, hogy valami új van születőbe bennetek? A remény zarándokaiként pontosan itt kellene megállnunk egy pici időre. Mi az, ami benned újjá születik? Igaz, hogy a sejtek csendben cserélődnek ki, nem zajosan. Igen, a remény zarándokaiként a szent évben ez az, amit megtanulhatunk. Hallgatni. Hallgatni, elhallgatni, meghallgatni. Elcsendesedni, meghallgatni a lelkemet, meghallgatni az Isten lelkét, és ebben a különös kapcsolatban, ebben a csendben jelen lenni. az Isten számára és a másik ember számára. Ez a szent csend. Ha őszinték vagyunk, én nem tudom, mert nem voltam mindannyiatok házába, de úgy valaminek zakatolni kell. Vagy a tévé, vagy a rádió, vagy az internet, vagy valami. Nem bírja a modern ember a csendet. Vannak olyan családok, ahol mindenkinek külön tévéje, külön szobája van, külön internet. A nagybőjti szent időben, a szent év idején a csend szentségét fedezzük fel újra, testvérek. És így kezdődik az irgalom, itt kezdődik a reménység, mert a remény csendben születik. A találkozások, amelyek reményt ébresztenek. De csak azt lehet fölébreszteni, ami alszik bennünk, nem? A csendben felébred a remény, és fölébred a másik emberben is a remény. És ez a remény, ez Isten ajándéka. Isten megadta minden embernek a reményt, de mi elnyomjuk zakatolásainkkal. Hallgassuk meg a lelkünket, nézzük meg Jézust az evangéliumban, ahogy hallottuk, Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel újra megjelent. Mi történik? Jézus mielőtt tanítaná a népet, mindig elcsendesedik az olajfák hegyén, kora reggel visszajön az atyával való beszélgetéséből, és elkezdi tanítani a népet. Minden jó cselekedetünk, minden gyógyító jelenlétünket meg kell előzni az imádságnak. Kedves testvérek, a remény az imában születik. Az imádkozó ember nincs egyedül, mondja 16. Benedek pápa. És az imádkozó embernek van reménye. Sőt, az imádkozó ember körül reményteljes emberek találkoznak. A hitetlen világ úgy szokta mondani, hogy bevonzod a jót pozitív gondolkodással. Ez nem a remény, ez csak a kereső embernek a ügyefogyott szókeresése. Nem bevonzani akarjuk a reményt meg a jót, és nem pozitívan gondolkodjunk, hogy akkor jobb lesz az életünk, hanem a hit, remény, szeretet alapján ebben a csendben, az imádságban elidőzni, elhallgatni az Isten szent lelkét, ráhangolódni a lélekre, a csendben, lélektől lélekig, jelen lenni a másik ember életében. Látjuk, hogy Jézus tanít, és provokálják őt. Ez a megtört asszony, aki kapcsolataiban kudarcot vallott, nem tudjuk a történetét, az előzményeit, akaratlanul is az írástudók és farizeusok megtanítják a jézusi módszert. Mit csinálnak a házasságterű asszonnyal? Középre állítják, a figyelem középpontjába, hogy kipellengérezzék. És akkor ott van Jézus, akinek a figyelme középpontjában megváltozik az emberiség. Még a rossz indulatúak is lassan eloldalognak. Akkor, amikor a remény emberei akarunk lenni, akkor meg kell tanítanunk a világot, hogy a beteg embert, a kudarcot vallott embert, a kapcsolataiban megtört embert a figyelmünk középpontjába kell állítani, és nem a társadalom peremére szorítani. Mindannyiunk, van bennünk egy ilyen hajlam, mindannyiunkban, mert szégyeljük a másik embert. Őszintén, emlékezzetek vissza, volt-e olyan helyzet az életetekben, amikor valaki úgy viselkedett mellettetek, hogy szégyeltetek vele együtt megjelenni valahol? Ha én valakit szégyellek, aki mellettem van, legyen az megtört ember, bűnös ember, részeg vagy hasonló, akkor annak az embernek a lelkéből kioltom a reményt. Lélektől lélekig jelen lenni a másik ember életében, ahogy Jézus tanította. Jézus elcsendesedik, magába száll, az ő csendje csodát tesz, mert eloldalognak a bűnösök. Hol vannak, akik az életedre törtek? Senki nem ítél el, én sem ítélek el, és megszületik ennek az asszonynak az életében a remény, az újrakezdés lehetősége. A remény és az irgalom. Ikertestvérek együtt járnak életünkben, testvérek. Egy érdekes történetet, többet is hoztam, és az a gyerekeknek szoktam mindig elmondani történetet, hogy ebből a felnőttek is értsenek. Amikor én is voltam gyerek, ha hiszitek, ha nem, voltam én is gyerek, és amikor gyerek voltam, akkor voltam sokat kezelésen. Egy ilyen rehabilitációs központban, ahol nem ment jól a sorunk, hát ti már nem emlékeztek, de még az aranykorba volt, mármint a változás előtti aranykorba, és nagyon rossz körülmények között éltünk, körülbelül 350-400 sérült gyereknek volt ott a kezelési központja, és éhesek voltunk, nem volt amit megenni, vagy legalábbis nekünk nem adtak. És annyira éhesek voltunk, hogy láttuk azt, hogy a hagymát a néni honnan hozza ki a pincéből. Akkor még nem tudtam járni, de négy kézláb elég jól működtem, és az agyam akkor is jól működött. Megszerveztem a hagymalopó kommandót. El lehet képzelni az a 10-20 gyerek, aki alig-alig mozog a pinceajtó körül, várja, hogy a néni följöjjön, a kosárral, a kezébe, tele hagymába, legalább lesz, mit együnk. A terv az így volt, jön a néni, én megharapom a bokáját, ő eldobja a kosarat, és a körülöttem lévők meg fölszedik a hagymát, de azonnal beleharapunk, és megegyük, hogy ne tudják tőlünk elvenni. A terv az sikerült. Úgy, ahogy elképzeltük. Beleharaptam a néni bokájába, eldobta a kosarat, megettük a hagymát. És a néni, aki fehér köppenyes nővér volt, fölkapott engem, és tudtam, hogy most itt a vég. Ennek nem lesz jó kimenetele. És elkezdtem remegni, és sírni, mint a gyerek. És akkor a néni elvitt magával, bevitt a nővérszobába, átölelt, és azt mondta, hogy nincsen semmi baj. Minden rendben van. És ennek a néninek nagyon jó illata volt. Azóta is keresem azt az illatot, de nem találom, hát a kommunizmusban olyan sok parfüm nem volt, valószínűleg azt már nem gyártják. De az irgalomnak az illata megmaradt a lelkemben, lélektől lélekig, nem? Isten megtanította gyermekként, hogy nem a megtorlással, nem az elítéléssel, hanem a megbocsátással lehet gyógyítani. Egy gyógyító jelenlét lélektől lélekig, ami elhitette velem, hogy az Isten irgalmas, és az irgalomnak illata van. Keressétek meg életetekben az irgalom illatát, az nyomait. És ne feledjetek el így cselekedni. Ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy elvárnátok, öleljétek át, és mondjátok, nincs semmi baj. Minden rendben van. Minden rendben lesz. Sőt, eljutok odáig, hogy ez a szeretet cselekedet, ez az irgalom a hivatásomnak is a gyökere. Akkor voltam 6 éves, és elhatároztam, hogy én jelen akarok lenni a betegek mellett, de nem orvosként, nem ápolóként, hanem valami olyanként, aki az irgalom illatát tudja elvinni a beteg ember számára. Egy másik történet. a reménység kapcsán. Ekkor már pap voltam, és hívattak egy súlyos beteg nénihez. Nagyon fáradt voltam, imádkoztam előtte, mindig imádkozom, mielőtt beteghez megyek. A néni nagyon súlyos beteg volt. Sokat nem volt, amit mondani, imádkoztunk, megfogtam a kezét, marad a csend és a könnyek. Én már nem emlékszem rá, de ránéztem a nénire, imádkoztam, és a Szentkenet szentségét kiszolgáltattam neki. Másnap visszamentem, és üres volt az ágy. Még imádkoztam érte, mire gondol ilyenkor az ember. És ez volt 2010-ben. 2022-ben, 23-ban visszajöttem Nyíregyházára, elmentem egy idős otthonba a szentmisét bemutatni, oda jön hozzám egy néni, azt mondja, atya nem emlékszik rám, de én emlékszem magára. Emlékszik, amikor 13 évvel ezelőtt hívatták egy beteghez, és maga eljött? Ugye én akkor azt gondoltam, hogy a néni meghalt. A néni nem halt meg, él, és még ma is él. És azt mondta, tudja, sose felejtem el, amikor bejött, a könnyet a szemébe. És nekem ez a könyv adott reményt, és azóta itt vagyok és élek, és imádkozom minden nap a betegekért. Lélektől lélekig. Én el tudom képzelni, hogy amikor Jézus ránézett a házasságterő asszonyra, megkérdezte, hogy nem ítélt el téged senki, akkor megtelt a szeme könnyen. Nem tudom, gondoltatok-e arra, nem vagyok ebben tudós, de hogyha valaki ért hozzá, akkor kérem szépen, hogy segítsen nekem, mérje le, mennyi a súlya egy könycseppnek. Vajon milligram, vajon mennyi lehet egy könycseppnek a súlya? Azok a könnyek, amelyeket másokért ejtünk, nagyon könnyűek. Amelyeket magunkért ejtünk, azok súlyosak. Hát legyetek a remény jelei, a gyógyító jelenlét, a csend lélektől lélekig, ahol az irgalomnak illata van, és a szeretet könnyei súlytalanok. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben György Alfréd Kamiliánus atya szentbeszédét hallották, amely 2025. áprilisában hangzott el Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánia templomban a betegek és egészségügyben dolgozók jubileumi szentmiséjén.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi Szentlélek templomból, ahonnan szentségimádást fogunk közvetíteni. István Fiszilárd atya és a plébánia hívei vezetésével imádkozzanak velünk.

Szeretett Mária Rádió hallgatók, Krisztus mindnyájunkat meghívott az ő asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Ezért most lélekben arra hívunk mindenkit, közel és távol a világ minden részén, akik bekapcsolódnak plébániánk szentségimádásába, hogy az előimádkozott részre majd közösen feleljük, Krisztus égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével, tedd gazdagabbá most egyházadat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus a magasságbeli Isten egyetlen főpapja. Te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad. Törzsd el szívünket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek, ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Amen.

Te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szana szét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes felfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésük, hogy elhagynak téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg és puszta, hiszen te nálunk maradtál. Mi is lenne életünkből, ha nem rejtenének téged a tabernákulumok? Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk téged, Urunk, a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk veled, csillagoknak és minden teremtménynek királya. Hála neked, Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A csillagos ég kicsi, a föld nagy, mert tele van hintve az eukarisztiával. Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk.

Jézusom, olyan jó itt melletted lenni, téged egyedül, csak téged szeretni. Szent kegyelmet fénye a lelkembe ragyog, Jézusom, ilyenkor nagyon boldog vagyok. Szent szíved itt dobog, és úgy megért engem, a teremtményekhez miért tapadna lelkem? A te hajlékodban elég egy kis sarok, ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok, Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem. Taníts, jó mesterem, hogyan, mit kell tennem. Szólj, mit kívánsz tőlem? Érted, mindent hagyok. Csak te légy az enyém, s akkor boldog vagyok. Csak te légy mindenem, a szívem égjen. Lángoló szerelmed csak folyton emészen. Védj magadhoz, Jézus, hogyha majd meghalok, örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok.

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, az élet, az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakáján szükségem van rád. Tedd, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszeléskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram! Téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban. Amen.

Szeretet és dicsőség, Atya, védj meg engem, hogy elzárt kertként és lepecsételt forrásként őrizzem tisztaságom szentélyét. Hadd találjalak meg téged ebben a szentélyben, Istenem. Hadd szorítsalak magamhoz, hadd maradjak mindig veled. Add, hogy lelkem minden erejével, éjjel, nappal éberen virrasszak, hogy soha ne találj engem álomba merülten. Hitem és lelkem szabad elé siet. Szívem legyen éber, de testem aludjék, nehogy saját káromra elkezdjek virrasztani a bűnben. Szavadat tedd pecsétként a szívemre és a karomra, hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj, én pedig egyedül te rád nézek, és te rólad beszéljek. Amen.

Mi atyánk, aki az oltári szentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a te neved, ismerje meg minden ember ezt a nagy szentséget, és itt elrejtőzött végtelen szeretetedet. Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret téged. Jöjjön el a te országod, az oltári szentség országa, és minden lélek hódolva imádjon téged, isteni szereteted fönséges titkában. Teljesedjék a te szent akaratod, hogy minden ember imádja egy csodálatos kenyér színe alatt istenségedet és emberségedet. Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megízlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét. Miként az ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen bárány előtt, ami lelkünket is járja át, isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfölségesebb oltári szentséget. Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen. Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó oltári szentség ellen elkövettünk. Érezzük, hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szentáldozásainkkal megbántottunk téged. Bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfölségesebb oltári szentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban. Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus, kérünk, add meg nekünk mindezeket, és kegyelmesen hallgass meg minket.

Uram, olyan magától érthetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz ölelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Hazamegyek most, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt még se enged. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozhassam, ezt nem is kívánod, de maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél otthon, a gondok és tervezgetések között. Úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és az akták tömegében. Legyek szelíd és alázatos. Este is, ha majd fáradt leszek, és gyermekek lármáznak körülöttem. Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szeretet szolidaritásában. Téged lássalak másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat.

házad csendes magányában, itt térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, az szent. Az oltárszekrény fehér ostjájában a te jelenléted világít, a te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró hegyi kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Jó ehhez az egyházközséghez tartoznom, jó tudnom azt, hogy plébániám mindenben, a lelkiekben, szellemiekben az örök életre való utat mutatja nekem. Milyen jó, hogy itt imádhatunk mi közösen téged, Urunk. Milyen sokan csak otthon hallgatnak téged, ebbe a szentségimádásba is belekapcsolódva. Valóban nincs nép, melyhez ilyen közel lenne Istene. Nézz reám! Nézz közösségünkre, a Szentlélek plébániára. Nézz azokra, akik hallgatnak, akik csendben vannak, akik szenvednek, akik magányosak a világ minden táján. Hallgasd meg a fiatalok, a gyermekek, az idősek, a családok imáit. Akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel szállnak hozzád. Szólj, Uram, hozzájuk is, hozzánk, mert hallgatni akarunk te rád. Összegyűltünk itt, a te szentséges szereteted előtt, hogy ünnepélyesen a te oltalmad alá helyezzük családjainkat, és elismerjük hatalmadat családjunk felett. Minden nap életünket szent akaratodhoz óhajtjuk igazítani, Uram. Törekedni akarunk arra, hogy minden erőnkkel, családunkban és életünkben azok az erények virágozzanak, amelyekért már itt a földön békédet és áldásodat ígérted. Távol akarjuk tartani magunktól a világi a szellemet, amelyet kárhoztattál. Te uralkodjál értelmünkön, hitünk egyszerűségében, és szívünkön is osztatlan szeretetedben. Jézus szentséges szíve, légy a mi keresztény családjaink pártfogója, védelmezd meg minket, szeretteinket, közösségeinket, iskoláinkat, családjainkat, plébániáinkat, egyházunkat, minden szükségünkben. Őrizd meg a félelemtől és aggodalomtól, hogy rád hagyatkozzunk, Urunk. Szenteld meg szórakozásunkat és örömeinket, a szenvedésben pedig légy vigasztalunk. Ha pedig valaki közülünk megbántana téged, ó Jézus szentséges szíve, emlékeztesd arra, hogy te az őszinte bűnbánóhoz mindig kegyes és irgalmas vagy. És ha üt az elválás órája, és a halál gyászba borítja családjainkat, akkor mi valamennyien távozók is itt maradtak, készségesen belenyugszunk szent akaratodba. Ez az élet, ez a földi élet. Vigasztaljon majd akkor az a gondolat, hogy eljön még a nap, amikor a mennyben egész családunk ismét együtt lesz, és együtt dicsőítheti, magasztalhatja majd jó téteményeidet. Urunk, légy áldott mindenért, amit kapunk tőled. Annyi mindent szeretnénk mondani, kérni, megköszönni neked, Urunk, de te vagy egyedül, aki ismered szavak nélkül is minden lelki sóhajtozásunkat, hálánkat és pillanatnyi lelki állapotunkat. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk. Áld meg ezt az egyházközséget és a világ minden templomán keresztül. Erősítsd hívő népedet. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Menj, bíli Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úr Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten, élő kenyér ki az égből szállott alá, irgalmaz nekünk. Elrejtett Isten és üdvözítő, irgalmaz nekünk. Választotta gabonája,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szüzeket nevelő bor,
1: irgalmaz nekünk.
0: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szüntelen tartó áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tiszta felajánlás,
1: irgalmaz nekünk.
0: Legtisztább asszal,
1: irgalmaz nekünk.
0: Angyalok eledele,
1: irgalmaz nekünk.
0: Elrejtett manna,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmaz nekünk.
0: Természet fölötti kenyér,
1: irgalmaz nekünk.
0: Testélet ige,
1: irgalmaz nekünk.
0: Velünk lakó szent ostya,
1: irgalmaz nekünk.
0: Áldásnak kelyhe,
1: irgalmaz nekünk.
0: A hitnek titka,
1: irgalmaz nekünk.
0: Magasztos tisztelendő szentség,
1: irgalmaz nekünk.
0: Legszentebb áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
1: irgalmaz nekünk.
0: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Minden csodák csodája,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
1: irgalmaz nekünk.
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentséges és felséges titok,
1: irgalmaz nekünk.
0: Halhatatlanság orvossága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Félelmetes és éltető szentség,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az ige minden hatóságával testé vált kenyér,
1: irgalmaz nekünk.
0: Vérontás nélkül való áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Étel és vendég,
1: irgalmaz nekünk.
0: Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Kegyesség szentsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: A szeretet köteléke,
1: irgalmaz nekünk.
0: Bemutató és bemutatott ajándék,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek,
1: irgalmaz nekünk.
0: Tiszta lelkek tápláléka,
1: irgalmaz nekünk.
0: Az Úrban meghaló úti eledele,
1: irgalmaz nekünk.
0: A jövendő dicsőség záloga,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten, irgalmaz nekünk. Isten, irgalmaz nekünk. Uram, kegyelmez nekünk.
1: Uram, kegyelmez nekünk.
0: Isten, irgalmaz nekünk.
1: Isten, irgalmaz nekünk.
0: Uram, hallgass meg minket.
1: Uram, hallgass meg minket.
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől, ments meg, Uram, minket. A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Az élet kevésségeitől,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Minden bűn alkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Vágyakozásod által, amellyel a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, ments meg, Uram, minket. Nagy alázatosságod által, melyel a tanítványok lábát megmostad, ments meg, Uram, minket. Nagy szereteted által, melyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket.
0: Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket. hogy a csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál, kérünk téged,
1: hallgass meg minket.
0: Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei útjeleddellel bátorítani és erősíteni méltóztassál,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jézus Istennek fia, kérünk téged, hallgass meg minket. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezd nekünk, Uram. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Uram.

Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, szent tested és véred szent

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmári Meti Szentlélek templomból, melyet István Fiszilárd atya, a plébániai fiatalja és a hívek vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezen a mai estén is együtt lehetünk a Jóistennek a jelenlétében. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom a helyszínről. Szűcs Timaját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
0: Negyedik szent titok, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonoszból. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a holtüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám,
1: eljött már a te órád, csak és

0: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas Szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma a hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetlenül kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szent Atya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szent Atya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi Miasszonyunk bazilika előtti téren bemutatott szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szent Atya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót
1: a prière et le Saint Rosaire au cours du mois d'octobre prochain.
0: Azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szent Atya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk a szűzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengéd meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolatok anyán kívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenedben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képessé tesz minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdunk maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.
1: Je suis l'Immaculée Conception.
0: Én vagyok a szepültelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, Ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esél kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország észak-keleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt erődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyományok gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance.
0: És annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leo Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szent Atya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit 6. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat, és ösztönzést adhat az egész világnak.
0: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa 4 napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szent Atya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
0: A puszta a józanság és a csend helye. A kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani, kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalmon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Qui n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak. Szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban iség üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazában akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátanaelt, azt mondta rólam: íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Amikor Nátanael meghallotta, hogy Jézus Názáretből való, kételkedve kérdezte: jöhet valami jó Názáretből? Mégis elment, hogy személyesen találkozzon vele, és ez mindent megváltoztatott. A mester nem rótta fel neki a kezdeti kéteit. Meglátta benne az igazságot kereső embert, akiben nincs álnokság. Aki nem akar többnek látszani, mint aki valójában. Isten ma is olyan embereket keres, akik nyitott szívvel kutatják az igazságot. Hiszen tudja, hogy ez végül mindig Krisztushoz vezet. Aki valóban éhezi az igazságot, az benne találja meg az élet teljességét. A hit nem azt jelenti, hogy soha nincsenek kérdéseink. Sokkal inkább azt, hogy ezekkel is Jézushoz megyünk. Ő soha nem utasítja el az őszinte keresőt, a kételkedőből hívőt, a keresőből tanítványt formál. Ha még nem találkoztál Krisztussal, ne elégedj meg azzal, amit másoktól hallasz róla. Ismerd meg őt személyesen. A vele való találkozás olyan bizonyosságot adhat, amelyet semmilyen emberi vélemény vagy érv nem pótolhat. Ha pedig már közel kerültél az Úrhoz, vezess hozzá másokat is, ahogyan ezt Fülöp is tette. Vajon ki az a személy a környezetedben, akit ma egyetlen mondattal közelebb vihetnél Krisztushoz? Fülöp nem vitatkozott Nátanaellel. Nem akarta minden kérdését megválaszolni. Egyszerűen csak ezt mondta: gyere és lásd! Neked sem kell hosszú prédikációkat tartanod. Nem kell győzködnöd a körülötted élőket. Néha elég egy-két találó szó, egy kedves gesztus, egy személyes hangvételű tanúságtétel ahhoz, hogy valaki elinduljon az Úr felé.

imaórák liturgiája, reggeli dicséret.

Jákobnak álma volt. Íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai le és feljártak rajta. Íme az Úr fölötte állt, és így szólt, az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsák Istene.

0: Kedves testvéreim, magasztaljuk az Urat, akit körülvesz az angyalok dicséretet zengő hatalmas kara, és kiáltsuk örömmel, angyalok minnyájan, áldjátok az Urat. Istenünk, aki parancsot adtál angyalaidnak, hogy őrizzenek bennünket minden utunkon, vezess ma minket botlás nélkül a te ösvényeiden.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Atyánk, akinek arcát mindig látják angyalaink az égben, add, hogy soha meg ne szűnjünk arcodat keresni.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, akinek gyermekei olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, add meg nekünk a szív és a test tisztaságát.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, küld néped segítségére Szent Mihályt, a nagy fejedelmet, hogy védje meg népedet a sátán angyalaival vívott harcban.
1: Angyalok,

0: Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Jézus számára minden nagyon egyszerű. Mi különbséget teszünk egyszerű és bonyolult problémák között. Azonban Jézus számára minden felmerülő probléma könnyű, hiszen ha nem így lenne, akkor nem ő lenne az Úr. Mondta Emiliano Tardif.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjon, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gerintet hallják. A pontos idő 6 óra 50 perc, a Fekete Rigó énekes madarat hoztuk a mai reggelen, ő is velünk tart, ha teheti, ön is tartson velünk és rádiózunk együtt, rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatjuk. Ezt követően 7 órától az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, hogy együtt imádkozzunk, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Ezt követően majd megismerkedhetnek a nap szentjével, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. Hét óra 30 perctől a nap témájával folytatódik műsorunk, majd zenés köszöntő rész lesz itt a reggel ébresztő műsorban. Köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, és elérkezünk 7 óra 50 perchez, amikor is tiszteletem méltó Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat, és egy rövid tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ébresztő műsorunkat. 7 óra 55 perctől majd igéző lesz hallható. 8 órától Jó tanács Cimmer Ferenc emese tart önökkel Kolozsvárról, 8 óra 30 perctől Lelkélet és hitmétész Cimmer Giossano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért fogjuk elimádkozni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától ünnepi búcsú szentmisét közvetítünk Gyulafehérvárról a Székesegyházból. A szentmise végén majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni, és egy rövid tájékoztató műsorismertetővel fogjuk a délünket így zárni, úgymond. 13 órától majd a szeretetláng rózsafűzérében imádkozhatunk újból együtt. Nézzük meg, hogy hogyan alakul a mai nap időjárása. 6 órás adatok szerint Erdély szerte Partiumban és a Bánságban. Fogarason 6 fokot mérnek, 12 fok van Brassóban és Kézdivásárhelyen. 10 fokot mérnek Sepri-Szentgyörgyön, 7 fok van Baróton, 9 fokot mérnek Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban. 6 fok van Székelyudvarhelyen és Maroshéjvízen. 11 fokot mérnek Dicsőszentmártonban, 9 fok van Tordán és Nagycsármáson. 5 fokot mértek Marosvásárhelyen, 6 fok van Kolozsváron és Bánffyhunyadon. 5 fokot mérnek Dézsen, 6 fok van Besztercén. 8 fokot mérnek Apnasugatagon, 6 fok van Máramaros-szigeten. 10 fokot mérnek Nagybányán, 6 fok van Szatmárnémetiben. 9 fok van Zilahon, 12 fokot mérnek Nagyváradon. 9 fok van Aradon, 12 fok van Temesváron. 8 fok a pontos adat Lugozson, 7 fokot mérnek Resicabányán, 3 fok van Petrozsémben. 6 fokot mértek Déván, 9 fok van Gyulafehérváron, 8 fok van Szászsebesen, 7 fokot mérnek Balázsfalván, még végezetül 10 fok van Nagyszebenben, ma reggel 6 órakor. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, a nap örömhíre következik.

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent János könyvéből az első fejezet 47. versről az 51. versig szól. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Natanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natanael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég és Isten angyalai, fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a mai napon a Szent Főangyaloknak az ünnepén, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael Főangyalok ünnepén hallottuk a Natanael meghívásának a történetét. Az Úr látja az ő lelkét, az ő egyértelműségét, nincs benne kétszínűség, és ez Natanaelt is megrendíti. Honnan ismeri őt? Honnan látja, hogy ő milyen? A meghívás történetek mindig különlegesek. Valószínű, hogy a tanítványok azért mentek Jézus után, mert érezték, látták, hogy ezzel az emberrel jó együtt lenni. És Natanael fölismerte Jézusban, hogy az az igazság, amire ő törekedett az életben, az az egyértelműség Jézusban testesül meg teljes egészében. Jó együtt lenni olyanokkal, akik ezt a közös gondolkodást sugározzák felénk. Most a Szent Főangyaloknak az ünnepén érdemes különösképpen is ezen elgondolkodni, hiszen az angyalok Isten küldöttei. Az ő feladatuk az, hogy valamilyen üzenetet közöljenek mindannyiunk számára. Ők jelen vannak az életünkben, még akkor is, hogyha ezt nem tudatosítjuk. Folyamatosan tevékenykednek. Isten azért teremtette őket, hogy többek között számunkra rendelkezésül álljanak és szolgáljanak bennünket. Még akkor is, hogyha ők teljes egészében szellemi lények, és ilyen szempontból valahol más kategóriában, más dimenzióban vannak. De a teremtett világ mindig összekapcsolódik egymással. És a legfőbb kapcsolódási pont a szellemi lényeknél, amikor harmóniában tudnak lenni önmagukkal, mert hogy harmóniában vannak Istennel, és ezáltal harmóniába kerülnek a környezetükkel. Natanaelt, amikor az Úr meghívja, ez a harmónia utáni vágyódás vonzotta. És érdemes föltenni a kérdést önmagunkban, hogy mennyi harmónia van bennünk. Harmóniába vagyunk-e Istennel, így harmóniába kerültünk-e önmagunkkal? És hogyha ez a kettő harmónia megvan, akkor harmóniába vagyunk-e a környezetünkkel? Nagyon sok feszültség van a mai világban. Talán annak is köszönhető, hogy az interneten keresztül, a média világán keresztül rengeteg információhoz jutunk hozzá, és ez eléggé összezavarja elménket és gondolkodásunkat. Fontos lenne elcsendesedni. Nem olyan rég telefonált egy ismerősöm, aki hosszú időn keresztül, mondhatom így, hogy szinte majd hónapokon keresztül az egyik alföldi tanyán, ami a rendünkhöz tartozik, töltötte az idejét. Mind a mai napig visszaemlékezik rá, hogy ott helyre talált, önmagára talált, harmóniára talált, és ez végig kíséri most az életén. A munkájában, a tevékenységében, viszonylag felelős beosztásban dolgozik, és időközönként vissza-vissza jelez, hogy mennyire jó volt, amikor ott megtalálta ezt a harmóniát Istennel, önmagával, és így harmóniába került a világgal. Nagymértékben majdnem ugyanazt csinálja, mint korábban, mégis másképpen. Kedves testvérek, meg kell találnunk ezt a belső harmóniát. hogy az a fajta átláthatóság, ami Natanael életét jellemezte, és gondolom Jézusban egyre inkább ilyen volt, életünk része legyen. Nem megy egyik napról a másikra. Nem egyszerű feladat. De ha már megvan bennünk a törekvés, az Úr megadja hozzá a kegyelmet. És különösképpen számíthatunk a szent angyalok segítésére is. Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy áldott legyen a mai napunk, legyünk harmóniában Jóistennel, önmagunkkal és a környezetünkkel.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hán János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. szeptember 29-én a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál.
1: Ferenc Kornélia.
0: És Bátor Botond Pál szerzetes köszönti önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért. A pontos idő 7 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.

0: Örök Összentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán az iszlói templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelen lévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Önkéntes találkozók.
0: Holnap délután 4 órától a kolozsvári stúdióban, pénteken délután 5 órától a Nagy Károlyi Szent László közösségi házban, szombaton délelőtt 10 órától a Szatmár Németi stúdióban, míg október 5-én délután 16:30 Nagyváradon a Barátok templomához tartozó közösségi házban tartunk önkéntes találkozót. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Magyar Népmese napja Csíkszeredában.
1: Egész napos programsorozattal készül a Magyar Népmese napja alkalmából a csíkszeredai Kájuni János megyei könyvtár holnap reggel 8 órától kezdődően. A nap során az érdeklődőket papírszínház, népmese felolvasó maraton várja, délután 4 órától a Régi mesék új színekben című pályázathoz kapcsolódó díjazás és kiállítás lesz, 5 órától pedig a Fakalinka bábcsapat mutatja be előadását. További információ a sekretariat.bibliohr@gmail.com e-mail címen és a 0730 06 41 667-es telefonszámon kérhető.

0: előadás Gyergyószentmiklóson.
1: Hímzés történet a régészet nyomdokain címmel tart előadás Kisné Portik Irén néprajzkutató holnap este 7 órától a Gyergyószentmiklósi Szent István plébánia nagy termében. Az esemény az itthon közösen a Holnapért Egyesület és a Szent István plébánia a Jó, ha tudunk róla előadás sorozat részeként valósul meg.

0: Idősek világnapja Nagyváradon.
1: Csütörtökön az idősek világnapja alkalmából észlelve és értékelve címmel rendeznek ünnepi műsort a püspöki palota alaksorában. A délelőtt 10 órakor kezdődő program kulturális műsorral elcsendesedésre és tovább gondolásra hívó elmélkedéssel, valamint a személyes találkozás és a testvéri együttlét örömével kívánja megszólítani a résztvevőket. Az esemény arra is alkalmat kínál, hogy figyelmünket hálával fordítsuk az idősebb nemzedék felé, felismerve mindazt a tapasztalatot, bölcsességet és csendes szolgálatot, amellyel családjainkat, közösségeinket és egész társadalmunkat gazdagítják. A jelenlévőket köszönti Böcskei László, római katolikus megyéspüspök, Bogdán Szabolcs János, református püspök, valamint Mátyás Attila, evangélikus lutheránus lelkész.

0: Szenyuk kávézó, Kolozsváron.
1: Csütörtökön délelőtt 10 órától a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség tanástermében tartják a Seniort kávézó e-havit alkalmát, melynek meghívott vendége Koncz Attila teológus lesz. Téma: az utazástól a zarándoklatig. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Máriás lelkiségek találkozója Nagyváradon.
0: Szombaton Boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspök ünnepén Nagyváradon rendezi meg a Máriás lelkiségek egyházmegyei találkozóját a nagyváradi római katolikus püspökség. A program délelőtt 10 órakor szentségimádással és rózsafüzér imádsággal kezdődik a Székesegyházban, majd 11 órakor Böcskei László megyis püspök mutat be ünnepi szentmisét. Szeretettel hívják mindazokat, akik Mária oltalma alatt közös imádságba szeretnének megállni egy rövid időre, Isten előtt hálát adni, erőt meríteni, és szeretteiket, közösségeiket, valamint az egyházmegyét az Úr gondviselésére bízni. Könyvbemutató Maros-Szentgyörgyön.
1: Szombaton a délután 6 órakor kezdődő szentmise után a Maros-Szentgyörgyi római katolikus templomban bemutatják Antal Imre a Hásfa című könyvét, amely a csíksomlyói kegyszobor születéséről szól. Közreműködik a Kolping család énekkara, a Szóli Deok községi vegyeskar, valamint Orbán Balázs és Vas Lajos citerán. A bemutató után a szerző dedikál. Gyimesföldi rózsafűzér társulatok nagy találkozója Kósteleken.
0: Vasárnap tartják a Gyimesföldi Rózsafüzér Társulatok 17. nagy találkozóját Kósteleken. Az esemény délelőtt 10 órától ünnepélyes Mária köszöntővel veszi kezdetét. Déli 12 órától lesz az ünnepi szentmise, melyet 1 órakor a társulat vezetők éves beszámolója követ, illetve zár le. Autóbusz indul Komjátszádából reggel 8 órakor.

0: néhány szóban az időjárásról.
1: Csípős reggelek kellemes délutánok jönnek. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti eszél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara. 21 és 25 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időkre készülhetünk. Kora reggel helyenként pára, köd előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet több helyen élénk, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 1 és 8 fok közé hűl le a levegő. Délután 19 és 25 fok között várható.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 5 fokot mérnek, 12 fok van Brassóban, 9 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön, 10 fok van Kézdivásárhelyen, 6 fokot mérnek Baróton, 10 fok van Csíkszeredában, 5 fokot mértek Székelyudvarhelyen, 8 fok van Gyergyóalfaluban, 5 fokot mérnek Maroshévízen, 11 fok van Dicsőszentmártonban, 9 fokot mérnek Tordán, 5 fok van Kolozsváron és Bánfihunyadon, 8 fok van Nagycsármáson, 5 fokot mérnek Marosvásárhelyen, szintén 5 fok van Besztercén, 4 fokot mértek Dézsen, 7 fok van Aknasugatagon, 6 fokot mérnek Máramarosszigeten, Nagybányán és Szatmárnémetiben, 8 fok van Zilahon, 11 fokot mérnek Nagyváradon, 8 fok van Aradon, 11 fokot mértek Temesváron, 7 fok van Lugozson, 8 fok a pontos adat Resicabányán, 2 fokot mérnek Petrozsémben, 6 fok van Déván, 9 fok van Gyulafehérváron, 7 fokot mérnek Szászsebesen, Balázsfalván és Nagyszebenben ma reggel 7 órakor.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végre értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mareradio.ro e-mail címünkre.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szent Péteri emese. Szent Mihály főangyal. A Szentírásból és az Úr Krisztus tanításából tudjuk, hogy Isten tiszta szellemi lényeket is teremtett, akik személyek, azaz értelmük és akaratuk van, nevük is van, de testük nincsen. A szentírási adatokból látszik, hogy e tiszta szellemek sokan vannak, rendezett sokaságban élnek és szolgálnak Istennek, és az ő akarata szerint nekünk, embereknek is. Szabad választásukra bízta Isten, hogy akarják-e őt szolgálva az örök boldogságot, vagy nem. Akik engedelmesen vállalták a szolgálatot, ők a szent szellemek, akiket az egyház hagyománya 9 karban lát. Alulról fölfelé e szent szellemek rangsora: angyalok, főangyalok, fejedelemségek, hatalmasságok, erősségek, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. A földön élő egyházhoz legközelebb állnak az angyalok, köztük az őrangyalok, akikről október 2-án emlékezünk meg. Felettük vannak a főangyalok, akik a nagy feladatokat végzik Isten üdvözítő tervének szolgálatában. Közéjük tartozik az a 3 főangyal, görögösen arkangyal, akiket név szerint is megnevez a Szentírás: Mihály, Gábor és Ráfael. Szent Mihály neve héberül Mikael azt jelenti: ki olyan, mint az Isten. Az Ószövetségben ő a választott nép képviselője és oltalmazója. Júdás Tádé apostol szerint heves vitába szállt a sátánnal Mózes holttestéért, az Úr ugyanis Mózes sírját elrejtette, nehogy holttestét bálványozzák. A Jelenések könyve alapján az egyház úgy tekint Szent Mihályra, mint a mennyei seregek vezérére, oltalmazójára, küzdelmeinek pártfogójára. Szent János evangélista látomásában nagy jel tűnt fel az égen. Egy napba öltözött asszony, kinek lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból a korona, és áldott állapotban volt, és kiáltott vajudásában és szülési fájdalmában. És íme egy másik jel is látszott az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje és 10 szarva volt, és a fejeken 7 diadém, és a farka lesöpörte az ég csillagainak 1/3-át, és a földre szórta. És a sárkány odaállt az asszony elé, aki szülni készült, hogy amint megszüli, elnyelje fiát. És a sárkány angyalaival együtt megütközött velük, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra többé hely a mennyben. És letaszították ezt a nagy sárkányt, az őskígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki félrevezeti az egész földkerekséget. Letaszították a földre, és angyalait is vele együtt taszították le. És miután a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki megszülte a fiú gyermeket. És megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy harcot kezdjen a többi ivadékával, akik megtartják Isten parancsait, és tanúságot tesznek Jézus mellett. Szent Mihály tisztelete a keleti egyházban, Konstantinápolyban kezdődött, de ezután hamarosan egy második jelenés következett. 492-ben Sipontót ellenség vette körül, és a város már közel állt a feladáshoz. Ekkor a püspök 3 napos fegyverszünetet kért, és a város népe nagy bizalommal, imádsággal és böjttel Szent Mihályhoz folyamodott. A 3. nap végén megjelent Szent Mihály a püspöknek, és győzelmet ígért. Ezzel új erőt öntött a védőkbe. Szent Mihály negyedszer is megjelent Garganóban, 1656-ban Dél-Itáliában pestis járvány dúlt. Alfonso Puccinelli érsek, látva, hogy emberi segítség már nincs, Szent Mihály főangyalhoz fordult. Szeptember 22-én hajnalban palotájában imádkozott, amikor földrengés támadt, és megjelent neki Szent Mihály. Hálából és örök emlékezetül a szoba ablakával szemben, amelyben a látomást kapta, Szent Mihály oszlopot állíttatott e felirattal: az angyalok fejedelmének, a pestis legyőzőjének,
a védőnek és oltalmazónak, örök hálával Alfonso Puccinelli 1656. Szent Mihály római tisztelete az angyalvárhoz, illetve Nagy Szent Gergely pápa látomásához kötődik. A város pusztító járvány elhárítására 590-ben a pápa könyörgő körmeneteket tartott. Egy alkalommal Hadrianus császár síremléke tetején meglátta Szent Mihály főangyalt. A látomás emlékére Szent IV. Bonifác pápa az angyalvár tetején kápolnát építtetett, amelyre 1753-ban felállították Szent Mihály hatalmas bronz szobrát. Szent Mihály franciaországi tisztelete is egy jelenéshez kötődik, amely a híres normandiai búcsújáró helyen Mont-Saint-Michelen történt. 708-ban Avranches püspökének álmában háromszor megjelent Szent Mihály, és kérte, hogy tiszteletére a tengerben lévő sziklaszigeten kápolnát építsen. A püspök teljesítette a kérést, és erekjét kért Monte Gargano apátjától, aki azt a bíborterítőt ajándékozta neki, amelyet maga Szent Mihály tett le a gargánói barlang oltárára. A normandiai Szent Mihály hegyet fekvése, templomának szépsége miatt a középkorban a napnyugat csodája néven emlegették. Európa minden tájáról zarándokoltak ide, nyilván magyarok is. A franciák azért is különösen tisztelik Szent Mihályt, mert nemzetük védőszentjét, Szent Johannát, ő buzdította hazája felszabadítására, sőt a harchoz a saját kardját ajándékozta neki. A németek Mihálynak a hit védelmezőjének tulajdonították a pogány magyarság feletti győzelmeiket. Szent Mihály zászlaja alatt vonultak csatába, énekeikben őt hívták segítségül. Szent Mihály a védőszentje és őrangyala a királyoknak és uralkodóknak. Az ókeresztény és középkori művészetben Szent Gábor főangyallal együtt Dávid király vagy a szűzanya őrangyalaként is szerepel. Ősi hagyomány szerint a keresztény katonák segítője, főleg ha pogányok ellen a hitért küzdenek. Ott van mindenki mellett a kísértésekben, erősítője és megedzője a hívő léleknek az élet küzdelmeiben, a gonosz lélek elleni helytállásban, a jó halál reménységében. A világ végén harcolni fog minden hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. Ő teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és gonoszságait. Különleges támasza és szószólója a haldoklóknak és halottaknak. Ő vezeti át őket a más világra. Ezért pártfogásába ajánlják a temetőket, temetőkápolnákat, csontkamrákat. A halottakat Szent Mihály oltalmára bízzák, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett hordozható ravatarra teszik, és utolsó útján a sírhoz kísérik. Temetés közben a lélek harangszavával őt szólongatják, hogy angyalai élén jöjjön a halott segítségére, és vezesse be őt a mennyek országába. A temetők idővel kikerültek a város szélére, de a Mihály kápolnákat a város szívében sok helyen őrzik. Hegyeket, hegyen épült várakat, városkapukat, várkápolnákat, templomokat is elneveztek Mihályról, hogy távol tartsa a járványokat és mindenféle ellenséget. Védőszentjüknek tekintik őt a tengerészek, útonjárók, a bányászok, és általában mindazok, akik tevékenységük miatt vagy egy váratlan helyzetben könnyen halálveszedelembe kerülhetnek. A magyar nyelvű Mihály dicséret első írásbeli megnyilatkozása a halotti beszéd könyörgése, amely a halott lelkét boldog Mikhájel arkangyal oltalmába is ajánlja. Már Szent István királyunk Mihálynak szentelte 1009-ben a veszprémi székesegyházat. Szent Mihály a patrónusa a váci és erdélyi társpatrónusa az egri egyházmegyének. A magyar szent korona alsó részén Mihály és Gábor főangyalok zománc képei is szerepelnek. A koronázási szertartás ősi bizánci szövege szerint az új császár előtt maga Szent Mihály arkangyal tárja majd föl az uralom kapuit. Ez a hit a magyar királyi udvarban sem lehetett ismeretlen. Egy 11. századi miniatűr II. Bazileosz császár koronázását úgy ábrázolja, hogy Krisztus nyújtja a koronát a császár feje fölé,
Gábor teszi a fejére, Mihály pedig láncsát ad a kezébe. A két arkangyal a koronázás, illetve uralkodói hatalom égi eredetére emlékeztette a királyokat. Ünnepnapjának sajátosságai folytán Mihály védőszentje a juhászoknak. A Szent György napkor kieresztett marha szeptember 29-éig legelt a pusztán, a jószágról a juhászok ekkor a számadó napon adtak számot. Tatán e napon volt a juhászok ünnepélyes céhmiséje. A helyi pásztorok e nap tartják farkas ünnepüket. Az egykor országszerte emlékezetes Szent Mihályi vásárok miatt védőszentje a kereskedőknek és a vásárolni szándékozóknak. Mivel az új bor Mihály napjára megfort, borszűrő Szent Mihályt védőszentjüknek tekintik a szőlős gazdák és a borkereskedők is. A göncölszekér népies neve Szent Mihály szekere. Mihály napján kezdődik a kis farsang, a lakodalmazás őszi ideje, amely Katalin napjával november 25-én zárul. Valamikor a legény Mihály napján vitte el a lánynak a jegykendőt, ha még Katalin napja előtt meg akartak esküdni. Ezért a régi hagyomány emlékére a jegyesek is Mihály

őszi évszak kezdő napja, amelyhez sok megfigyelés társult. E nap megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés és a tilalom, amely szerint asszony nem léphet a méhesbe. Vetőnap, a hal a vízfenekére húzódik, ezért hidegebb vidéken a téli halászat megkezdésének napja.

Kedves hallgatóink, 46 évvel ezelőtt adta vissza lelkét teremtőjének, tiszteletre méltó Márton Áron püspök. 1980. szeptember 29-én 8:45-kor, miközben másodikot harangoztak, a Szent Mihály napi búcsúra visszaadta lelkét teremtőjének, tiszteletre méltó Márton Áron püspök úr. A Székesegyház búcsünnepén idézet következik: elvesztettünk egy földi atyát, de atyát kaptunk az égben, vallja Bara Ferenc főesperes úr. Kedves hallgatóink, ezekre a percekre emlékezve meghallgathatják Bara Ferenc esperes úrral készített interjúmat. Előtte hallgassák meg a szentegyházi filiseknek az előadását. Icsik Somjonnak egy templomba énekelték Ferences István megzenésített versét, amelyet annak idején Márk József atya zenésített meg. Ők fogják előadni a himnuszt.

de megjelent egy könyvben is, és ezt most felolvasom szóról szóra, és talán még utána beszélhetek ezzel kapcsolatosan. Tehát a Huber Prelátus úr, tanár úr, teológiai tanár, többek között, mert nagyon-nagyon hosszú ez a beszámoló, ezeket írja. Szeptember 29-e, Szent Mihály napja, napfényes, de hideg reggellel kezdődött.

0: 9 körül kaptam a telefon üzenetet, menjek át a püspökségre. Megjegyzem, hogy Jakab Antal megyés püspök Rómában volt, és Huber Józsefet bízta meg a helyettesítéssel, ezt a szerkesztő írta zárójelben. Már tudtam, hogy miért hívnak. Az agónia beállt. Cimbalmos Julianna testvér volt mellette, a többiek a titkár miséjén voltak. Szóltam hozzá, bátorítottam, hogy ne féljen. Majd bánatra hívtam fel, és megadtam a feloldozást. Aztán megkezdtem a haldoklók litániáját. Közben bejöttek Erős Lajos igazgató, Bara Ferenc titkár, Júlia és Lea testvérek, itt tartózkodó húga Anna néni, és talán a konyhán dolgozó Margit, majd Szabó kanonok. Nem adott jelt, már nem tudott beszélni, de ahogy kétszer félig kinyitott üvegesedő szemeivel felém nézett, úgy vélem, tudta, hogy mi történik körülötte. Júlia szerint egyszer a szoba egy pontjára nézett, és elmosolyodott. Én ezt nem vettem észre. Az imák után Erős igazgató úr a fájdalmas olvasót kezdette meg, és közben bekövetkezett a halál. Na, így emlékezik meg, és egészen frissen akkor lejegyzett iratában Huber Pelátus úr erről a nagy eseményről. Én még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy a halál beállta előtt Huber Prelátus úr odament a kegyelmes úrhoz, közvetlen közelről a füle fölé hajolva, szinte kiáltotta a kegyelmes úr fülébe, hogy ne féljen püspök úr, mert mind itt vagyunk és imádkozunk. És utána megtörtént, amit már felolvastam, a kegyelmes úr visszaadta halhatatlan lelkét teremtőjének, és amit még most sem tudok, minek is nevezzem, szinte a könnyeimmel küszködve, most se tudok elmondani másképp, abban a pillanatban, mikor a kegyelmes úr visszaadta a lelkét, megkondult a székesegyház harangja. Búcsús szent misére harangoztak másodikot 3-9 órakor. Én személyesen úgy éreztem, hogy elvesztettük a jóságos földi atyát, de a személyében kaptunk egy gondviselőt az örökké valóságban. És én hiszem, hogy a kegyelmes úr ma is gondoskodik népéről, rólunk.
1: A plébános úr minden alkalommal egy erekjét tett ki az oltárra. Hogyha néhány szóba beszélne erről az erekjéről.
0: Igen, én erekjének mondtam, mert erekje minden olyan, akár egy szentnek csont része, vagy testének egy kis rész, vagy az általa használt ruhának egy darabja, ez erekje. A kegyelmes úr halála után én ajándékként megkaptam Jakab Antal megyés püspök úrtól a Márton püspök úr legtöbbször használt cingulumát, derékövét. Ünnepés alkalmakkor használta a reverendára feltéve. És ezt a cingulumot mondom én erekjének. És tényleg, amikor meg lehetett, akkor meg is mutattam, sőt, biztattam a jelenlévőket, hogy egészen közelről megnézhetik, érinthetik. Mert hát ez egy szentnek egy úgymond ruha darabja. Na, és akkor a jelenlévők láthatták, hogy egy kissé elnyűtt telefoltozással, stoppolással, derékövről van szó, cingulumról van szó, de nem én rongáltam meg, hanem Ez is bizonyítja a kegyelmes úrnak a úgymond szegénységét, mert bármikor kérhetett volna egy újat. De ott szépen a nővérek megstoppolták, megbarrogatták, és ez így nagyon megfelelő volt számára. Hát ez az erekje, amelyet most is őrzök, itt van nálam, egy nagyon szép helyen elhelyezve, engedélyt kaptam itthoni misézésre, és az oltáron erekjeként van jelen ez a cingulum. Hála legyen a Jóistennek.
1: Az étkezésében mennyire mutatkozott az, hogy szegény sorsban nőtt fel, mennyire tért vissza azokhoz az ételekhez?
0: Így nem tudnám azt mondani, hogy visszatér bizonyos ételekhez, de azt hangsúlyozta, és a konyhában a nővérek ehhez is tartották magukat, hogy az étkezésünk legyen szegényes. Azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok mindent elmondta. Tehát pénteken puliszka, egy alkalommal ki is fogásolta valaki, hogy ugye vendég ő és puliszkával várja a kegyelmes úr, de még a vendégnek is pénteki nap puliszka volt az egyszerű vacsora. Hát amíg a kegyelmes úr egészségileg bírta, együtt étkeztünk. Ebéd, az ebédnél, most már nem emlékszem biztosan, hogy vacsorakor is, de együtt ebédeltünk. És az ebédnél úgy nem nagyon beszélgettünk, úgy látszik, hogy itt is az volt az elf, hogy a magyar ember, amikor eszik, akkor nem beszélget. Na, de tényleg ez volt, hogy általában ugye a csendben zajlott. És utána minden egyes ebéd után átmentünk a kápolnába együtt hálát adni. Jóistennek adorálni, így mondtuk szép latin kifejezéssel. Tehát szegényes volt az étkezésünk.
1: A rászorulóknak mennyire adott adományt, püspök úr?
0: Igen, konkrétan elmondhatom a következőt. Volt egy nagy barna bukszája, ezért mondom bukszának, mert a kegyelmes úr így hívta a pénztárcáját. A barna buksza. Ő is fizetést kapott, úgy, mint mi. A fizetését mindig én vittem föl, és kézbesítettem. Ilyenkor került elé a barna buksza, és a fizetését szépen beletettem a bukszába. Másnap a kegyelmes úr elővett egy névsort, és ebben a névsorban azok voltak, akiket az akkori hatalom kisemmizett, és szinte semmi nélkül maradtak. És a barna buksza másnap majdnem megürült, tehát ezeknek osztotta szét a fizetését. Csak valamennyit hagyott meg azért, hogy a minisztráló, amik ugye minisztrások voltak, a kispapok, hogy a heti minisztrálás végén a barna bőr bukszából valami azért kerüljön elő, mert a kispapnak jól esett, emlékszem, én is kaptam annak idején kispapkoromban.
1: Lévános, hogy még szeretném, hogyha arról beszélne, hogy milyen viszonyban, hogy kapcsolódott a két kutyájához.
0: Igen.
1: Érzelmi igen. Kötődése volt a kutyákhoz.
0: Igen. Hát két kis kutyája volt, a Fifi meg a Fürge. Én így emlékszem a kutyák nevére, ha véletlenül nem ez volt, de az egyik biztos, hogy a Fifi volt. Na, a Fifi meg a Fürge, és én úgy is mondhatnám, hogy ez a két kutyája, mintha testőrök lettek volna. Ugye, amíg a kegyelmes úr bírta magát, délutánonként jó időben, mindig kiment sétálni a kertbe, és végezte a rózsafűzért. És ez a két kiskutya tisztes távolságból, mint a testőrök, láthatatlanul szinte követték a püspök urat. Olyan csodálatos volt, de mindig a háta mögött, és amikor megfordult a sétányon, a kutyák akkor is a háta mögé mentek, és úgy kísérték a sétájának kegyelmes urat. És az idősebbi kutya a kegyelmes úr betegségében várta, betegsége kezdetén, várta a gazdáját, hogy hát azon az ajtón szokott kijönni, és hát akkor kísérhetik. és hát a kegyelmes úr nem jött ki. És a kutya elkezdett szomorkodni. Lefeküdt az ajtó elé, és várta a gazdáját. És a kegyelmes úr nem jött. És ő csak ott várt, várt, várt, és amikor a kegyelmes úr urat eltemettük, mintha megérezte volna, napokon keresztül nem evett, aztán hátra ment a kertnek egy csendes helyére, ahol ugye elbújhatott, és ez a kutya ott meghalt. Ezért mondom, hogy meghalt, mert ez az állat nem megdöglött. Na, bánatában, fájdalmában megszokta, hogy a gazdáját szolgálhatja? Nem tudom, de ez történt vele. Igen, a Fifi meg a Fürge.
1: Köszönöm szépen, Frivános úr, hogy visszatekintett arra a két évre, amit Márton Áron püspök úr mellett tölthetett.
0: Nagyon szívesen tettem, örömmel tettem, és hála legyen a jó Istennek, hogy ennyit legalább még átadhatok így idősen és betegen. Számomra ez külön megtiszteltetés, hogy a kegyelmes úrról én beszélhetek.
1: Köszönöm nagyon szépen.
0: Nagyon szívesen.

kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bara Ferenc atyát hallhatták, aki visszaemlékezett Márton Áron püspök úr halálára.

0: kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 51 perc. Zenés köszöntő résszel folytatódik ébresztő műsorunk, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. A mai napon a Mihály nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük a névnapjuk alkalmából. Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat.
1: Köszöntjük Hatos Mihály atyát, Isten éltesse sokáig névnapja alkalmából.
2: Csorba Mihályt is köszöntjük, szeretettel volt kollégánkat, és Lőrinci Mihályt is köszöntjük, a jó Isten éltesse sokáig.
1: Hargita fürdőn is vannak, akik a Mihály nevet hordozzák, őket is Isten éltesse sokáig, többen is vannak, úgyhogy úgy néz ki, ott népszerű volt valamikor ez a név. Várjuk a hívásokat, haló! Mária Rádió.
3: Halló.
1: Halló, tessék. Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Ezen a szép mai napon szeretettel köszönteném férjemet, Szigbantforvon Cselő Mihály, névnapja és egyben születésnapja alkalmával a jó Isten éltesse sokáig, szokszalmas évbe érje meg névnapja, születésnapját, örömbe, egészségbe. Ezt kívánja felesége, négy lánya és annak családjai. Másodszorban szeretettel köszönteném unokánkat, Szikszén Györgyön Kovács Kuppánkat, szintén születésnapja alkalmával, a jó Isten éltesse sokáig. Sok-sok boldog gyermekkort kívánunk megérni. Örömbe, egészségbe, ezt kívánja nagyszülei Csíkbankolváról. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mindörökké, amen. Isten áldja. Kedves testvérek, még lehet jelentkezni, amíg a következő telefonáló nem szól, a Pálos 70 zarándoklatra, ami október 1-én indul innét, most már pár nap van csak vissza. Október 1-e és 4-e között lesz. A Pálos 70 a Fehér Barátok nyomában Pálos atyák szervezésével és vezetésével zarándokolnak a kedves testvérek. Érdeklődni lehet a 0723 765 846-os telefonszámon. Még van egy-két üres hely a buszban, esetleg ha valaki még úgy gondolja, akkor bekapcsolódhat a zarándoklatba. Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl. Ha valakinek nem volt gyermekszobája, megérzi és hiányolja azt is. De ha valakinek nem volt otthona, ha lelke a gyermekkor elején nem állott az apai és anyai szeretet sugárzásában, ha soha nem érezte a szülői szeretet komolyságát, bensőségét, felelős gyöngétségét, annak lelke bizonyos fokig mindig fejletlen, a szárnyalásra, nagy jóságokra és lelkesedésekre képtelen marad. Áldott a szülő, aki ezt megérti, és gyermekét szülői szeretettel bélelt otthonban neveli.

kedves hallgatóink, gyorsan eltelt az ébresztő műsorunk. Nem maradt más hátra, mint hogy rövid tájékoztató műsorismertetővel le is zárjuk. Hamarosan 7 óra 55 perctől igéző lesz hallható, vagy 8 órától Jó Tanács Cimbár Ferenc emese tartónökkel Kolozsvárról, 8 óra 30 perctől Lelkélet és Hitmélyítés Cimbár Giussano Leonárd atya jelentkezik Nagyváradról, 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától ünnepi búcsú szemmisét közvetítünk Gyulafehérvárról, a Székesegyházból. Majd ezt követően a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni, és egy újabb tájékoztató műsorismertetővel is fogunk jelentkezni. Érkezett egy üzenetünk. Szeretettel köszöntjük Székelyvarságon Tifán Nusikát, a Mári Rádió önkéntesét születésnapja alkalmából, a Jóisten értesse erőben, egészségben, jó nedő sokáig. Írják szeretettel, mi is csatlakozunk ezen jó kívánsághoz. Isten értessen minden önkéntesünket, akár névnapot, akár születésnapot ünnepel a mai napon vagy a napokban. Most pedig elköszönünk kedves mindannyiunktól.

0: Kedves hallgatóink, ébresztő műsorunk végén elköszönünk szeretettel önöktől, egy áldott hetet kívánva. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia.
1: Bátor Botond Pálos szerzetes.
0: Technikai segítségünk volt Pál Gellér.
1: Kedves hallgatóink, Szent Mihály, Szent Ráfáel és Szent Gábor főangyalok ünnepén. Gondoljuk át, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Istentől ilyen segítőink vannak, a szent angyalok segítsége, akik arra akarnak vezetni bennünket, hogy minél jobban fölismerjük Isten rezdüléseit a körülöttünk lévő világban. Legyünk erre érzékenyek, és kérjük az ő közbenjárásukat, hogy így tudjuk élni a mindennapjainkat.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: veletek maradok az idők végezetéig. Számomra nagyon fontos ige, minden napjaimat átszövi, és mindig arra ösztökél, hogy az Úrra figyeljek, hiszen ő velünk van és a tenyerén hordoz bennünket. Örömmel tölt el engem, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, az Úr Jézus mindig segít és kíséri az életünket, csak legyünk éberek és nyitottak, figyeljünk az ő sugallataira, és merjünk ráhagyatkozni, nem mindig a saját fejünk után menjünk. Férfiként ez azért gyakran kihívásokkal tölt el, de tudom, hogy sokkal jobban tudja, hogy mi az, amire igazán szükségem van, és hogy mit kell tennem. Janu atya meghívott az akolitus szolgálata. Ennem ez már korábban megfogalmazódott, hogy jó lenne az oltárnál szolgálni, de hát ugye a nagy család, a gyerekektől elvett idő dilemma elé állított. Végül is kimondtam az igenemet az Úrnak, és amikor beléptem a templomba, és elkezdődött a szentmise, akkor nagyon hideg volt a templomban, ott liderektünk, de amikor megszólalt a csengő, fölálltunk, akkor óriási melegség, béke, öröm töltött el a szívemet, és akkor éreztem, hogy az Úr itt jelen van. És hát utána a képzés során is folyamatosan ezt éreztem és tapasztaltam meg, és erről sokat tudtunk beszélgetni ott a növendéktársakkal. Rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk.
1: Péter Attila, gépész gondolatait hallották.

Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértesik a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. Jó tanács című műsorunkat hallják. Hát nem a megszokott időben, de remélem, hogy ettől függetlenül velünk tartanak a mai reggelen is. Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetése már úgy régóta zajlik, és ahogy mondtam, két héttel ezelőtt lassan a végére érünk, talán még két adásunk lesz ebből a könyvből. A vége fele már ezek a fejezetek nagyon gyakorlatiasak, és nagyon megérintőek. Egy picit arról szólnak, ami, hát igen, az életünk, meg ami talán a logoterápia. Az embernek szüksége van valamire, amiért érdemes élni. Ez volt Viktor Frankl meggyőződése, és azt hiszem, hogy mindannyiunk meggyőződésévé is válhat. Folytassuk tehát a könyvet. Az egzisztenciális vákum a 20. század tipikus jelensége, elég érthető módon. Lehetséges, hogy az emberi válás során elszenvedett kétszeres veszteségnek az eredménye. A történelem hajnalán az ember több olyan alapvető állati ösztönt is elvesztett, mely biztosította az állati viselkedést, és amelynek köszönhetően biztonságban érezhette magát. Az ehhez hasonló biztonság lehetősége, akár a paradicsom, örökre bezárult az ember előtt. Rákényszerültünk, hogy döntéseket hozzunk. Mindemellett azonban az emberiségnek egy másik veszteséggel is szembe kellett néznie. Mégpedig épp a legújabb időkben. Azok a hagyományok, amelyek mindez idáig körülírták a viselkedésünket, egyre inkább eltűnőben vannak. Az ösztönök többé nem diktálják a helyes viselkedést, de immár a tradícióra sem számíthatunk. Olykor azt sem tudjuk, mit is szeretnénk tenni. Néha úgy akarnánk viselkedni, ahogy mások elvárják tőlünk, máskor pedig azt szeretnénk, hogy mások viselkedjenek úgy, ahogy mi akarjuk. Egy felmérés szerint az európai egyetemi hallgatói 25%-a mutatta az egzisztenciális vákum többé-kevésbé egyértelmű jeleit, az amerikai egyetemistáim körében ez az arány pedig már a 60%-ot is megütötte. Az egzisztenciális vákum leginkább az unalomban mutatkozik meg. Ezek a problémák egyre többeket érintenek, és egyre mélyebben, haladás során pedig valószínűleg egyre több szabadidő áll majd a dolgozók rendelkezésére, de sajnálatos módon a legtöbbjük nem fog tudni mihez kezdeni az újonnan felszabadult idővel. Vizsgáljuk meg például a vasárnapi neurózist, azt a depressziót, amely azokat érinti, akik hirtelennyiben tudatára ébrednek annak, hogy vége a hétköznapok rohanásának, és szembesülnek a bennük lakozó űrrel. Nem ritkán az öngyilkosság is az egzisztenciális vákumra vezethető vissza. Számos olyan széles körben elterjedt jelenség, mint a depresszió, az agresszió és az addikció megmagyarázhatatlannak tűnne, ha nem figyelnénk fel arra, hogy alapjukat az egzisztenciális vákum adja. Ugyanez érvényes a nyugdíjasokat és időseket érintő krízisekre. Az egzisztenciális vákum számos alakban és formában jelenhet meg. Előfordulhat, hogy a jelentésre törekvő akarat akadályoztatása esetén a hatalomvágy lép annak helyében, akár legegyszerűbb formájában, pénzsóvárság képében. Más esetekben a gátolt akarat élvezetre tör, ezért fordulhat elő, hogy az ember szexuális téren próbálja kompenzálni a vágyait. Ezzel analóg folyamatok zajlanak le a neurotikusok esetében is. Az ilyenkor megfigyelhető visszacsatolási mechanizmusokkal és ördögi körök kialakulásával a későbbiekben még bővebben is foglalkozom. Minden esetre megfigyelhető, hogy az efféle tünetegyüttesek az egzisztenciális vákumban helyezkednek el, és abból nyerik az erejüket. Az ilyen helyzetbe került betegek esetében nem gonogenikus neurózissal van dolgunk, így soha nem leszünk képesek kibillenteni a pácienst ebből az állapotból, ha nem egészítjük ki a pszichoterápiás kezelést logoterápiával. Ha a páciensnek sikerül kitöltenie a benne lakozó egzisztenciális vákumot, sosem fog visszacsúszni az előbbi állapotába. A logoterápiát tehát nem csupán nógenikus esetekben lehet hasznos eszköz,
hanem pszichogenikus, sőt olykor szomatogenikus neurózisok gyógyítására is alkalmas. Minden terápiának, akármilyen csekély részben is, de magába kell foglalnia a logoterápiát. Mindezek után térjünk rá arra, hogy vajon mit válaszolhatunk, ha egy paciens felteszi nekünk azt a kérdést, hogy mégis mi lehet az élet értelme. Erősen kétlem, hogy egy orvos képes lenne átfogó választ adni erre a kérdésre. Az élet értelme mindenkinek mást és más jelent, méghozzá napról napra, óráról órára változó módon. Ennél fogva nem az élet általános értelmét kell kutatnunk, hanem inkább azt a specifikus értelmet, amelyet egy ember életében egy adott pillanat megtestesít. Az, hogy általánosságban fogalmazzuk meg a problémát, ahhoz hasonló felvetés lenne, mint amikor egy sakkmestertől azt kérdezik, hogy melyik a legjobb lépés a világon. Ilyesmi egyszerűen nem létezik. A legjobb lépés egész egyszerűen nem létezik, de még jó lépések sincsenek, ha csak nem az adott játszma keretein belül szemléljük őket, és nem vesszük figyelembe az ellenfél személyiségét. Ugyanez igaz az emberi egzisztenciára is. Minden egyes embernek más és más hivatása vagy küldetése van az életben, így nem érdemes az élet értelmét absztrakt módon kutatnunk. Mindenkinek be kell teljesíteni a maga célját, ehhez pedig elhivatottság szükséges. Ezt a küldetést nem lehet lecserélni semmi másra, és ezt az életutat a konkrét személyen kívül senki más nem élheti végig. Mindenkire egyedi feladatok várnak, ennek megfelelően pedig a számára kínálkozó egyedi lehetőségeket kell megragadnia arra, hogy beteljesítse őket. Miután minden életszituáció kihívást, egy-egy megoldandó problémát jelent az ember számára, az élet értelmét célzó kérdést akár meg is fordíthatjuk. Lehetséges, hogy nem azt kellene kutatnunk, hogy mi az élet értelme, hanem azt kellene felfedeznünk, hogy ezt a kérdést nekünk tették föl, vagyis arra kellene rádöbbennünk, hogy mindenkit maga az élet von kérdőre, az erre adandó felelet pedig nem lehet más, mint az életünkért vállalt felelősség. A logoterápia tehát a felelősségvállalásban látja az emberi létezés legtisztább megmutatkozását. A felelősségtudat kiemelt szerepe mutatkozik meg a logoterápia kategorikus imperatívuszában is. Élj úgy, mintha már leélted volna egyszer az életedet, és az előző életedben ugyanolyan rossz döntéseket hoztál volna, mint amilyenekre most készülsz. Úgy gondolom, semmi nem serkenti láthatóbban az emberben lakozó felelősségtudatot, mint ez a maxima, amelynek értelmében úgy tehetünk, mintha a jelen a múlthoz tartozna, a múlt pedig megmásítható lenne. Ezáltal szembesülhetünk az élet végességével, és azzal a ténnyel, hogy megváltozhatatlan, amit az életünkkel és saját magunkkal kezdünk. A logoterápia célja, hogy a paciens teljes mértékben tudatosítsa magában, mi a felelőssége, ennek megfelelően lehetővé kell tenni számára, hogy megválaszthassa, hogy miért vagy kiért tekinti magát felelősnek. Éppen ez az oka annak, hogy az összes pszichoterapeuta közül épp a logoterapeuta az, aki nem próbálja értékítéletekkel befolyásolni a pacienst, mivel soha nem vállalhatja át tőle a döntés felelősségét. Ennek megfelelően a paciensen múlik, hogy a társadalom iránti felelősség útját választja, vagy inkább saját lelkiismeretének kíván megfelelni. Mindemellett természetesen vannak, akik nem csupán az általuk elvégzendő feladatban találják meg létezésük értelmét, hanem azt is fontosnak tartják, kiosztotta ki nekik a szóban forgó feladatot. A logoterápia nem egy tan, és nem is vallás. Ugyanolyan messzire esik a logikus érveléstől, mint az erkölcsi szónoklatoktól. Némileg egyszerűbb szavakkal. A logoterapeuta jobban emlékeztet egy személyszorvosra, mint egy festőre. A festő úgy ábrázolja a világot, ahogyan ő látja, a személyszorvos azonban arra törekszik, hogy aként láthassuk a világot, amilyen. A logoterapeuta feladata, hogy mindaddig szélesítse a paciens látóterét, amíg a potenciális jelentés teljes spektruma láthatóvá és felfoghatatlóvá válik számára.
Tehát az emberi felelősséget hangsúlyozom, valamint azt, hogy mindenkinek magának kell megtalálnia maga életfeladatát, és ezáltal arra kívánok rámutatni, hogy az élet valódi értelmét inkább a világban találhatjuk meg, sem mint emberben, illetve emberi lélekben. Az élet értelmének ezt a sajátosságát nevezem az emberi egzisztencia öntranszcendenciájának, ami azt jelenti, hogy az emberi létezés már eleve minden esetben valaki vagy valami felé irányul, nem pedig önmaga felé. Legyen ez valamely betölteni kívánt életcél, vagy egy másik ember, akinek ennek a személynek találkoznia kell. Az egyén minél inkább megfeledkezik magáról, akár úgy, hogy egy ügy szolgálatának szenteli életét, akár úgy, hogy a másik iránti szeretetben, szerelemben teljesedik ki, annál emberibbé és annál konkrétabbá, vagyis aktuálisabbá válik. Az én ilyen forma aktualizálása valójában nem elérhető cél, annál az egyszerű oknál fogva, hogy minél inkább törekszik rá valaki, annál kevésbé sikerül végrehajtania. Más szavakkal szólva, az én aktualizációja kizárólag az öntranszcendencia melléktermékeként jöhet létre. Az eddigiekben kimutattuk, hogy az életértelme folyamatosan változik, de sosem szűnik meg. A logoterápia módszerét követve három különböző módon kutathatjuk, hogy mi lehet ez. Valamilyen munka vagy tett elvégzése által, valamilyen tapasztalat vagy találkozás által, végezetül pedig azáltal, hogy milyen magatartással viszonyulunk az elkerülhetetlen szenvedéshez. Az első út a teljesítmény útja, meglehetősen egyértelműnek tűnik, a második és a harmadik módozat azonban további kibontásra szorul. A második út esetében az élet értelmét egy tapasztalat révén, például jóság, igazság vagy szépség tapasztalatán keresztül ragadhatjuk meg, ami a természet vagy kultúra megtapasztalását jelenti, vagy pedig egy másik emberi lény egyedi megismerését, a szerelmet vagy a szeretetet. A szeretet vagy szerelem az egyetlen módja annak, hogy a másik ember személyének legbenső alapjainál ragadhassuk meg. Senki nem értheti meg egy másik emberi lény tulajdonképpeni lényegét, ha csak nem szereti őt. A szeretet vagy szerelem révén pillanthatja meg a szeretet személy alapvető vonásait, valamint azt is, hogy milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek benne, amelyeket a másiknak még valóra kell váltania. A szeretet továbbá ahhoz is hozzásegíti az embert, hogy segíthessen a másiknak a lehetőségek kiaknázásában. Felhívhatja a figyelmét arra, hogy mi minden lehetne belőle, és hozzásegítheti ahhoz, hogy be is teljesíthesse ezeket a lehetőségeket. A logoterápia szerint a szerelem nem a szexuális ösztönök és ösztönkésztetések mellékterméke, amelyet némelyek az úgynevezett szublimáció folyamatára vezetnek vissza. A szerelem vagy szeretet éppen úgy elsődleges jelentség, mint sok más. Mindezek után térjünk rá harmadik útra, amellyel meglelhetjük az élet értelmét, a szenvedés útjára. Sosem szabad megfeledkeznünk róla, hogy olyan körülmények között is meglelhetjük az élet értelmét, amikor reménytelen helyzetbe kerülünk, és sorsunk megváltoztathatlanságával szembesülünk. Ugyanis ilyenkor lehet az egyén igazán tanúja annak a sajátosan emberi képességnek, amely a személyes tragédiát diadallá avathatja, a mély kilátástalanságból pedig páratlan teljesítményt faraghat. Amikor már nem tudunk változtatni a helyzeten, elég, ha valamilyen gyógyíthatatlan betegségre, például egy inoperábilis rákbetegségre gondolunk, arra kényszerülünk, hogy mi magunk változzunk meg. Hadd világítsam meg egy példával. Egy alkalommal fölkeresett a rendelőmben egy idősebb házi orvos. Súlyos depresszióban szenvedett, képtelen volt túltenni magát a felesége elvesztésén, aki 2 évvel azelőtt hunyt el, és akit minden másnál jobban szeretett. Hogyan segíthetnék rajta? Mit mondhatnék neki? Úgy döntöttem, hogy inkább nem is mondok semmit, csak fölteszek egy kérdést. Doktor úr, mit gondol, mi történt volna, ha ön hal meg hamarabb, és a felesége élte volna túl magát? Ó, az borzasztó lett volna, felelte. Mennyit szenvedett volna szegény? Nézze, doktor úr, feleltem. A felesége elkerülte ezt a szenvedést, mégpedig ez senki másnak nem köszönheti, csak önnek. Kemény árat fizetett érte, az bizonyos.
Ön élte túl, és önnek kell meggyászolnia. Erre egy szót sem szólt, csak megrázta a kezemet, és megnyugodva kisétált a rendelőmből. Vannak olyan esetek, amikor a szenvedés megszűnik, mihelyt valamilyen értelmet nyer. Például akkor, ha egyfajta áldozatnak tekintjük. Természetesen az imént elbeszélt esetet nem tekinthetjük igazi terápiának. A doktor kétségbeesését nem valamilyen betegség eredményezte, jómagam pedig nem is voltam képes változtatni a sorsán, nyilvánvalóan nem kelthettem életre a feleségét. Ennek ellenére abban a pillanatban, amikor sikerült megváltoztatnom a hozzáállását ehhez a megváltozhatatlan állapothoz, hozzásegítettem ahhoz, hogy legalább valamiféle értelmet lejjen a szenvedésében. A logoterápia egyik alapelve, hogy az embernek nem arra kell törekednie, hogy minél több gyönyörhöz jusson, és nem is arra, hogy kerülje a szenvedést, hanem arra, hogy értelmet találjon az életben. Éppen ebből kifolyólag fordulhat elé, hogy az ember még a szenvedést is elfogadja, feltéve, ha meg van győződve róla, hogy ezt okkal teszi. Szeretném tisztázni. Ahhoz, hogy értelmet találjunk az életben, nem feltétlenül van szükség szenvedésre. Pusztán annyit állítok, hogy az életünk annak ellenére is értelmes lehet, ha szenvedésben van részünk. Feltéve, hogy a szenvedés elkerülhetetlen. Amennyiben azonban elkerülhető lenne a szenvedés, akkor célra vezető megszüntetnünk a forrását, legyen az pszichológiai, biológiai vagy politikai eredetű. Szükségtelenül szenvedni nem hősiesség, inkább mazohizmus. Edith Joelson, a Georgiai Egyetem pszichológus professzora írta logoterápiára szóló cikkében, hogy manapság elterjedt álláspont a mentálhigiénében, hogy az embereknek boldognak kellene lenniük, a boldogtalanság pedig szükségszerűen valamiféle zavartünete. Épp ennek az értékrendnek köszönhető, hogy az elkerülhetetlenül bekövetkező boldogtalanság terhét tovább fokozza az afölötti boldogtalanság, hogy az ember történetesen boldogtalan. Egy másik tanulmányában azt a reményét fejezte ki, hogy a logoterápia talán segíthet változtatni a napjainkban, Amerikában eluralkodott, igencsak áldatlan állapotokon, hogy tudni illik, aki valamilyen gyógyíthatatlan bajban szenved, annak számára nemigen kínálkozik esély rá, hogy inkább lélekmentesítőnek, semmint megalázónak tekintse kínjait. Akik számára tehát elkerülhetetlen a szenvedés, nem csupán boldogtalanok lesznek, hanem szégyen is kényszerülnek boldogtalanságukat. Vannak helyzetek, amikor az ember dolgozni is képtelen, és nem leli örömét az életben, de soha nem zárhatjuk ki, hogy szenvedésünk végeredményben elkerülhetetlen. Ha felvállaljuk, hogy bátran tűrjük a szenvedést is, az életnek egészen végig lesz értelme, egészen a végig. Másként szólva, az életnek mindenképpen van értelme, mivel ez az értelem, az elkerülhetetlen szenvedés potenciális értelmét is magába foglalhatja. Hadd hivatkozzak ismét a legmaradandóbb élményre, amelyet a koncentrációs táborban begyűjtöttem. A túlélési esélyünk, ahogy a statisztikák is mutatják, legfőjebb 1 a 28-hoz volt. Nem tűnt túlságosan valószínűnek, sőt lehetségesnek is alig, hogy az első könyvem kézirata, amelyet a kabátomba rejtettem, amikor megérkeztem Auschwitzba, egyáltalán megmenekülhet. Bele kellett törődnöm, hogy el fogom veszíteni, pedig valósággal a szellemi gyermekemnek tekintettem. Úgy tűnt, senkit és semmit nem fogok magam után hagyni, nemhogy valódi húsvér gyermekemet, hanem még a könyvemet sem. Azon tűnődtem, hogy ilyen körülmények között vajon ére bármit is az életem. Akkoriban még nem vettem észre, hogy erre a kérdésre, amelyet olyan kétségbe esetten próbáltam megfejteni, már eleve tudtam a választ, és fogalmam se volt róla, hogy ez a válasz nem sokkal később világossá is válik majd előttem. Le kellett adnom a ruháimat, cserébe pedig egy olyan rabgönceit kaptam meg, akit közvetlenül az érkezése után a gázkamrába küldtek. Amikor a zsebembe nyúltam, nem a kéziratom szövegét húztam elő, hanem egy héber imádságos könyvből kitépett lapot, rajta a legfontosabb zsidó imával. Hogyan másként értelmezhettem volna az eféle véletlen egybeesést, mint hogy inkább próbáljam megélni, amit gondolok, ahelyett, hogy elmélet, gyanánt papírra vetném azt,
Emlékszem, nem sokkal később már biztos voltam benne, hogy nem fogom túl sokáig húzni, de ebben a helyzetben is más típusú aggodalmaim támadtak, mint rabtársaimnak. Ők így vetették fel a kérdést. Vajon túléljük a koncentrációs tábort? Mert ha nem, akkor hiába szenvedtünk. Én ellenben azon tanakodtam, ha mindennek a szenvedésnek, ennek a rengeteg halálnak nincs semmi értelme, akkor bizonyára a túlélésnek sincsen, ugyanis ha az élet értelme vagy jelentése csak a vak véletlen múlik azon, hogy valaki megmenekül-e vagy sem, akkor voltaképpen nem is érdemes életben maradni. A pszichiátereket manapság egyre gyakrabban keresik fel, nem is neurotikus tünetekkel, hanem éppenséggel emberi problémákkal. Aki mostanság pszichiáterhez fordul, azok közül sokan régebben egy pap, lelkipásztor vagy rabbi szolgálataival is megelégedtek volna. Újabban viszont a legtöbben elutasítják ezt a fajta vallásos segítséget, és inkább az orvosnak teszik fel a kérdést. Mi értelme van az életemnek? Egy ízben egy gyászoló anyát utaltak be hozzánk a kórházba, aki 11 éves kisfiát veszítette el, és ezt követően öngyilkosságot akart elkövetni. Az orvos javaslatára elkezdett részt venni egy terápiás csoport munkájában, és a véletlen úgy hozta, hogy épp akkor léptem be a szobába, amikor a doktor vezetésével pszichodrámás gyakorlat zajlott. A nő épp elmesélte, hogy mi történt vele. A fiú halála után egy gyermekbénulásban megrokkant, idősebb gyerekkel maradt egyedül, szegény gyerek csak tolószékkel tudott közlekedni. Az anya azonban fellázadt a sorsa ellen, és megpróbálta megölni magát és tolószékes gyermekét is. A gyerek azonban visszatartotta, mert még élni akart. Számára az élet még jelentett valamit. Vajon mi okozhatta, hogy az anya nem talál többi értelmet az életében? Mégis mit várhatna még ettől az élettől, és hogyan tudnánk hozzásegíteni, hogy megtalálja azt, amiért élnie érdemes? Odafordultam egy másik nőhöz, és megkérdeztem tőle, hogy mennyi idős. 30 éves vagyok, felelte. Nem, maga nem 30, hanem 80, és halálos ágyán fekszik. Most épp visszatekint az életére. Gyereke ugyan nem született, de meggazdagodott, egész életében becsülték az emberek. Megkérdeztem, hogyan érezni magát ebben a helyzetben. Mit gondolna, mit mondana magának? Felvétel készült erről a foglalkozásról, így szó szerint tudom idézni a válaszát. Ó, persze, milliómoshoz mentem férjhez, könnyű életem volt, gazdag voltam, ki is használtam. Flörtöltem a férfiakkal, húztam előttük a mézes madzagot, de most már 80 vagyok, nem született gyermekem, és vén fejjel már nem is értem, mire volt jó ez az egész, úgy érzem, kudarc volt az életem. Mindezek után megkértem a mozgássérő gyermek anyját, hogy próbálja beleélni magát ugyanabba a helyzetbe. Az ő válaszát is rögzítettük. Én mindig is szerettem volna gyereket, és teljesült a kívánságom, de az egyik fiam meghalt, a másik meg mozgássérült lévén intézetbe került volna, ha nem vállalom a felügyeletét. Hiába mozgássérült, hiába szorul segítségre, mégiscsak az én fiam, így aztán mindent megtettem, hogy a körülményeihez képest teljes életet éljen, és végül jó embert neveltem belőle. Ezen a ponton könnyekben tört ki, majd folytatta. Ami engem illet, csak annyit mondhatok magamról, hogy megbékéltem az életemmel. Igenis volt értelme az életemnek, sikerült tartalmasan leélnem, mindent megtettem azért, hogy a fiamnak minél jobb dolga legyen. Nem vallottam kudarcot az életemmel. Azáltal, hogy elképzelte, a halálos ágyán fekszik, hozzásegítette az, hogy értelmet találjon az életében, és az élet értelméhez hozzátartozott mindaz a szenvedés is, amelyen keresztül kellett mennie. Azonban észre kell vennünk, hogy az éremnek két oldala van. Nyilvánvaló, hogy egy rövid élet szintén lehet nagyon is gazdag, amennyiben több örömet is szeretetet tartogatott, mint egy másik élet, még ha utóbbi 80 évig tartott is. Kisvártatva újabb kérdést tettem fel, ezúttal az egész terápiás csoportnak. Megkérdeztem tőlük, hogy egy majom, amit a gyermekbénulás elleni oltás teszteléséhez használnak, és emiatt újra és újra megszúrnak, vajon eljuthat-e oda valaha is, hogy értelmét lássa a saját szenvedésének. Mindenki egyetértett abban, hogy erre természetszerűleg nem lenne képes, nem elég intelligens hozzá, és ez szakadék választja el az emberi világtól, vagyis attól az egyetlen létállapottól, amelyben a szenvedésnek értelmet tulajdoníthatunk. Tovább erőltettem a témát.
Mi a helyzet az emberrel? Kérdeztem. Biztosak benne, hogy a kozmikus evolúció az emberrel ért el a csúcspontját? Nem lehetséges, hogy van valahol egy másik, számunkra felfoghatatlan dimenzió, amely választ talál az emberi szenvedés végső értelmére vonatkozó kérdésre? Kedves hallgatók, elszaladt az időnk, úgyhogy én most le is zárom. 2 hét múlva majd folytatjuk, és úgy nézem, hogy be is fejezzük ezt a könyvet. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velem tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, ha tehetik. 11 órától Gyulafehérvári Székesegyházból közvetítünk majd búcsús szentmisét. Maradjanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként, világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen. Hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz,

0: előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget, aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogy el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetetként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akárcsak a mennyei Atya és akárcsak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelkivezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelkivezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelkivezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabban a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni, felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátásra maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, egyelőre tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelki vezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértése előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelki vezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelki vezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelki vezetőt arról, hogy nem jó lelki vezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelki vezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat. Onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudás szintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén. Viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad. De némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjana, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent ami nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel, tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes. Nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzná maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése volt.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót innen az Erdély Mára Rádió csíksomlyói stúdiójából. A mai keddi reggelen a következő 15 percben fogadjuk az önök ima kéréseit és ima szándékaikat. Kérjük és hívjuk önöket, imádkozzalak velünk együtt közösen, és tartsanak velünk a mai napon. 2026. szeptember 29-én a pontos idő. 9 óra és 2 perc önökkel leszünk a mikrofonok előtt.
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Róbert, mondanám elérhetőségeinket. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS-ben is elküldhetik ima kéréseiket, szándékaikat. A 0758 420 555-ös mobil számra, valamint honlapunkra is a www.mararadio.ro címen az ima szándékra kattintva. Amely napon az általános ima szándékok között is imádkozunk a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: Még hozzátenném, hogy Szent Mihály arkangyal ünnepét üljük a mai nap, kérjük az ő oltalmát, védelmét életünkre, családjainkra, tartsa távol a gonoszt. Már is a füzetből olvasom a feljegyzett imakéréseket. A rózsafüzért felajánlom családtagjaimért és egy nagyon fontos szándékra, ugyanakkor a család közös halottjaiért. Köszönöm szépen, Rózália tart velünk. Az idős szomszédaimért, betegekért, az ők gyógyulásukért, családom minden tagjáért, a Mária Rádióért, a hozzám tartozó összes halottakért és a magam gyógyulásáért hallgassa meg a jó Isten, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafüzért férjem, Kulcsár Mihály lelke üdvért névnapja alkalmából, a csobotfalvi temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes szerettei. Felajánlom a családom minden tagjáért, egészségért, békességért, gonosz távozásáért és egy fontos szándékra. Én is felajánlom a rózsafüzért apai nagytatám, Tatár Mihály lelke üdvéért, Kocsis Misi bácsiért, Tatár Mihály bácsiért, a csíkszentmihályi lakósok voltak, a jó Isten adjon csendes pihenést az anyaföld ölébe mindannyiuknak.
0: Imakérésekkel folytatom. Hálát adok az Úrnak a kapott kegyelmekért, és tisztelettel kérem a közös imád családom. Testi és lelki egészségért és egy fontos ügy jóra fordulásáért köszönöm, és a békért kérem a közös imádságot, önökkel imádkozom. Én is, Jézuson bízom benned, honlapunkra írt egy kedves hallgatónk. Szeretném a mi összes imát és szentmisét felajánlani kicsi Ilonáért, aki nagyon beteg, segítse át ezen a nehéz időszakon a Jóisten. Katalin írja Gyergyó Szent Miklósról. Külföldről írja egy hallgatónk, imádkozzunk közösen hálából, testi-lelki egészségért, házasságomért, fiamért, édesapám és halottaink lelki üdvért Isten fizesse. Egy édesanya írja Erdélyből, a mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásomért, a családom élő és elhunytaiért, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. Egy édesanya írja Csíkszeredából, felajánlom az ima szándékot, munkahelye megtalálásáért, köszönöm.
1: És betelefonálót köszöntünk, halló, halló, mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért és a heti érzen szimákat és szentmiséket önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából az üzanyának, az üzenfiának a kapott kegyelmekért. Felajánlom István Gyula lelkeidvért, aki tegnap adta vissza a lelkét a teremtőjének. Isten adjon neki örökni az udalma családjának és szeretteinek adjon lelkében. Felajánlom családom minden élő és meghalt tagjáit, sok-sok beteg tartsam sem magam gyógyulásáit, egyházkességünk plébánosáit, minden egyes lakójáit, a háborúk megszűnését, a Mária Rádió fennmaradásáit, minden dolgozójáit, önkéntesét és hallgatójáit. Isten fizesse évik, hogy meghallgattak, egy áldott napot kívánok mindenkinek, dicsértessék.
1: Mindenki, amen, nagyon a jó Isten önöknek is.
0: Mindennapos hallgatónk kérje a Nagyváradról az egész heti rózsafűzéreket, felajánlom a szüzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért szintén honlapunkra érkezett az imakérés, és most már SMS-eket olvasok. Ezt a rózsafűzést felajánlom Vaszi Tamás testi-lelki gyógyulásáért, családjának kitartást a hit reményét szeretett jegyében. Jézuson bízom benned, Isten fizesse mindenki imáját. Önökkel imádkozva kérek imád testi-lelki gyógyulásért, fontos szándékokért, Isten fizesse, Jézuson bízom benned, hála és dicsőség minden kegyelemért. A mai jellemző közös imákat és szentmiséket felállom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugodalmáért, de fontos szándékért, bízva a közös ima erejében, köszönöm. Ezt a rózsafűzért felállom édesapámért, férjemért, aki a Mihály nevet viselte, nyugodjanak békében, az Úr Jézus szent nevében, és a többi összes hallottaimért is.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Mindörökké, amen.
3: És a napi szemmiséget el szeretném ajánlni Felemen Mihály lelküdvéért névnapjára, aki a Csíkszeredai Szentfülek utcai temetőben nyugszik, valamint unokatestvéremért Varga Mihályért, és feleségéért, akik a Csíkszeredai Kalászmegyedi temetőben nyugszanak, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevében. Önökért, minden betegért köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézuson bízom benned.
1: Mindörökké, amen, mi is csatlakozunk, jó Isten, adjon örök nyugodalmat Misi bácsinak és minden Mihály nevet viselő elhonynak, az élőknek testi-lelki erőt.
0: További SMS-ek, a mai nap minden imáját felállom édesapám lelke üdvért, édesanyám gyógyulásáért, az én gyógyulásomért, egy fontos ügyért, nehézségeink megoldásáért, jó emberekért. Kérlek, Szűzanyám, vedd oltalmadba az én családomat, oltalmazd meg minket minden bajtól, Jézuson bízunk benned. Kérem szépen, imádkozzunk együtt két nagyon fontos szándékra, ami a közeljövőben fog történni családomban, Isten fizesse mindenki imáját, Csíkból egy hallgató.
1: És betelefonálót köszöntünk. Halló, halló!
4: Halló, halló! Mit
1: mindörökké, amen!
4: Imád szeretnék kérni férjemét. Nagyon beteg. Tétje van mámas, érte szeretnék imád kérni. Az egész naphimot, heti imádságot kérni.
1: Ó, jó Isten! Segítsen meg orvosokot, ápolókot, kitartást, tessék bekapcsolódni, erre a szándékra is fogunk imádkozni, és minden beteg gyógyulásáért.
4: Köszönöm szépen.
1: Mi köszönjük szépen.
0: Émhírben is érkezett időközben imakérés, névtelen hallgatónk írja. Ezt a Szent Rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a Szűzanyának és az ő drága szentfiának a kapott kegyelmekért, szüleimért, gyermekeim testi lelki, egészségükért, bűneink bocsánatáért és a világ békéért.
1: Betelefonálót köszöntünk, aki időközben letette, kérjük szépen tessenek visszahívni.
0: A már hangzó rózsafűzért felállom orvosokért, ápolókért és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik. Mindennapos hallgató Csíkból.
1: És itt is van a betelefonáló. Halló, halló!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Felajánlom magukkal imádkozva papjainkért, kispapokért, a kántorainkért, segítségünkért, saját magam egészségé. Isten fizesse, hogy bejutottam és meghallgattok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, áldja meg a jó Isten minden jóval, jó egészséggel, hisz ez a legfontosabb.
0: Ezt a rózsafűzért és a hét minden imáját felállom férjem sikeres vizsgájáért, gyermekáldásért, édesanyám megtérésért, családi békességért. Felajánlom a rózsafűzért, kicsi unokám egészséges fejlődésért, írja egy hallgatónk SMS-ben. A rózsafűzért és a nap minden imáját felajánlom unokám jó fejlődésért, hogy minden rendben legyen vele, a szűzanya takarja be védőpalástjával. Istenem, bízunk benned, egy angódó nagymama. Imád kérek lányomért, hogy jó eredménye legyen.
1: Halló, köszöntjük szeretettel. Halló,
6: köszöntjük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Pont, hogy a szándékára szeretném felajánlni a rózsafűzét Márton Áron püspök úr boldogálgatásáért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen a hívását, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: A heti összes imát felállom hálából az eddig kapott kegyelmekért, fiamért, az ő családi békességért, betegeinkért, lányom családjáért és az összes halottaimért, nyugodjanak békében, valamint a gonosz távozásáért, Isten fizesse, Rózsika írta nekünk. Következő SMS-ünk, nehéz vizsga előtt álló gyermekemért, Szilárdért, ajánlom fel a mellhangzó rózsafűzért, Szentlélek világosíts meg elméjét, egy édesanyja írta, Isten fizesse.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Halló! Élőben van a kedves hallgató, hallgatjuk. Halló! Nem szól bele, de köszönjük a hívását is. Imádkozunk a szándékára
0: is. Elhangzó rózsafűzért felállnom férjemért, fiaimért, testvéreimért, az ő családjukért, nemrég született kicsi unokámért, hivatalos ügyünk igazságos megoldásáért, munkahelyi gondok, nehézségek elviseléséért, és anyósom örök nyugodalmáért, mindennapos hallgató tart velünk csíkból az imában. Amely imákat felállom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, hagyjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. Újabb hallgató van velünk, halló, itt a Mára Rádió.
7: Halló.
0: Igen.
7: Kérdésség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, ezt a Szent Rózsafüzért és minden imát. Szeretném felajánlani a drága halottaimét, akik a Pontomáci, a Csíkszépvízi, a Palász negyedben nyugusznak, és szeretném még egy jó ismerősét, akit szombaton temettek, Kerekes Ilonkáét, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság, tényeskedjék neki, a családnak vigasztalást. Kannika voltam Csíkból, Isten fizesse mindenkinek az imáját, a betegekét, és minden jótevőjét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Minden aki, ami maradjon velünk az imában. Amely rózsafűzért felállom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mára Rádió dolgozóért, hal és hallgatóért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonokért, Péter Hajnal Szentegyházáról írta nekünk. A mindennap imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jókorató emberekért, gonosz távozásáért, Isten fizesse meg mindenki imáját. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, világ békért, családom egészségért, anyagi gondjaim megoldásáért, hallottaim lelke üdvért, egy fontos szándékért köszönöm. A mellangzó rózsafűzért és szentmiséket felajánlom személyes szándékokra, Jézuson bízom benned.
1: És ezen le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, imádkozzunk hittel, bizalommal minden elhangzott szándékra, kérjük a szűzanyát, legyen közbejáró kéréseink meghallgatásáért, és Szent Mihály arkangyal védelméért mindannyiunknak. A Csíkszentsimóni ima csoportot köszöntjük a körünkbe, 5 fiatal ember is van velünk, a Jóisten hozta önöket, máskor is visszavárjuk. Nagyon örvendünk a férfi csoportoknak, nem mintha nőknek nem, de nagyon különleges, olyan ritkán járnak be férfiak, úgyhogy szeretettel várunk mindig újabb férfi ima csoportot. Imádkozzunk közösen az elhangzott szándékokra. Műsorba voltunk.
0: Csatlós Robert.
1: És Csatlós Éva. Áldott szép napot, kedves mindannyiuknak, és szép ünnepet.
8: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
10: Amen.
9: Mi is csatlakozunk az elhangzó imakérésekhez. Imádkozzunk a kórházi ágyon fekvő beteg kollégánkért, aki szívműtéten esett át, és minden beteg gyógyulásáért. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak te vagy, te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé, halálod elterülte bűneink adóságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten adja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
10: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
10: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
10: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Ó Jézusom,
10: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
11: Első szentitok, aki érettünk vérrel verítékezett. Az ilyen harc és ilyen győzelem csak az imádságból lehetséges. Jézus imádsága által győzött a kísértőn nyilvános működése kezdetén és vérrel verítékezésének végső csatájába.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve ítékezett.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
10: Miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szentitok, akit érettünk megostoroztak. Jézus szenvedése konkrét történeti alakot öltött abból kifolyólag, hogy a vének, a főpapok és az írástudók elvetették, és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és zsaménj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit irattünk, tövissel koronáztok. Mindvégig szerette övéit, ez a mi Krisztus áldozatának a megváltást és jóvátétel, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Életefél áldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Negyedik szent titok, akit érettünk, a keresztet hordozta. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltoztatottként fogadta el. Vétkeinket a saját testébe felvitte a keresztfára.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hódozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hódozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szentitok, akit érettünk keresztre feszítettek. 6. óra táján sötétség támadt az egész földön, a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönyek középén kettéhasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, ezekkel a szavakkal kilehelt a lelkét. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, és gyöngy meg a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy

0: De Jézusodnak boldogságos tűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a te szent egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel ez misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjó királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörögj érettünk.
1: Pádoé Szent Antal,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, Isten hű szolgája,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, szerzeted ékessége,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, az egyház oszlopa,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, Isten szíve szerinti fiú,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a sértetlen tisztaság lilioma,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a szegénység kedvelője,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, az alázatosság mintaképe,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, az engedelmesség hőse,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a türelem tükre,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, az életszentség csillaga,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, apostoli hithirdető,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a bűn buzgó írtója,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a gonosz lélek félelme,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a jövendők látója,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a holtak föltámasztója,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, a foglyok kiváltója,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, te hatalmas szószóló,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, te nagy csodatevő,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Antal, szerető párfogónk,
0: könyörögj érettünk.
1: Légy irgalmas,
0: Uram, kegyelmezz nekünk.
1: Légy irgalmas,
0: Uram, hallgass meg minket.
1: Minden gonosztól,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Minden bűntől,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az ördög cselekedeteiből,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Az örök haláltól,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal érdemeiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal hősies erényeiért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal szeráfi szeretetéért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal buzgóságáért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal dicső haláláért,
0: ments meg, Uram, minket.
1: Szent Antal csoda tetteért,
0: ments meg, Uram, minket!
1: Az ítélet napján,
0: ments meg, Uram, minket!
1: Mi bűnösök,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy szeretetet tüzét bennünk felgyulasszad,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy Szent Antal közbejárására minden gonosztól megoltalmaz minket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy minden szükségben megsegíts minket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy halálunk óráján megvédj bennünket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy országodba fölvegyél minket,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy Szent Antal minden kegyeletének jóságosan irgalmaz,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy minket meghallgass,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Jézus, Istennek fia,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Szent Antal,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögünk! Szelíd és kegyelmes, kegyes Jézus, te pádulai Szent Antal, a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Szüsszülője Istennek,
0: engedd, hogy tiéd legyek,
1: tiéd jó és balsóban,
0: tiéd küzdve és balsósban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad lepedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen

0: meghalhatatlanul. Azért bízom, mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsósban. Azért hiszem is, meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: betegnek, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, ámen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi elő szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kározott helyére. Amen.
2: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
2: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességbe nyugodjanak.
0: Amen.
2: Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót a jelenünk és jövünk információs műsorban. Kovács Katalin kolléganőm nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat, ő most nem lehet itt, hiszen az engedélyeket és az építkezéssel, stúdiójavítással való ügyekkel foglalkozik. Hál' Istennek annak is a vége fele járunk, de erről majd később fogok beszélni, beszámolni. A kedves hallgatók ma Görgényi Tünde, Sepsiszentgyörgyi kolléganőmmel való beszélgetést, utána majd Szilágyi László promóciós munkatársot kapcsoljuk. Ma mi hárman leszünk a műsorban, és kapcsolom is a kedves kolléganőmet, Tündét, Isten hozott. Hallom.

Újra köszöntöm a kedves hallgatókat, próbáljuk meg, akkor lássuk a Szilágyi László promóciós munkatársam, hát ha ő hallatszik. Halló? Ő sem hallatszik, nem tudom, akkor itt nálam van a technikával egy kicsi probléma, egy rövid zene után visszatérünk, maradjanak velünk.

0: vannak, kedves Mária Rádió hallgatók, hát ha most sikerült kapcsolatba lépni. Kedves Linda, hallasz?
1: Igen, én jól hallak téged, nem tudom, te most hallasz engem.
0: Na most oké, rendben van, tiéd a szó.
1: Köszönöm szépen, vicces kedvében volt a technika, így reggel korán. Köszöntöm a kedves hallgatókat most így élőben ismételten, és téged is, kedves Tibor atya. Köszönöm, hogy ismét lehetőség van, hogy beolvassam azokat az adományokat, amiket ide behoztak a stúdióba az elmúlt hetekben. Köszönöm szépen a kedves önkénteseknek, akik összegyűjtötték, akik segítenek nem csak az adományok összegyűjtésében, hiszen nem csak ebből áll az önkénteskedés, nagyon sokrétű. De nézzük meg, hogy milyen adományok érkeztek. Köpecről Akácsos Júlia elhozta az összegyűjtött adományt, melynek összege 150 lej, köszönjük szépen. Gelencéről Veres Melánia, Lukács Mária és Szakács Amália gyűjtése 970 lej, állandó támogatóktól 660 lej július-augusztus hónapokra, és külön adomány 310 lej, így lesz 970 lej. Köszönjük szépen a gelencei önkénteseknek és hallgatóknak a támogatását. Sztánko Mária Magdolna Málnás fürdőről 135 lejt hozott be, ez 95 lej Málnásfürdő és Zoltánfalu 40 lej. Köszönjük szépen Sztánko Máriának, nem könnyű neki, hiszen olyan helyeken gyűjt adományt, ahol biciklivel meg gyalogkel járjon, de köszönjük az áldozatos munkáját. Szilágyi Katalin sepsiszentgyörgyi önkéntesünk gyűjtése 470 lej július, augusztus és szeptember hónapra. Köszönjük szépen Katik Caninek a gyűjtését. Szépmezői Rózsafűzér Társulat 200 lejjel támogatja a rádiót az imáikon kívül. Imre Szabolcs kézdivásárhelyi önkéntesünk is bejárt a stúdióba, 320 lejt gyűjtött össze, köszönjük szépen. Vajda Ilona Harai önkéntesünk 250 lejt juttatott el a stúdióba, köszönjük szépen az összegyűjtött adományokat. Nyilas Csaba Ijefalvi önkéntesünk 537 lejt gyűjtött össze és adott át, köszönjük szépen. Bajcsi Tibor Nagybányán járt, kedves önkéntesünk, és valaki 300 lejt adott át neki. Ezt nem tudjuk, hogy ez most több személytől adomány, vagy egy személyes adomány, mindenképpen nagyon szépen köszönjük, a Jóisten áldása kísérje az életüket. A Szotyori Rózsafűzér csoport itt járt imádkozni, és 130 lejjel támogatta a rádiónk működését. Igyártó Mária önkéntesünk gyűjtése szeptemberi hónapra 65 lej, köszönjük szépen neki is a behozott adományt. Ezen kívül a stúdióba behozott adományok értéke, ami leginkább névtelen adományokból tevődik össze, 3766 lej, így összesen 7293 lejt gyűjtöttek össze az önkéntesek, így a szeptemberi hónapban. És megérkezett a várva várt levélke is Görgény Üvegcsűrről, ők 790 lejjel támogatták a rádiót. A Jóisten segítségével átutaltuk a szeptemberi támogatás összegét, melyet őszinte hála imánkkal egészítünk ki. Köszönjük, hogy a Szűzanya nevének hónapjában szeretett rádiónk hangján köszönhettük meg a gondoskodó szeretetet, a folyamatos fáradhatatlan közbenjárást, az édesanyai támogatást. Hálás a szívünk a sok szent mise közvetítésért, melyek révén a legszentebb áldozat az otthonainkba költözik. Részesei lehetünk a hétköznapjainkban is. Az elmélkedések pedig erőt adnak, kitartást a hitben, és különösen útmutatást arra, hogyan építsük be a tanítást a mindennapjainkba. Hogy jó gyümölcsöt teremjünk, Isten áldása legyen mindenkin, aki támogatja ezt a nemes missziót. szeretettel a Görgény Üvegcsüri önkéntesek csapata, valamint Szász Júlia és Teréz. Köszönjük szépen minden kedves önkéntesnek az áldozatos munkáját, mindazt, amit tesznek a rádiónk fennmaradásáért, akár pénzt gyűjtenek, akár adásokat készítenek, akár háttérimát biztosítanak, hiszen mindenik nagyon fontos. És köszönöm, Tibor atya, hogy mindezt meg is oszthattam a kedves hallgatókkal.
0: Köszönjük mi is, kedves Tünde, neked a szolgálatodat, kedves önkénteseinknek, köszönjük a szép levelet, és imádkozunk továbbra is a kedves adakozóinkért, hallgatóinkért, mindazokért, akik valamit tesznek a Mária Rádióért. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Görgényi Tünde Sepsiszentgyörgyi munkatársunkkal való beszélgetést hallhatták. Egy nagyon rövid dal után kapcsoljuk Szilágyi László promóciós munkatársunkat. Maradjanak velünk!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ahogyan mondottuk, a rövid zenei betét után kapcsolom Szilágyi László promóciós munkatársunkat. Isten hozott, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Remélem hallatszik, amit mondok.
0: Most igen.
1: Szuper. Akkor én is egy néhány dologról beszámolnék. Nagy Szalontáról Szabó Anikó önkéntesünktől átvettem 355 lej adományt. Nagyon szépen köszönjük. És Szalárdon is jártam, nem rádiós ügyben, de úgy alakult, hogy akkor összefutottam Kelemen Éva ottani önkéntesünkkel, és van Mária rádiós persely a templomban. Úgyhogy azt kibontottuk, és 711 lejt és 10.000 forintot vettem át onnan, tehát a szalárdi hallgatóinknak, támogatóknak nagyon szépen köszönjük az adományokat. Vasárnap pedig Ótelken jártam. Ótelek, ez Temes megyének úgy a dél-nyugati részében van, a szerb határ közelében. Azt mondták, ott 7 kilométer a Bega partján le is lehet biciklivel tekerni oda, és biciklivel át lehet menni a határon, illetve hajóval. A Bega csatorna működik, és volt is alkalom rá, vasárnap akkor járt a hajó, ami Temesvárról lemegy egészen melyik szebb városig a határon keresztül. Szóval Ótelken először volt közvetítés a Mária Rádió történetében. Nagyon szépen köszönöm a plébános atyának, hogy minden nehézség ellenére ezt a hetet szeretettel elvállalta és végigcsinálta. Ott voltunk, ugye, vittem magammal Szebeni Lajos önkéntesünket, ő segítségemre volt. Ott természetesen a Szent Mise végén, amit közvetített egyébként a rádió, beszéltem a jelenlevőknek. Találtam ott hallgatókat, ha jól számoltam, 7 vagy 8 személy emelte a kezét, hogy már ismerik, hallgatják a Mária Rádiót. Többieknek természetesen ajánlottam és mutattam is, hogy lehet hallgatni. Vittem Mária Rádiós tárgyakat is magammal, 930 lej értékben gyűlt adomány Ótelken, tehát ott a Szentmise után. Közben jelentkezett valaki önkéntesnek is, illetve elvállalta. Talpai Gizelláról van szó, aki a közvetítések technikai részét is biztosította, és ő időközben ő maga is gyűjtött néhány személy részéről adományt a Mária Rádió számára, 330 lejt, azt átadta, és a plébános atya is adott 1000 lej adományt a rádió számára. Úgyhogy Ótelken szépen gyűlt adomány, és mondjuk így, hogy anyagilag is megérte oda elmenni, de nem mérhető fel anyagiakban az, hogy először járt ott a Mária Rádió, és végre van kapcsolatunk az óteleki hallgatókkal. Eddig azt se tudtam, hogy vannak egyáltalán hallgatók, nem járt oda újság, semmi. Ezután megvan már szervezve, megvan beszélve, hogy fognak oda az újságok eljutni, tehát az eddigi meglévő hallgatók, és remélem, hogy a vasárnapi reklám után több hallgatónk is lesz, és hamarosan jön az újság következő száma, ami most jelent meg, még meleg, jóformán, ez is hamarosan el fog jutni majd Ótelekre. Úgyhogy nagyon örülök. Egyébként voltunk egyik filiában is, a plébános atyával és Lajossal. Úgy hívják a helyet, hogy Magyar Szent Márton. Az ott közvetlenül Ótelek mellett van, de az összekötő út rossz, úgyhogy egy nagyobb kerülővel mentünk, hogy a jó úton menjünk. Ott lehettek egy olyan 20-an a templomban, és hát ott se igen hallottak a Mária Rádióról. Már csak ezért is érdemes volt elmenni. Persze, hogy meg lett említve a rádió, megmutattam is az applikációt, meg stb. Beszélgettem az emberekkel, és valaki, egy elég tekintélyes, értelmes férfi, aki ott az egyházközség egyik oszlopa, megkérdezte tőlem, miután beszéltem a rádióról, hogy ez valami újdonság, ez most indult el ez a rádió, hát mondom, most 20 éve Én nézett rám, hogy 20 éve, szóval már csak ezért is érdemes volt Magyar Szentmártonba elmenni, hogy megtudják ott is a katolikusok, hogy van. Mária Rádió Erdélyben már 20 éve, nem késő csatlakozni még most sem a hallgatók táborához. Úgyhogy még léteznek ilyen helyek, én nem gondoltam, hogy van olyan hely, ahol még nem hallottak a Mária Rádióról, de ezek szerint még van, még kell tovább kutassak, és elmenjek így ilyen kisebb elszigeteltebb helyekre is, hogy mégis ez a munkám, hogy reklámozzam a Mária Rádiót. Minden esetre sikerélményekkel tele jöttem haza, és közben jó híreket kaptunk, itt hétfőn megérkezett az újság, tehát a nyomdában elkészült az újság, és hétfőn reggelre már itt is volt, úgyhogy tegnap egész nap itt Szabó Magdus önkéntesünkkel számolgattuk, kötözgettük, előkészítettük az önkénteseknek az újságcsomagokat, úgyhogy holnap elkezdődik itt Erdély nyugati felében az önkéntes találkozók sorozata, úgyhogy ezt el is mondanám, hogy hogyan alakulnak. Tehát holnap, szerdán, szeptember 30-án lesz az első önkéntes találkozó, mégpedig Kolozsváron a stúdióban délután 4 órára várjuk szeretettel önkénteseinket, hallgatóinkat, minden kedves érdeklődőt. A következő találkozó pénteken lesz, október 2-án Nagykárolyban, délután 3 órától a Szent László közösségi házba várok szeretettel mindenkit, aki érdeklődik a Mária Rádió munkája iránt. Onnan pedig Imeával együtt akkor megyünk Szatmárra, és másnap, tehát a hónap első szombatján, október 3-án, 10 órára várjuk szeretettel Timével együtt a Szatmár Németi stúdiónkba a kedves hallgatókat, önkénteseket, minden kedves érdeklődőt. Én pedig onnan majd, mikor jövök visszafelé, Mihályfalván is megtartom a találkozó délután 3 órától a plébánia közösségi termében. És Nagyváradon lesz a találkozó jövő héten hétfőn, tehát október 5-én. Délután 16:30-ra várom szeretettel a Barátok templomához tartozó közösségi házba önkénteseinket, hallgatóinkat, minden kedves érdeklődőt, és a találkozó után, aki szeretne, akkor azokkal együtt részt veszünk 6 órától a Szent Misén a Barátok templomában. Természetesen úton Kolozsvár felé, úton Nagykároly felé, meg onnan visszafelé is, akik tudják, hogy beszoktam menni hozzájuk, akkor számíthatnak rá, hogy ezúttal is meglátogatom őket. Egyelőre még nincsen megbeszélve Temesváron és Aradon a dolog, de azt tervezem, hogy október 10-én, tehát jövő héten szombatra gondoltam én, de a részleteket még megbeszéljük Temesvár és Arad kapcsán, de ez az elgondolásom, hogy jövő szombaton legyen Temesváron és Aradon önkéntes találkozó. És a csíksomlyói kollégákkal is beszéltem, ha már itt feljött, én megmondom őszintén, ha most lenne alapom, akkor megemelném előttük, nagyon ügyesek, hogy személyesen ők neki álltak a stúdió felújításának, kifestésének, ott éppen messzelnek, sokszor le kell kaparni a régi festéket, kijavítani, stb. Tehát ők személyesen csinálják, és elég nehéz dolgok van, mert nagyon kicsi a hely, tele van mindennel, és akkor ott egyik helyről áthorcolnak mindent egy másik helyre, akkor veszik ott a dolgokat, tehát az a szűk kis helyet ott valahogy elég jól haladtak, azt hiszem ugye 2/3-ával kb. Már megvannak, de folytatják a stúdió felújítását, kimeszelését, Jóisten adjon erőt nekik továbbra is, és ennek a munkának és az egyéb nehézségek ellenére is, amit most nem részletezek, a lényeg az, hogy ezt kérte Lóránt kollégám, hogy mondjam el kedves hallgatóknak, hogy első szombaton, akik a Mária köszöntőre érkeznek és be fognak térni a stúdióba, ott már elő lesz készítve számukra az újságcsomag, és ami még jobb hír, a naptár is, a jövő évi forgatós naptár is ott lesz Csíksomlyon a stúdióban szombaton. Ide Nagyváradra pénteken reggelre fog megérkezni. Úgyhogy sajnos Kolozsvárra, amikor megyek holnap, akkor még nem tudom elvinni, mert még nem lesz itt a naptár.

0: onnan közvetítünk ezen a héten, és ott délben egy órától van a búcsús szentmise, amit közvetít a rádió, és arra szándékozok menni, és akkor oda viszem az újságokat és naptárakat is, és aztán leszerelem a mobil stúdiót, és hazahozom. Tehát ezek a tervek a következő időszakra.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves Sisi. Köszönjük a bántsági hallgatóinknak is, adakozóinknak a hozzáállásukat, a szeretetüket a Mária Rádió irányában. Köszönjük neked is a sok hétvégi munkádat, Isten áldása kísérje további szolgálatodat is. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársunkkal való beszélgetést hallhatták. Én egy pár információt mondanék most röviden még. Csütörtökön és pénteken az négy magyar nyelvű Mária Rádiónak a munkatársai találkozunk Szlovákiában, vagyis Felvidéken, Komáromban. Két napos konferenciát, úgymond találkozót tartunk, megbeszéljük a közös évünket, a jövőbeli terveinket, hogy hogyan is alakuljon továbbra is a négy magyar nyelvű Mária Rádiónak a közös tevékenysége. Majd október 10-én megyünk az elnökünkkel, Szatmári Ferenccel Rómába a világ találkozóra, ahol a világ családnak az igazgatói és elnökei lelki gyakorlaton veszünk részt, ahol a Szent Atya, de 14. Leó pápa is külön majd találkozik velünk. Utána pedig a következő nagyon fontos esemény az, ami a rádió életében történik, az egyik legfontosabb, a november 12-15-én bekövetkezendő úgymond Mariaton, amelyet az Erdélyi Mária Rádióért fogunk majd tartani, a részletekkel majd később fogunk beszámolni. Nagyjából ennyi lett volna, természetesen közben ugyanebben az időben van még a Esztergomban a Magyar Újságíró Katolikusok Szövetségének a találkozója is, oda is majd két munkatársunk jelen lesz, azon belül pedig abban az időpontban lesz a Mariaton is, de ez nem fogja minket, a mi munkánkat befolyásolni. Köszönöm még egyszer mindazoknak, akik a Mária Rádiót hallgatják, támogatják, szeretik, velünk vannak, imádkoznak, értünk, maradjon is így, imádkozunk együtt továbbra is egymásért. Tibor atyát hallották, maradjanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen. Dicsétessék a Jézus Krisztus, Tibor atya újra a mikrofonnál, a Nagyváradi stúdióból. Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, hogy mi jár még együtt az Isten szerinti adakozással. Majd utána pedig rátérünk egy másik szentírási történetre, részre, amely szintén az adakozásról szól. Beszéltünk Szent Pál, hogyan vélekedik az adakozásról, és szintén Szent Pálra hivatkoznék, amikor az adakozás eredményéről beszél. Többre mutat annál, hogy enyhülnek ugye a keresztényeknek a terhei, valamint meggazdagodnak azok, akik tiszta szívvel adnak. Mert azt írja Szent Pál apostol, hogy ennek a szolgálatnak az ellátása sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Sőt, még tovább megy, és azt mondja Szent Pál apostol, hogy e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról tanúságot tesznek. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, minden az adakozásnak a célja Isten dicsősége, amely sokaknak a száján és a szívében gyarapszik. Jézus Krisztus minden követőjének öröm, ha valaki meglátja őt. Felismerjük-e, hogy a róla való bizonságtétel egy módja az, ha a szükségben lévőt észrevesszük és megsegítjük? Elcsodálkozunk-e Istennek azon a kegyelmén, amikor azt tapasztaljuk, hogy valakire gondoltunk, valakit megsegítettünk, és kiderült, hogy ő éppen Isten előtt volt imádságban, nehéz szükségében, és a mély szívünk indulata Isten válasza volt erre. És ugyan így vagyunk most mi is, kedves Mária Rádió hallgatók, szükségünk van az önök imádságára, szükségünk van az önök megsegítésére, az önök részéről a mi megsegítésünkre szükségünk van, és az önöknek az indulata, amely a szívből jön, a jó indulat, Istennek egy válasz. Az önök adományai, Istennek egy válasz. Az Isten részére. Ekkor nem nekünk lesz leginkább hálás, hanem Istennek, aki ilyen csodálatos módon viseli a gondját, és ez nem elkedvetlenít minket, hanem örömmel tölt el. És Istennek tehát sok dicsőséget szerez, ha a hallgatók bőven adnak abból, amit Istentől kaptak. Ebből a szabadon ajándékozó Istenből mutatnak be önök valamit a világ számára, ami hálaadást szül. Mi pedig mi más szeretnénk, mint hogy minél többen magasztalják őt és dicsőítsék. Az Isten iránti hálán túl az adakozás egy másik gyümölcséről is ír az apostol, Szent Pál apostol. Azt írja a levelében, hogy ők könyörögnek értetek, vágyodnak utánatok, mivel Istennek jósága bőven kiáradt rátok. Ez az adakozó és az adományt elfogadó, vagy ahogy a Szentírásban van, a korintusi és a judeai közösségek között a szeretet és az imádság kapcsolata kezd el kiteljesedni. Tehát az adakozó és az adomány között, adományozó között, pontosabban fogalmazok ismét, az adakozó és az adományt elfogadó között a szeretet és az imádság kapcsolata kiteljesedik. Így tehát az éter hullámain keresztül a Mária Rádió munkatársak, önkéntesek és a hallgatók, adományozók között egy szeretet és imádság kapcsolat teljesedik ki. Távol vagyunk egymástól, nem csak földrajzilag, de most egy olyan közösséget tapasztalhatunk meg, amelynek látható kifejezését, a szeretet gyakorlását az adomány adja meg. Mindkét fél tudjuk, hogy ebben az eseményben Isten kegyelme munkálkodik, hiszen Isten kezdte el a bőkezűség, a hálaadás és az ebből fakadó közösségnek a láncreakcióját. Olvassuk a Szentírásban,
szintén a korintusiakhoz írt levélben, hogy a korintusi közösség engedelmessége nagyobb, látható egységet szült, és ez az Isten szerinti adakozásnak az egyik titka. Tehát az adakozás által egy látható nagy egységet tudunk szülni. Hogy hogyan és kivel köt össze Isten, ha engedelmeskedünk neki, nem tudom, de azt igen, hogyha engedelmeskedünk annak az Istennek, aki kimondhatatlan ajándékkal ajándékozott meg minket, és őt követve mindig csak kapni és birtokolni akaró életből elsősorban adni kívánó emberekké változunk át, meglátjuk, hogy titkait fellebbenti előttünk, és úgy látjuk meg őt munkálkodni, ahogy korábban soha. Így tehát adjad magadat Istennek, hogy ő adhasson téged másoknak. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírásban van egy másik nagyon kimagasló mondat, amely most éppen a Mariaton alkalmával ide talál, és ismét felhívom a kedves hallgatóink figyelmét, hogy az adományozó vonalunk az működik, az önkénteseink a Nagyváradi stúdióban várják az önök hívásait, ahová lejelenthetik az adományaikat. A 0259 420 777, illetve 0359 420 777-es telefonszámok egyikén. Na de visszatérve a szentírási részre, ismeri mindenki ezt a mondatot a szentírásból, hogy akinek van, annak még adnak, akinek pedig nincs, azt is elveszik, amilyen van. Tudjuk jól, hogy a szent miségben mindig újra, főleg a hirdetésekben szó esik sokak előtt kellemetlen dologról, az adakozásról. Minden szentmise végén, vagy akár a protestánsoknál az istentisztelet végén elhangzik az áldozatra való felhívás, és az az ígéret, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, amelyet a II. Korintusi levélből olvashatunk, a 9. fejezet 7. versében. És a hirdetések között is mindig szóba kerül a közösségek, a közösségnek, a helyi plébánia közösségének, a szeretet munkájának a támogatása és az ajánlásoknak a gyűjtése. És annyiszor halljuk ezeket a felhívásokat, hogy sokszor megszokottá, unottá, kellemetlenné, sőt, sokszor bosszantóvá is válhat. És éppen ezért úgy fogalmaznék, hogy szorongat a Szentlélek egy idő óta, hogy beszélni kell az igazi keresztény adakozás lényegéről. És ezért választottam én ezt az érdekes történetet a Szentírásból, a szareptai özvegyasszonyról, aki egy élő illusztrációja annak a sokat hallott mondásnak, hogy amelyet minden nap hallhatnak tőlem is a kedves hallgatók, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát az adakozó emberről szeretnék beszélni. Amikor egy picit belemélyedtem ebbe a történetbe, láttam, hogy tulajdonképpen nem is erről van itt szó, az adakozó emberről, hanem az adakozó Istenről. Mert olyan csodálatosan szerető és hatalmas a mi Istenünk, hogy akkor is ad, amikor kér. Azáltal is ő ad nekünk, hogy kér tőlünk valamit. Tudjuk jól a szentírási történetet, szárazság pusztított a Szentföldön akkor, kiszáradtak a folyók, a növényzet, elsült éhínség, éhhalál réme fenyegette az országot, és akkor Illés próféta, az Isten embere, hónapokon át egy szegény özvegyasszonnyal tartatja el magát. Rosszabbkor már igazán nem is érkezhetett volna vendég a házhoz, hiszen annak az özvegynek sem volt már egyebe, mint egy marék lisztecskéje a vékában és egy kevés olaja a korsóban. És ezt akarta éppen elkészíteni utolsó eledelül ebben az életben önmagának és egyetlen fiának, hogy azután ők is búcsút mondjanak ennek a szomorú világnak, és bevárják a kegyetlen halált. És most Illés, ez az idegen ember, ezt az utolsó kis ételt is elkéri a végszükségben szenvedőktől Isten nevében.
Világi szemmel nézve valami fölháborító és bosszantó történik itt. Micsoda könyörtelenség kérni valakitől, aki maga is támogatásra szorul. Szinte úgy tűnik, mint a kivenni az utolsó falatot a szájából. Hiszen valósággal kifosztja ezt a szerencsétlen asszonyt, és méghozzá Isten embere teszi ezt, Isten nevében. Hát sokan úgy gondolják, ez már tényleg igazán több a soknál. Hogy kérhet Isten akár mekkora áldozatot, pláne ekkora áldozatot ott, ahol nagyon sürgősen neki kellene segítenie, hogy el ne pusztuljon egy szerencsétlen család. Igen, így gondolkodik a világ, mert nem tudja, honnan is tudhatná, hogy Isten éppen azért kér, mert adni akar. Éppen azért igényli az áldozatot, mert segíteni akar az özvegyasszony nyomorúságán. És ha az özvegyasszony is úgy gondolkozott volna, mint a világ, fölháborodva utasította volna vissza ezt a képtelen kérést, és nem adta volna oda az utolsó falatját, és nagyon rosszul járt volna, megette volna a fiával együtt az utolsó maradékot, és azután szépen megvárta volna, amíg meghalnak. De milyen szerencséje volt ennek az asszonynak, hogy Isten elkérte tőle az utolsó falatot is, mert így történhetett meg az a csoda, hogy a marékliszt és a csöpnyi olaj nem fogyott el hónapokon keresztül. Kedves Mária Rádió hallgatók, akármilyen érthetetlen, de éppen ez a csoda. Azért futotta tovább az a kicsi eledel, mint ahogyan azt előre magában kiszámította, mert adni tudott belőle. Reális számítás szerint az egész készletből két ember számára egyetlen vacsorát lehetett volna készíteni. De éppen azért jutott belőle sokkal többre, mert Isten egy harmadik számára is kért belőle, és az asszony vállalta az áldozatot. Így tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, felteszem a kérdést, érzitek-e, hogy megvilágosodik ez az egyébként homályos értelmi mondás, hogy akinek van, annak még adnak, akinek pedig nincs, azt is elveszik, amilyen még van. De ennek az asszonynak nem volt készlete, amiből nagy kegyesen adakozhatott volna, hanem egyszerűen amilyen volt, azt adta oda Isten kérésére, és éppen ez által adatott neki, és szaporodott meg neki. Nem azt jelenti ez, hogy na, milyen jó üzletet csinált, és meggazdagodott általa, hanem azt, hogy ezáltal lett elég. Elegendő a maga és a fia számára is, hogy tudott belőle adni másnak. Ha nem adta volna oda, neki sem lett volna elegendő. Én nem tudom, hogyan csinálja ezt a jó Isten, de mindig így csinálja. És az a bizonyos, hogy erre még soha senki nem fizetett rá, ha Isten kérő szavára megnyitotta a szívét és a zsebét. És ugyanez történt egyszer a Genezáreti tónál is, amikor egy kisfiú odaadta Jézusnak az 5 kis árpa kenyerét és a 2 kicsi halacskáját, amit édesanyja pakolt be neki napi élelemként az útra. És amikor azután Jézus az egy ember napi fej adagját elkezdte osztani, 5000 ember lakott jól belőle. Nagy titok és csoda ez, de igaz. És nem csak akkor volt igaz, hanem ma is az. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor eléd hoz az Isten valami ügyet, és kér tőled hozzájárulást, anyagi támogatást, amikor az Isten kér az ő ügyére adakozást, akkor soha se feledd el, hogy azért kér, mert ő még többet akar adni neked. És figyeljük csak meg tovább a történetet. Illés kérésére egyre nagyobb próba elé állítja az asszonyt. Előbb csak azt mondja neki, hogy hozz kérlek egy kevés vizet nekem valami edényben. Nos, hát ezt még valahogy lehet teljesíteni, bár ez sem könnyen, mert nagy szárasság volt, vízhiány volt, de el is indult rögtön az asszony készségesen. De akkor utána kiállt a próféta, hogy hozz kérlek egy falat kenyeret is. De fölbátorodhatott ez az Illés az asszony készségén. Nem lesz ez sok, hiszen ez már belevág az egész háztartásba, és fölborítja az egész számítását. És most még tovább merészkedik, és azt mondja, hogy süss abból
egy kis pogácsát, és hozd ide. Magadnak és a fiadnak pedig azután süss. Hát itt aztán már tényleg megáll az emberi értelem. Itt kezdődik a csoda, kedves hallgatók, és mi is, amikor elénk tartják, úgymond a Mária rádiós perseit, lehet, hogy előfordul az a gondolat is, hogy na hát ebben még lehet tenni valamit. Aztán ugye eszükbe jutnak az embereknek, a kedves híveknek, hogy hát ezután még van egy házi adó is, tehát oda is kell tartogatni, és akkor még a szeretett munkára is kérik folyton tőlünk az adományokat az egyházközség, tehát valahogy ez úgy jön ki, hogy hát az egyház részéről ez nem egy telhetetlenség, és akkor most még jön a Mária rádió is. Hát hogyan lehet az Isten nevében kérni tőlünk most, éppen most, amikor magunknak sincs elegendő, feltesszük sokszor a kérdést. Hogyan tudna adni valaki, mikor arra is alig telik, hogy az életét fönntarthassa vele? Hogyan lehet kérni olyanoktól, akik maguk is szegények, és segítségre szorulnak inkább, mint sem, hogy még ők adjanak? Ha ehhez hasonló gondolatok hullámzanak át rajtad, kedves Mária rádió hallgató, adakozó, amikor Isten kérő szavát hallod, gondolj erre a névtelen öregasszonyra, és gondolj Istenre. Csak nem képzeled, hogy Isten ki akar fosztani téged, hiszen nem kifosztó és megszégyenítő, hanem éppen ajándékozó és gazdagító, meggazdagító Isten, aki az ő ajándékozó szeretetében addig ment, hogy önmaga legszebb darabját adta oda neked Jézus Krisztus személyében. Neked adta Jézus halálának és feltámadásának minden eredményét, az ő szent és tiszta életének az érdemét. Csupa szeretetből a te nevedre írta Jézus egész mennyei örökségét. Te örökölted. Neked ajándékozta Jézus...

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Az Erdélyi Máre Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. Ünnepi búcsú szentmisét közvetítünk a gyulafehérvári székesegyházból. A szentmisét bemutatja excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely érsekatya. Igét hirdet excellenciás és főtisztelendő Tamás József, nyugalmazott segédpüspökatya. Énekel a székesegyház kórusa. Lélekben hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, kapcsolódjanak bele ebbe a nagyon szép szentmisébe.

Őtisztelendő érsekatyák, őtisztelendő paptestvérek, szerzetesek, szerzetes nővérek, kedves kispapok, kedves diákok, kedves zarándok testvérek, mindannyiatokat szeretettel köszöntünk, akik itt vagytok, hogy megünnepeljük közösen ennek a templomnak, a székesegyházunknak búcsú ünnepét. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a média eszközein keresztül kapcsolódnak be ebbe a szent misébe. A mai naphoz több esemény is fűződik. Elsősorban is megünnepeljük ennek a templomnak búcsú ünnepét. Emlékezzünk tiszteletre méltó Márton Áron püspökatyánk halálának 46. évére. Emlékezzünk boldog emlékű első érsekatyánk Bálint érsek úr püspökké szentelésére, hiszen 45 évvel ezelőtt itt ebben a székesegyházban történt. A régi szokás szerint ez a nap a papnevelő intézetünk tanévnyitója is. Mindannyiatokat arra hívlak, közösen együtt imádkozzunk főegyházmegyénkért, főegyházmegyénk vezetőiért, papjaiért, szerzeteseiért, szerzetesnőiért, kispapjaiért, és ugyanígy Isten hívő népéért, hogy mindannyian helyt tudjunk állni ott, ahová a jó Isten helyez ebben az életben mindannyiunkat, és hogy mindannyian tudjunk megküzdeni mindazzal, amivel nap mint nap szembe találjuk magunkat, és így az életnek győztesei tudjunk lenni. Most pedig a Szentlélek Úristen kegyelmeit hívva erre az új iskolai évre diákjaink számára énekeljük el közösen Szentlélek himnuszunkat.

Istenünk, te íveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod, add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. Krisztus

Könyörögjünk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezted az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak néked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által,

Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősöreg lehűlt. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, trónja kerekei megiszó parhásból. Tűz folyó ered belőle, és folyt tovább.

ég, olyan volt, mint az ember fia. Amikor az ősöreghez ért, színe lévezhették,

Nagyméltóságú és főtisztelendő érsek atyák, főtisztelendő paptestvérek, kedves kispapok, kedves diákok, szeretett jó hívek! Itt a gyulafehérvári katedrálisban vagyunk, amely nemzeti történelmünk szimbóluma, erdélyi magyar keresztény múltunk kőbevésett történelme. Évszázadokon át épült, a történelem viharaiban lerombolódott állapotából mindig újraépült, a jelenben is felújult. Ez a templom is megtestesítősége lett azoknak az ideáloknak, amelyek őseinket vezették. Kőbe vésve és megfestve itt van Szent Mihály arkangyal képe, aki a szellemi világ harcos fejedelme főegyház megyénknek és székesegyházunknak védelmezője. A megszentelt kövek alatt nyugszanak főegyház megyénk letűnt nagyjai, a hit és a hazaszeretetnek apostolai.

A zsidókhoz írt levél szerzője nyomán arra hívlak benneteket, gondoljunk most Szent Mihály főangyalra és tiszteletre méltó Márton Áron püspökatyánkra és a felhívás alapján kövessük őket a hitben. Szent Mihály főangyal, aki a templomnak és főegyházmegyénknek a védőszentje, olyan példakép, aki már a nevében is, de magatartásában is Istenre irányítja a mi figyelmünket, hiszen neve annyit jelent, ki olyan, mint az Isten. Ki olyan, mint az Isten? Az angyalok a teremtett világ legtökéletesebb lényei, szellemi lények, de ők sem olyanok, mint az Isten. Az ember, aki az angyalok után következik nagyságban, a teremtett látható világ teremtményeinek a koronája, a 8. Zsoltárban a Zsoltáros olyan szépen ecseteli ezt, magad alá kevéssel aláztad, dicsőséggel, nagysággal koronáztad, fölébe rendeltet kezed minden művének, lába alá vetettél mindeneket. Bármennyire is nagy az ember, de mégsem olyan, mint az Isten. És ezt az embernek tudomásul kellene vennie. Sajnos a történelem folyamán az ember sokszor megpróbálta Isten helyébe helyezni önmagát. Már az első bűn is ebbe a törekvésbe ágyazódik bele. Az ember olyan akart lenni, mint az Isten, sőt, Isten akart lenni, ezért evett a tiltott fának a gyümölcséből. A bábeli torony építésének története is erről beszél. És erről beszél a történelem folyamán sok-sok embernek az élete, megnyilvánulása, akiknek magatartása a Nietzschei megfogalmazásban tükröződik vissza, amely így hangzik: nem tudom elfogadni, hogy létezik Isten csak akkor, ha ez az Isten én vagyok. Szent Mihály nem csak nevében, de magatartásában is a legnagyobb kincsre, Istenre irányítja a mi figyelmünket. Ahogy a Jelenések könyve tudósít róla, harcba szállt azokkal, akik Isten ellen lázadtak. Harcba szállt a sárkánnyal, az őskígyóval, a bukott angyalokkal, akik nem tudtak neki ellenállni, és akiket kitaszított Isten országából. Ezért legtöbbször úgy ábrázoljuk őt, mint aki a sárkánynak a testén tapos, és dárdáját a sárkány torkába szúrja, elnémítva őt. Szent Mihály, mint példakép, arra tanít bennünket, amit Sík Sándor papköltőnk egyik versében így fogalmazott meg: embernek lenni. Embernek lenni semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek, Isten lehelte szépnek. Ne akarjunk Isten lenni, hanem az, aminek az

Isten alkotott, de legyünk ember a szó szoros értelmében. Mert az ember nem akkor volt nagy a történelemben, amikor az Isten helyébe helyezte önmagát, hanem amikor le tudott borulni Isten előtt, amikor alá tudta vetni saját magát Isten törvényeinek, Isten akaratának, és így élni tudta a maga emberi életét. Ember legyek, aki Istennek a képét és hasonlatosságát viseli magán, és akinek minden törekvése az, amit az Úr Jézus így fogalmazott meg a hegyi beszédben: ti olyan tökéletesek legyetek, mint a ti mennyei atyátok. Bárcsak Szent Mihály példája nyomán tudnánk megküzdeni, s tudnánk legyőzni a sátánt, s amit a sátán képvisel, a gonoszságot. És éppen ezért, amikor a mai szép ünnepen is elimádkozzuk hitvallásunkat, legyen benne keresztségi ígéretünk megújítása, hogy mi Istennek akarunk szolgálni, és nem a gonoszságnak a martalékaivá válni. Szeretett jó hívek! A másik példakép Isten szolgája Márton Áron püspök úr, aki életének egy részét itt töltötte, kispapként, püspöki titkárként, majd püspökként. Ő úgy áll előttünk, mint ember katedrális, ahogy I. és Gyula írónk jellemezte őt. S mi mindent kifejez ez a kifejezés, ami egy embernek a nagyságát és értékét tükrözi vissza. Ember katedrálissá tette a jelmondata, ami megszabta és irányította az ő életét. Non recuso laborem, vagyis nem utasítom vissza a munkát. Nem riadt meg a munkától, a feladatoktól, amik rá vártak. Isten adta tehetségét, minden helyzetben kibontakoztatta, fiatal papként a lelkipásztori munkában, egyetemi lelkészként a fiatalok körében, népnevelőként az általa alapított erdélyi iskola szerkesztésében, püspökként a nagy kiterjedésű egyházmegyében. Nagyon sok gond, feladat, probléma, kereszt neheződött rá, hiszen olyan időszakban élt, amely külső kereteiben is a megpróbáltatásoknak az ideje volt. Fiatal élete akkor kezdődött el, amikor a trianoni békeszerződés elcsatolta Erdélyt. Püspöki működése akkor kezdődött el, amikor már a II. Világháború előszelei fújdogáltak, s aztán ott van a háború, a rendszerváltozás, benne az államosítás, a kollektivizálás, az egyház üldözése, és nem utolsó sorban a börtön. Nem riadt meg a munkától, a feladatoktól, még a szenvedéstől sem, hű maradt mindvégig jelszavához.
ember katedrálissá tette mélységes meggyőződése, amely hajlíthatatlan szilárd jellemében mutatkozott meg. Amit Petőfi Sándor költőnk egyik szép versében így ír: ha férfi vagy, légy férfi, ne gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök, a sors idébb tovább. Legyen elvet hited, s azt kimond, ha mindjárt véreddel fizeted. Ezeket a szavakat elmondhatjuk tiszteletre méltó szent püspökünkről, mert férfi volt a javából. Elvi kérdésekben nem ismert soha megalkuvást. Megtanulta az evangéliumokból nem csak az igent, hanem a nemet is kimondani, amikor erre szükség volt. Nem tudta megtörni sem a börtön, ahová 6 évre zárták, sem a házi őrizet, amelyben 10 évig tartották. S milyen jó lenne, ha sok ilyen követője lenne, akik nem torz figurák, mint a népmeséknek alakjai, nem rongybábuk, szalma emberek, gyáva oroszlánok, ravasz rókák, mérget okádó kígyók, hétfejű sárkányok, pocsolyában fetrengő disznók. Elég volt és elég az ilyen emberekből. Nincs ugyanis szomorúbb látlány, mint az olyan ember, aki semmiért sem tud lelkesedni, akit nem érdekel az igazság, nem mozgatja a szeretet, nincs meggyőződése, csak tengeti napjait, mint az élősködő, vagy robotol, mint az ígás ló, s elpusztul, mint a kóbor kutya. Sok Mártonáron típusú emberre volna szükségem manapság népünknek, akik elkötelezettek, akik nem hátrálnak meg a nehézségek, akadályok láttán, akik nem futnak meg a munka elől, akik készek az Istentől kapott tehetségüket nem csak a maguk, hanem embertestvéreiknek a javára is kamatoztatni, akik mernek szembeszállni a jogtalanságukkal, az igazságtalanságokkal, harcolni az emberi jogok érvényesüléséért és a békés együttélésért. Kedves testvérek, a mai ünnep keretében 2 nagy példakép áll előttünk, akik arra hívnak, hogy kövessük őket a hitben, vívjuk meg a magunk harcát reménységgel, hogy a nagyok nyomában mi is nagyokká legyünk. Amen. Szívünkbe zárva a mai szép ünnepnek üzenetét énekeljük el közösen hitvallásunkat.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Úr Szent Egyház javára.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük, te át Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Mihály főangyallal, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Gergely László József püspökünket, engem méltatlan szolgádat, a püspök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Ima az Isten bárányai, meghielveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy álljunk a jöjjön. Szóval,

Legyen hála a mindenható Istennek a mai meghitt és szép ünnepünkért. Mikael, ki olyan, mint Isten? Ezt fogalmazta meg a Szent Beszédében Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Atya is, hálás köszönet, hogy vállalta, hogy ünneplésünket vezeti, és Szent Beszédében tanított, bátorított bennünket. Legyünk igaz emberek, ott, ahova Jóisten helyezett, de úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg arról, hogy ki olyan, mint Isten. Nem szeretném elismételni mindazt, amit már a bevezető gondolatban és a Szent Beszédben püspök atya elmondott, de tiszteletre méltó Márton Áron püspökünkre külön emlékezünk, akit 1980-ban a búcsú szentmisére hívó harangszó kísért a mennyei hazába. És köszönet mindenkinek, a sok zarándoknak, akik megtöltötték ma a székesegyházat, akik a meghívást elfogadva főegyházmegyénk számos plébániájáról elzarándokoltak ma ide, a búcsúra és Áron püspökhöz. Sajnos csak azoknak a zarándok csoportoknak a nevét tudom felsorolni, akik, ahogy kértük, bejelentkeztek, sokkal többen vannak. Székely-Szentkirály, Farkaslaka, Csíkszentdomokos, a minisztránsok, akiket látunk, Bögöz és környéke, a csíkszeredai Márton Áron gimnázium, akiknek köszönjük a két zene- és kórusművet, a csíkszeredai Segítő Mária római katolikus gimnázium, Déva, Sepsi-Bükszád, Erzsébet-bánya, Fogaras és még sokan mások. Mielőtt majd hazaindulnának a szentmise végén, mondjanak el egy fohászt az Áron püspök úr földi maradványait tartalmazó kőszarkofág előtt is, vigyenek magukkal egyet az ott elhelyezett emlékképekből. A kispapoknak is külön mondom, akik most visszatértek az Alma Materbe, hogy Isten hozott vissza, első éveseinknek pedig lelkes kezdést, jó kezdést. Mi pedig imádkozzunk azért, hogy jó kispapjaink legyenek, mert a nevelőink, tanáraink jók, és hogy minél több fiatal meghallja ma is Isten hívószavát, és ne csak meghallja, hanem merje is föltenni rá egész életre szólóan, elkötelezve az életét Isten és az emberek szolgálatára. A szentmise végén mindenki a helyén marad, a koncelebráló papság is, csak mi püspökök vonulunk le Áron püspök úrnak a szarkofágjához, hogy ott imádkozzunk érte. És a szentmise záró áldása előtt imádkozzunk közösen, és kérjük Szent Mihály főangyalnak a közbenjárását. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oldalra, esetleg kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére,

0: kezünk, hogy elhunyt Áron püspökünk lelkét, akit a világból kiszólítottál, vezess be a békesség és világosság honába, és fogadd be szentjeid társaságába, Krisztus a mi Urunk által. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki,
1: és az örök világosság fényeskedjék neki.
0: Az ő lelke és mindenki.

0: Istenünk,
1: János püspököt arra választotta ki, hogy igazságodnak őre, az az üldözötteknek védelmezője, és tévednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jellegye mindannyiunk számára.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Kedves Mári Rádió hallgatók, ünnepi búcsú szentmisét közvetítettünk a gyulafehérvári székesegyházból. A szentmisét bemutatta excellenciás és főtisztelendő dr. Kovács Gergely ésekatya. Szentbeszédet mondott excellenciás és főtisztelendő Tamás József nyugalmazott segédpüspökatya, énekelt a székesegyház kórusa és a szkóla. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak ebbe a ünnepi búcsú szentmisébe. Hamarosan a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, fenséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz és délben tűző ragyogást.
1: Osd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia és Szentlélek vígasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen.
1: Gábor, akit már láttam látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám, megérintett és értésemre adta a jövőt. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém.
0: Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted éltet.
1: Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem.
0: Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom.
1: Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták.
0: Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, az zarándoklásom helyén.
1: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet.
0: Gazdagosztál részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten. Megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jó cselekedne, senki sincs olyan.
0: Megszemléli Isten az égből az embereket. Hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas.
1: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
0: Hadd nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret felfalják népemet?
1: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni.
0: Mert Isten szétszúrja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket.
1: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjong és örvend majd Isten minden választottja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal.
1: Istenem, hallgass meg imádságomat. Figyelj ajkam szavára.
0: Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Istent nem tartották szemük előtt.
1: De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek.
0: Készséges lélekkel áldozom neked. Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
1: Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gábor, akit már láttam látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám, megérintett, és értésemre adta a jövőt.
1: Gábor angyal megszólított, és azt mondta, Dániel, már is eljöttem, hogy felvilágosítást adjak. Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy. Figyelj hát a szózatra, és értsd meg a látomást.
0: Áldjátok az Urat, ti mennyei erők!
1: Szolgái, kik akaratát teljesítitek. Könyörögjünk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála. Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk együtt imádkozták a Zsolozsmából a napközi imaórát. Hamarosan 13 órától a Szeretett Láng rózsafűzérében tudunk együtt imádkozni. 13 óra 20 perctől majd ima a békét lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorral jelentkezünk, 14 órától fészek meleg műsorral Kertész Mária és Tibor vár Önöket. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében. 14 óra 40 perctől fogadjuk az Önök imakéréseit. 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Angyalvilág címmel Karácsony Tibor atya és Dalos Ágnes közös műsora ismétlésben lesz hallható, ez az első rész. 16 órától igéző lesz hallható ismétlésben. 16 óra 5 perctől pedig Hitünk és életünk, felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit. 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat. 18 óra 5 perctől pedig Segítség gyászolók címmel Karácsony Tibor atya vár Önöket. 18 óra 30 perctől szentmisét közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Kis Szent Terész templomból, a Tridumban. Tridumban lesz kedves hallgatóinknak lehetőségük belekapcsolódni, majd a szentmise végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 óra 40 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogunk jelentkezni, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából, akik Önökkel voltak.
1: Fülöp Lóránd
0: és Pál Gellért. Áldott délután kívánunk kedves mindannyiuknak, ha tehetik tovább is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetreméltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: irgalmasz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Imedi stúdióból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy felköszöntsék a szeretteiket, ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót vagy születésnapot ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai a Mihályok, a Gáborok és a Ráfaellek. Őket lehet a mai napon köszönteni, és egy szép napot kívánni nekik, vagy csupán kívánhatnak valakinek egy szép napot, azzal, hogy gondolnak rá, küldenek neki egy zeneszámot 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket. Egy üzenetünk érkezett már, szeretném köszönteni Fenyőkúton idős Tóth Mihályt és fiát Tóth Mihályt egy szép dallal. Isten éltesse a köszöntötteket, boldog névnapot kívánunk. A dalokat is gyorsan elmondanám, amelyek a mai listán szerepelnek. Az első helyen van a Four is Five-tól az Úr nem hagy el, a második az F-attától az Add meg Istenem, a harmadik László Attilától a Küldetésed van, a negyedik Hálát adok Uram az életért, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak, küldhetik szeretteiknek, és egy telefonáló is itt van. Halló, Mária Rádió!
1: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindrökjelben!
1: Kinejám és sziklát hosszú leszek, kérlek szépen! Szeredából László Margit néni vagyok. Nagyon köszönöm, hogy bejuttam szívem. Én szeretném köszönteni Nikó Malomfalván, a férjem öcsiéket, László Mártont és Gizit feleségét,

0: Adjon erőt, egészséget, békességet a családjával együtt, tehát kívánja Ángya, és Csíkszeredából szeretném köszönteni Mélleg utca 8-as blokkba Szőke Mihályt, a Jóisten áldja meg őtöt is, adjon erőt, egészséget, békességet a kedves családjával együtt, ezt kívánja László Margit nén is, a szomszédasszonya. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen, Cime Ámbrán.
1: Köszönjük a telefonát, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is szép délutánt kívánunk.

0: legújabb kedves hallgatót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy de tisztelettel köszöntöm, Tisztán. Jó Márius, egyébként egy áldja meg áldásoknak ajtót. És köszöntjük Tisztán Mártonon, Krisztó Mihály, testvérünket. A Jóisten éltesse sokáig, adjon egészséget, békességet, sok négy napot érjen meg békességbe, családjával, homokájjól együtt. Köszöntjük négy leány testvér a családjainkkal együtt. Isten éltesse viszik a sokáig, és szintén köszöntöm Radobdik fiamot, Keresztes Lászlót, de Mártonom, őt a Jóisten éltesse őt is születésnapján. Adjon a Jóisten békességet, egészséget, gyerekeivel, feleségével, és a zsonokájáról adjon békességet, sokat, csendes életet, egészséget. Köszöntjük, ez vagy édesanyja és testvérei. Minden Mihály nevét köszöntök, mindenkit, minden betegét, egészséget. A Jóisten segíjen meg, mindenkit érezzen meg boldogot. Az egész dolgot kérném szépen, Isten fizesse, dicsőtesszük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép délutánt kívánunk önnek is. Üresek a vonalak és a postaláda is üres, következik akkor a mai köszöntőnk első dala, a Four is Five-tól az Úr nem hagy el, hallgassák szeretettel.

Kedves hallgatóink, továbbra is várjuk a hívásaikat, várjuk az üzeneteiket. Elmondják, kit is szeretnének köszönteni a mai napon, vagy kinek szeretnének szép napot kívánni. Én biztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: kedves telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió. Halló. Mindre kiemel.
1: Szeretném köszönteni Timika, és még Anna nénit. Nem tudok vele beszélgetni, és ezt a dalt azért küldöm, hogy szeretettel vagyok iránta. Csíkszent királyról voltam Erzsébet.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Isten éltesse a kedves köszöntöttjét. Köszönöm én is a köszöntést.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Nagyon szeretnék beszélni önökkel.
0: Halló.
1: Nem nagyon hallatszik.
0: Halló.
1: Na most hallatszik.
0: Mi nagyon jól halljuk önt.
1: Na akkor jó van, mert eddig nem hallottok. Nagyon-nagyon ritkán jutok be a műsorba, Felsőbányáról. Nem tudom, lehet, hogy a Felsőbányán egy kicsit hátrább teszék, mert nagyon sok a Székelyföldnek a minden. De én nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, mert én egyedül vagyok Felsőbányáról, aki önöket köszöntik. A többiek nem köszöntik, de hallgatják nagy szeretettel, és mindig mondják, hogy hallottam, hogy beszéltél velem, de nem telefonálnak. És akkor nem tudom, hogy emiatt történik az, hogy én rengetegszer telefonálok, és mindig azt mondják, hogy foglalték, akkor is, amikor szól a zene. De nem baj, én mindenképpen elfogadom önöket, nagyon sok szeretettel, és minden dalt küldök önöknek is, magamnak is, mert egyedül vagyok itt a házban, ez nagyon nehéz dolog 80 éves koromban, hogy itt egyedül élek, és önöket várom minden pillanatban, hogy köszöntsenek, vagy hogy mondjanak valamit nekem. Ezért nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, és dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké amen, köszönjük, hogy telefonált, köszönjük a köszöntését. Én szeretném jelezni nem csak önnek, hanem minden kedves hallgatónak, hogy nincsen kivételezés. Nincs az, hogy valaki nem jut be, mert innen van, meg onnan van. Sajnos a rendszer válogatja a telefonálókat, a rendszer kezel mindent, mi ebben nem tudunk belenyúlni, nem tudunk ebbe beleszólni, úgyhogy sokat kell próbálkozni, és bízom benne, hogy minél többen be tudnak majd jutni. Ezzel az új rendszerrel nem tudjuk megválogatni a telefonálókat, nem is látjuk, hogy kik telefonálnak, csak villog a gomb, és felvesszük a telefont. Nem tudjuk, hogy kik jutnak be, így tényleg mondom a kedves hallgatónak, hogy ne gondolja azt, hogy kivételezés van, hogy ő nem jut be, pedig milyen sokat telefonál. Sajnos ez a rendszer így kapcsolja a telefonálókat. Van, amikor foglaltot jelez, akkor is, hogyha a zene szól. Nagyon sajnáljuk, hogy ez ilyen nehezen működik. Dolgozunk egy új rendszer kidolgozásán, csak ez időbe telik, kérjük a türelmüket. Érkezett egy üzenetünk. Isten áldja Tamás József papbácsit erőben, egészségben, minden jót kívánok neki és minden papbácsinak, felszentelt kispapoknak, kántoroknak, püspököknek, a pápának, minden dal szóljon nekik, valamint Isten éltesse Ülkében Anna nénit, erőt, egészséget, minden jót kívánunk neki.

0: Halló, Mária Rádió. Halló, halló, köszöntjük szeretettel.
1: Halló, halló, szeretettel.
0: Halló.
1: Profi Dézánko, Májka Mihály névre hallgatnak, hogy a jó Isten tartsa még ezt az egészségbe, hogy tudjak tovább folytatni a hivatáskot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, habár az elején egy picit szakadozott, de hogy én kivettem a kedves telefonáló mondatából, a papbácsikat szeretnék köszönteni, akik a Mihály nevet viselik, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Következik most egy újabb dal, de még előtte van egy telefonálónk. Halló, Mária Rádió.
2: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
2: Én szeretném köszönteni Gyimesbükbe Sinko Mihályt, és a kedves fiát Mihálykat. A Jóisten éltesse őket, adjon erőt, egészséget, hosszú boldog életét, hogy sok számos esztendőben érjék meg ezt a szép napot. Isten fizesse, bejutottam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is szép délutánt kívánunk. Következik akkor most egy újabb dal, hálát adok Uram az életért, mert mennyire fontos az, hogy minden nap hálát tudjunk adni minden pillanatért, a jó dolgokért, a rossz dolgokért, mindenért, ami ér minket, amit kapunk, mert mindenből tanulhatunk, mindezek azért vannak, hogy megtanuljuk a helyes utat a mennyország felé, hallgassák szeretettel ezt a dalt.

Pár percünk van már, csak a mai zenés köszöntünkből, ha megírják üzeneteiket, vagy éppen most hívnak minket, akkor még reménykedjünk abban, hogy bejuthatnak a műsorba, és elmondhatják, hogy kit is köszöntenek, vagy kinek szeretnének egy szép napot kívánni. Én várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

üresek a vonalak, üresek a postaláda is, ezért akkor lezárom ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot vagy fontos évfordulót. Jóisten áldását kérjük minden ünnepeltre, és kívánunk mindenkinek egy áldott és szép délutánt, biztatva önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs Tímeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: útja.
1: A család a jövő útja.
0: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
1: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészek

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit, a mikrofonnál a rádióműsor szerkesztője, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa Kertész Tibor. Az esküvőn két ember egymásnak ígéri az életét. Akkor talán még nem tudják pontosan, milyen örömök és nehézségek várnak rájuk. Évek múltán azonban már pontosan érzik, a házasságot nem egyetlen ünnepélyes igen tartja életben, hanem sok hétköznapi döntés. Mit tehetünk, ha megkopott a figyelmünk egymás iránt? Ha ugyanazok a viták térnek vissza, vagy régi sérelmek állnak közénk? És honnan meríthetünk reményt, amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk? Ma az elköteleződésről és a házasság megújulásának lehetséges lépéseiről beszélünk. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

Melyik szó foglalja össze legjobban a házasság lényegét? Talán azt mondanánk, hogy a szeretet. Én azonban még egy szót mellé állítanék, és ez az elköteleződés. Mert hogy a kettő összetartozik. A házassági elköteleződés azt jelenti, hogy a másik javát akkor is keresem, amikor fáradt vagyok. Amikor csalódtam benne. Vagy amikor éppen nehéz szeretettel fordulnom felé. Nem puszta érzésre bízom a kapcsolatunkat, hanem vállalom, hogy dolgozom érte. Jézus így beszél a házasságról. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A keresztény házaspár az esküvőn egész életre mond igent egymásnak, és ezt az igent aztán újra és újra ki kell mondaniuk a tetteikkel. Például, amikor megkérdezem a házastársamtól, hogy van, és nem elégszem meg egy gyors, jól vagyok válasszal. Amikor észreveszem, hogy túl sok a teher rajta, és átveszek belőle. Amikor egy vita után keresem az alkalmat, hogy beszéljünk. Ezek apró döntéseknek látszanak. Hosszú távon mégis ezekből épül a közös életünk. Az elköteleződés persze nem jelenti azt, hogy a házasságban soha nem leszünk boldogtalanok vagy elégedetlenek. Lesznek nehéz időszakok is. A kérdés az, hogy ilyenkor tudunk-e egymással őszintén beszélni, tudunk-e változtatni azon, ami rajtunk múlik, és tudunk-e szükség esetén segítséget kérni. A kapcsolatot a gyengétség is táplálja, a kézfogás, az ölelés, egy kedves érintés azt üzeni, közel vagy hozzám, fontos vagy nekem. Évek múltán ezek könnyen kikopnak a mindennapokból. Nem feltétlenül azért, mert megszűnt a szeretet, lehet, hogy egyszerűen elfáradtunk, túl sok dolgunk van, vagy sérelmek gyűltek fel köztünk. Érdemes erről is beszélni. Hogy milyen közelség esik jól a másiknak, mire vágyik, és mi az, amitől most inkább visszahúzódik. A testi gyengétség akkor erősíti a kapcsolatot, ha mindketten szabadon, biztonságban élhetik azt meg. Ez a házas élet egészére, a szexualitásra is igaz. Miért távolodhatnak el egymástól azok is, akik őszintén szeretik egymást? Az egyik oka túlzott elvárás. Az esküvő előtt könnyű elképzelni, milyen lesz a közös életünk. Aztán megérkeznek a számlák, az álmatlan éjszakák, a munkahelyi feszültségek, a gyermeknevelés nehéz döntései, és kiderül, hogy egyikünk sem tud mindig türelmes, figyelmes és derűs lenni. De ettől még lehet jó a házasságunk. Csak meg kell tanulnunk valódi emberként szeretni egymást, a képességeinkkel és a gyengeségeinkkel együtt. Ebbe az is beletartozik, hogy kérhetek változást, és nekem is késznek kell lennem változni. Egy másik nehézség a különbözőségünk. Talán ismerős a helyzet, ami a kapcsolat elején vonzó volt a másikban, évekkel később bosszantani kezd. Ő mindig erőre tervezett. Akkor ezt biztonságnak éreztem, ma néha merevségnek. Ő könnyen barátkozik, akkor örültem a nyitottságának, ma meg talán olykor azt szeretném, hogyha több időt töltene velem. A különbségeket nem mindig kell megszüntetni,
Előbb meg kell érteni őket. Miért fontos ez neked? Kérdezhetjük. Mitől tartasz ebben a helyzetben? Mit hoztál otthonról? Az ilyen kérdések olykor többet segítenek, mint egy újabb vita arról, hogy kinek van igaza. És a keresztény házaspár mindebben Krisztushoz is fordulhat. A közös ima nem varázsmegoldás, nem helyettesíti a beszélgetést, a bocsánatkérést, vagy a szükséges változást. Segíthet viszont abban, hogy megálljunk, és Isten előtt is kimondjuk, szükségünk van bölcsességre és erőre. Lehet, hogy elsőre csak ennyi fér bele, Uram, segíts, hogy ma figyelni tudjak rá, vagy mutasd meg, miben kell nekem változnom. Már ez is egy lépés, mert a házasság megújulása sokszor akkor kezdődik, amikor nem csak a másiktól várom az első lépést. Most egy rövid szünet után arról lesz szó, mit kezdhetünk a visszatérő problémákkal és a meg nem bocsátott sérelmekkel.

Eddig az elköteleződésről, a gyengétségről és a különbségeink elfogadásáról beszéltünk. Van azonban két nehézség, amelyet nem lehet pusztán több kedvességgel megoldani. Ezek a visszatérő rendezetlen problémák és a mélyebb sérelmek. Mert hogy bizonyos viták újra és újra előkerülnek. Hogyan osztjuk be a pénzt? Mennyi beleszólása legyen a szülőknek, rokonoknak az életünkbe? Ki mennyi időt tölt a gyerekekkel? Miért marad olyan kevés időnk egymásra? A vita tárgya olykor apróságnak látszik, de mögötte komoly szükséglet húzódik meg. Szeretném, ha meghallgatnál, számolnál velem, számíthatnék rád. Ezekhez a beszélgetésekhez érdemes jó időpontot választani. Nem akkor neki kezdeni, amikor már mindketten kimerültek vagyunk. És egyszerre lehetőleg egyetlen kérdésre figyelni. Az is segít, ha vádaskodás helyett arról beszélek, én mit élek át? Például, amikor nélkülem döntesz erről, úgy érzem, hogy nem számít a véleményem. Szeretném, ha legközelebb együtt beszélnénk róla. Sok mindent hozunk a szülői házból is. Ahogyan nálunk a pénzről, a haragról, a munkáról, vagy a gyengétségről, az intimitásról beszéltek, vagy nem beszéltek, az hatással lehet arra, hogyan élünk most a házasságunkban. A házastársunk pedig egy másik családból érkezett. Ami nekem teljesen természetes, az neki furcsa, vagy akár fájdalmas is lehet. Ez nem jelenti azt, hogy minden mai gondunkért a múlt felel, de érdemes felismerni a régi mintákat. Lehet, hogy egy mondatra azért reagálok olyan hevesen, mert gyermekkoromban is gyakran hallottam, és akkor sem tudtam megvédeni magam. Ha ezt észreveszem, felelősebben tudok beszélni róla a házastársammal. A sérelmekkel is szembe kell néznünk. Egy házasságban előfordul, hogy megbántjuk egymást. Van, amikor figyelmetlenül. Van, amikor pontosan tudjuk, hogy amit mondunk, az fájni fog a másiknak. A megbocsátás nélkül maradt sebek pedig idővel távolságot teremthetnek köztünk. A megbocsátást ugyanakkor nem lehet sürgetni, vagy kikényszeríteni. Ha én bántottam meg a másikat, először vállalnom kell, amit tettem. Nem segít, ha így kezdem, sajnálom, de te is. Sokkal többet ér egy világos mondat, ezt mondtam neked, tudom, hogy fájt, sajnálom, szeretném meghallgatni, hogy ezt te hogyan élted meg. Aztán a tetteimnek is követniük kell a bocsánatkérést. A bizalom nem attól épül újra, hogy kimondtunk egy szót, hanem attól, hogy a másik tartós változást tapasztal. Fontos ezt is kimondani, ha valaki erőszakot, fenyegetést vagy súlyos megalázást él át, a megbocsátásra és a házassági hűségre hivatkozva nem szabad arra kérni, hogy maradjon veszélyben. Ilyenkor a biztonság az első és külső segítségre van szükség. Mit tehetünk akkor, hogyha mindketten szeretnénk javítani a kapcsolaton, de nem tudjuk, hogy hol kezdjük? Az első lépés lehet, hogy megnevezem a saját részemet. Milyen szokásom nehezíti most a közös életünket? Mikor zárkózom el? Mikor akarom inkább megnyerni a vitát, mint megérteni a másikat? Mert hogy nem tudom irányítani a házastársam döntéseit. A saját szavaimért, a saját tetteimért viszont felelősséget vállalhatok. Ez nem garancia arra, hogy a másik azonnal változik. Valódi kezdet lehet a számomra, és megnyithat egy új beszélgetést közöttünk. A második lépés a remény. Vannak házaspárok, akik már alig merik kimondani, hogy
jobb kapcsolatot szeretnének. Túl sokszor próbálták újra kezdeni. A remény azonban nem azt jelenti, hogy biztos sikerrel kecsegtetjük magunkat, hanem inkább azt, hogy keressük a következő jó lépést, és nem maradunk egyedül a nehézséggel. Keresztény emberként Isten elé vihetjük a házasságunkat úgy, ahogy most van. Nem kell előbb rendbe hoznunk, hogy imádkozhassunk érte. Kérhetünk az Úrtól bátorságot egy őszinte beszélgetéshez, alázatot a bocsánat kéréshez, vagy józanságot annak felismeréséhez, hogy segítségre van szükségünk. A harmadik lépés a kitartó, konkrét cselekvés. Pál apostol ezt írja, a jó téteményben ne fáradjunk el, mert a maga idején aratunk, ha el nem lankadunk. Galatáknak írt levél, 6. fejezet, 9. vers. A házasságban ez jelenthet heti egy zavartalan beszélgetést, egy régóta halogatott kérdés közös rendezését, időpont kérést házassági tanácsadóhoz, vagy egy rövid közös imát, amelyben nem a másik hibáit soroljuk, hanem mindketten kérjük Isten segítségét. A mai rádióműsor végére egy rövid kérdést szeretnék itt hagyni. Mi az az egy lépés, amelyet én meg tudok tenni ezen a héten a házasságunkért? Érdemes ezt csendben végig gondolni, aztán, hogyha lehet, egymással is beszélni róla.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Kívánom, hogy legyen bátorságuk beszélgetni arról, ami fáj, és észrevenni azt is, ami még mindig szép a kapcsolatukban. Isten adjon erőt a házaspároknak a következő jó lépéshez. Önök a Fészek Meleg családpasztorációs rádióműsort hallgatták, viszont hallásra.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztás.

Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a következő ige versekben néhány konkrét dolgot elmondanak a zsidó nép, hogy ők miben vétkeztek, ott hagytuk abban. Ahogy amikor hallották a törvényt, az igét, akkor magukra ismertek, hogy ezen és ezen a ponton követtük el a legnagyobb bűnöket. Ez volt a legnagyobb ellenszegülés Istennel szemben. És hadd olvassak fel egy néhányat ezek közül, hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak. És ez volt az egyik fő bűne Izraelnek akkor, hogy összeházasodtak idegenekkel, nem különültek el, és most esküdtettek. Aláírt az egész nép, hogy többet nem teszik. És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak, szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben is, elengedünk minden tartozást. De erre is rájöttek, hogy az egész babiloni fogság idején pontosan, a fogság ideje pontosan addig tartott, hogy Isten kiszámolta nekik a szombat éveket, a hetedik esztendőt. Tudjuk, a törvény szerint a hetedik esztendőben nem kellett volna nekik vetni. Isten azt mondta nekik, hogy nem csak minden hetedik nap ünnep, hanem minden hetedik év is ünnep. Az egész hetedik évben ne vessenek, ne arassanak, mert a hatodik évben úgy megáldja őket Isten, hogy a hetedikben nyugodtan pihenhetnek. Annyi termést hoz a föld. De ők kapzsik voltak, mindig bevetették a hetedik esztendőben is, és mindig aradtak a hetedik évben is. Isten összeszámolta ezeket az esztendőket, és amikor már kijött a 70 év, akkor azt mondta, most pedig a föld lerója a szombatjait, és azért tartott 70 évig a babiloni fogság, míg a föld pihent egy féktében. Tehát 70 évig nem volt bevetve, nem volt vetés, nem volt aratás 70 évig. De Isten akkor is érvényt szerzett az ő igéjének, az ő szavának. Ők pedig addig fogságban voltak. Tehát nem azt a bőséges kenyeret ették, amit Isten a hatodik évben rájuk árasztott volna, hanem ették a fogságnak a keserű kenyerét. Nos, ezt meglátták, és azt mondták, elengednek minden tartozást. Ez is az egyik fő bűnük volt, hogy a 7x7. Év után, az 50. esztendőben minden tartozást el kellett volna engedni, ők azonban nem engedtek el semmit. Fel kellett volna szabadítani a rabszolgákat, nem szabadították fel, vissza kellett volna adni mindenkinek azt az örökséget, amit az Úr neki adott, de nem adták vissza. Akkor az Úr az egészet elvette, mindenkitől elvette.

és mivel abban vétkeztem, egyenes következménye lett a nyomorúság, amiben most belejutottam. Hadd jegyezzem meg, hogy egy kivétel van, amikor Isten valakit arra méltat, hogy az ő nevéért szenvedjen. Akkor nem a bűneiért szenved, hanem akkor az ő nevéért szenved, és ez egy nagy kiváltság. Aztán van még két dolog, ahogy olvastuk. Felvisszük földünknek első zsengéjét, és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába. Elvisszük szarvasmarháinknak, juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába, a papoknak, akik szolgálnak a mi Istenünk házában. Tehát ez is benne volt a törvényben, hogy az első zsenge a földből, minden gyümölcsfából, és minden állatnak az első fajzása az az Úré, és vigyék fel az Úrnak. De nem vitték fel, kapzsik voltak, de meglátták, azt mondták, nem tesszük ezt tovább, felvisszük az Úrnak. És ha megfigyeljük, ezek nem olyan rendelkezések voltak Isten részéről, amiket nem lehetett volna betartani. Ezt mind be lehet tartani. Ezt egy testi ember is be tudja tartani. Még újjá sem kell születni valakinek, hogy a hetedik napon, a hetedik esztendőben ne dolgozzon, és hogy vigye fel a zsengét. Csak a szívben ott van a kapzsiság, ezért inkább Isten törvényének szegült ellene, mint hogy valamiről is lemondjon. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten irántatok való szeretetből küld engem közétek, hogy szeresselek, imára és megtérésre buzdítsalak benneteket, önmagatok, családjaitok és a világ békéjéért. Kicsi gyermekek, ne felejtsétek el, hogy az igazi béke csak az imádság által érkezik Istentől, aki a ti békétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. szeptember 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Imeti stúdiónkból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszírét fogjuk imádkozni minden kérésért, minden szándékért, amelyekért szeretnénk a mai napon is közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. És már is van egy telefonáló, akit köszönthetünk. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
1: Az irgalmasság rózsafűzét emekkel imádkozom. Sohor bácsim, Boris János lelke üdvét, aki 1970. szeptember 29-én adta vissza lelkét teremtőjének, kint a hegyen, nagy hitelenséggel, aki nagyon segítette az öregeket, az árvákat. Közöttük engem is, mert 2 éves koromban mindkét szülőmtől árván maradtam. Továbbá feleségét, Bertáért, lányukét, Erzsébetét, fejükét, Béláért, 2 unokájukét, Mária Piroskáért és Anna Olga lelki küdükért, akik a Gyimes felsőlöki temetőben nyugszanak. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott. Imádkozok a lelki küdvükét, Ugráról Veronka. Isten fizesse, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus áldott szép délutánt, adjon a Jóisten mindenkinek.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Vannak üzeneteink is. Ezt a rózsafűzét felajánlom a fiamért, gyógyulásért, a munkahelyen való jó teljesítésért, lányom családjáért, a férjemért, valamint egészségért. Minden imád és szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Ezt a rózsafűzét felajánlom idősebb Tatár Béla lelke üdvéért, halálának évfordulóján imádkozunk érte, lánya Ilonka és családja. Ezt a rózsafűzét és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom békéért, elhunytjaimért, az örök világosság fényeskedjék nekik. Imád kérek a problémák megoldásáért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Ezt a rózsafűzét felszeti majának kapott kegyelmekért, Jézus és Mária és a Szent és az Őrangyalom segítő kegyelméért, édesapámért, Ivanics Mihályért, apósomért, Szabó Mihályért, nagybátyámért, Gunics Mihályért, és minden Mihály elhunyt ismerősömért, egy egészséges unokáért, a kegyelem gyógyulásáért, a kispapokért, hogy tartsanak ki a hivatásukban, Mári Rádió nagy családjáért, minden betegért és imára szólóért, és a háború mindhamarabb megszűnéséért. Sok tisztelettel voltam Misi Zimántról, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. A mai rózsafűzéreket megköszönöm a szűzanyának a sok kapott kegyelmet, amelyet a részemre adott, és kérem Márton Áron közbenjárását, hogy visszakapjam a fülem hallását, Gyémesből írja egy hallgató. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, egészséget, békességet, a fiamért, a családjáért, gyógyulásért, Édesanyám és a többi elhontjaim lelke üdvéért is imádkozom. Felajánlom a rózsafűzért, a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekem nehéz helyzete megoldásáért, szűzanya oltalmáért, egy fontos ügy megoldásáért és az úton levőkért imádkozzunk együtt. Haló, Mária Rádió! Haló! Köszöntjük szeretettel a kedves telefonálót! Haló! Akit valami miatt nem hallunk, de imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. Kérem, imádkozzunk együtt két fontos szándékomért, amik nem sokára bekövetkeznek. Isten fizesse mindenki imáját, Csíkból írja egy hallgató. Minden imát hálából ajánlok fel a családomért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk és a problémáink megoldásáért is imádkozom. A rózsafüzét felajánlom családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned. Hunorért imádkozom és kérem az imát, minden imát és szentmisét felajánlok Iluska tökéletes gyógyulásáért, hallgass meg, Uram, a kérésemet, Udvarhelyről jött az üzenet. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja hidegségről. Az irgalmasság rózsafűzőjét és minden imát felajánlok ifjabb és idősebb kis Mihály lelke üdvéért, akik a jobbágytelki temetőben nyugszanak, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, imádkozik értük a családjuk. A mai imákat felajánlom az unokahúgomért, aki műtét előtt áll, valamint az elhunyt szüleim lelke üdvéért. Isten fizesse az imáikat. Telefonáló is van velünk. Haló, Mária Rádió.
1: Haló. Dicsért tessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én a mai nap rózsafűzőjét, a miséket felszeretném ajánlani az egész családomért, akik elhunytak. Egy év alatt négy családtak húztál, volt meg. Jó Isten, nagyon békességet, nyugodalmat nekik. Az élőknek pedig valahogy, hogy fel tudjuk dolgozni. Három testvérem, és egyiknek a fiatal. Nagyon belé vagyok betegedve, egy éve elhúzott most ma. Nem tudok kilábalni belőle. Jó Isten, valahogy adna erőt, mert nagyon szédülök, olyan rosszul vagyok, hogy alig vagyok el. Az egész feladomnak egészséget kívánnék. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattok.
0: Mindörökké, amen, a jó Isten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Édes Istenem, mert meg a fiamat az összeomlástól, segítsd meg őt képességeinek megfelelő munkát találni. Szent Mihály arkangyal védelmét, oltalmát kérem az ellenségeinktől, békéért és a kis családomért imádkozom. Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai megnyüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaimért. Egy beteg édesanya gyógyulásáért ajánljuk fel ezt a mai imát.

Felajánlom a rózsafűzért önökkel együtt imádkozva, hálából a kapott kegyelmekért, a drága jó édesanyámért, Csáki Erzsébetért, volt Színervár aljai lakosért, az ő lelke üdvéért, aki tegnap volt 14 éve, hogy visszaadta lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott, fájú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk rá, és szüntelenül imádkozunk a drága jó lelkiért, lánya Évike, Veje Sanyika, unokája Renáta és családja, továbbá felajánlom a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért, hálásan köszöntöm mindenki imáját, áldott napot és hetet kívánok. Rózsafűszérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségükre és az életükre, imádkozom halottaim békés nyugalmáért és fontos szándékokért. Ezt az imád felajánlom magamért, István Róbert egészségért, egy jó munkalehetőségért Németországban, egy jó lelki társért, a szüzanya takarjon be védő palástjával, egy édesanya írta ezt az üzenetet.

0: az üzenő közbejárását kérem kisunokám egészséges növekedéséért, egy nagymama írta ezt az üzenetet. Telefonáló is van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a leányomnak a családjáért, legyen béke és szeretet és megértés közöttük, egészségesek legyenek, és az drága kicsi unokái nevelkedjenek éppen egészségesen. Nem utolsó sorban fiamnak is legyen erő, egészsége, és őrizze meg a Jóisten a mindennapi utazásába valami balesetről, szerencsétlenségtől, és az ő két gyermeké is, és a halottaimé, szüleimé, férjemé, testvéreimé, mindegyiké, az Úr Jézus Krisztus adja nekik örök nyugodalmat is, az örök világosság fényeskedjéknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Főtisztelendő Lukács János lelke üdvéért kérem az imát, Péter írja a Szovátáról. Önökkel imádkozom, felajánlom a rózsafüzét férjem, fiam, lányom és családjáért, gyógyulásért, a betegségből egészségért. Köszönöm. Ezt a rózsafüzét felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, egészségünkért, a munkahelyemen sikeremért, hogy minden jól menjen, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írja.

0: Újabb hallgatót köszöntök, Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló.
1: Halló, mit értették a Jézus?
0: Mindörökjelmen.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm önöket is. Ezt a rózsatüzét felajánlom a drága családomért, fiaimért, az unokáim.

0: nagyon szépen köszönöm. És a drága jó férjemnek jó egészséget kívánok. Jó Isten éltesse őt is egészségbe. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Szűzanyám, kérlek, segíts meg, mert valamiért nagyon aggódok, és add, hogy mielőbb rendeződjön a dolog. Az irgalmaság rózsafűzirét felajánlom békességért, a házasságomért, és a kísértéseknek a való ellenállásért. Jézusom, hallgass meg kérésem. Anna néniért kérem az imát, legyen minden az Úr akarata szerint, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzét felszeretném ajánlani hálából a Jóistennek a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért. Gyimesből ajánlom az összes imát, szentmisét, unokámi jó tanulásáért, családunk élő és halottaiért, önökkel imádkozom a világ békéért. Menjem lába gyógyulásáért, áldásért a munkájára, oltalomért, egészségért, kérem a rózsafűzért, köszönöm.

0: Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, a gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért. Önökkel imádkozzom. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Halló, halló! Én nem tudom, miért nem halljuk a kedves telefonálót, de imádkozzunk az ő kimondatlan szándékaiért is, hiszen hogyha szívébe hordoz ezeket, akkor meghallgatásra találnak majd. A mai rózsafűzért is minden imádságot felajánlok gyógyulásomért, férjem egészségéért, hogy alakuljon jól a fiam élete, találja meg a hozzáillő társat, köszönöm, egy édesanya írja. Felajánlom rózsafűzért a kicsi Anna unokám egészséges fejlődéséért. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértesék az Ágó Jézus Krisztus!
0: Mindre kiemel!
1: Felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénő gyermekemnek a lába gyógyulásáért, meg égi tisztaságnak is. Drága jó Istenem, gyógyítsanak nekik meg. Az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a lelki-testi gyógyulásomért, a család békességért, az unokám javulásáért, mert gyermekestül mind a ketten betegek. Drága jó Istenem, őrizze meg őket az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a család békességért, a szüleimért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindre kiemen imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az érgalmasság rózsafűzérét, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért a mai napon is szeretnénk, hogy közösen imádkozzunk, tartsanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Angyalvilág. Az ég titokzatos lakói. Első rész. Karácsony Tibor atya és Dalos Ágnes műsora.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A túlvilág, a más világ, az angyalok világa, s egyáltalán az angyalok létezése sok felnőtt, még gyakorló keresztény ember számára is csupán a gyermekkor világának legendás szereplői. Bájos, dundi, göndörhajú kisgyermekként élnek emlékezetünkben, akik bárányfelhőn könyökölve figyelik a földet, vagy rózsaszín szárnyú ifjúként a szakadék szélén álló gyermekeket védelmezik. Ők hozzák a karácsonyfát, hozzájuk költözik a meghalt nagymami, ők vigyáznak ránk az éjszaka sötétjében. Azután az évek múlásával egyre kevesebb dolgunk van velük, és sajnos azt mondhatjuk, az angyalokról való ismereteink többé-kevésbé ezen a szinten meg is álltak. Ne csodálkozzunk ezen, mert az angyalvilág titokzatos világ. Isten, amint önmagát is lassan, fokozatosan nyilatkoztatta ki az embernek, úgy tett az angyalvilággal is. Minél inkább bővül Isten ismeretünk, annál inkább bővül az angyalokról szóló ismeretünk is. Azonban nem árt tudnunk, hogy korunk szellemi zűrzavarában, amelyben világvallások, pogány hiedelmek és szekták különböző elemei szinte tetszés szerint keverednek, az angyalhit is egyre nagyobb teret kap, de nem a helyes ismeretük. Ezért az elkövetkezendő fél órában meghívjuk a kedves hallgatókat, látogassunk el együtt ebbe a csodaszép világba, az angyalvilágba. Nagy örömet szerzünk nekik, ha látják, érdeklődünk felőlük, ha szeretnénk megtudni, hogy kik is ők tulajdonképpen. Van-e dolgunk velük, s nekik velünk? Ha figyelmesen, szép, lassan indulunk, már hallhatjuk is a szférák zenét.

0: kedves Mária Rádió hallgatók! Az angyalok tiszta szellemi teremtmények. Testetlenek, láthatatlanok és halhatatlanok, értelemmel és szabad akarattal bíró személyes lények. A katolikus egyház katekizmusa 328. cikkelye kimondja, a szellemi lények létezése, akik nem testiek, és a Szentírásban angyalok néven szerepelnek, hit igazság. A Szentírás tanúsága annyira nyilvánvaló, mint amennyire egybehangzó a szent hagyomány. Ismerkedjünk meg velük, de találgatások és fantáziánk helyett lapozzunk bele a Bibliánkba, és nyugodtan hagyatkozzunk a szent szövegekre, hiszen a Szentírás szinte minden könyvében találkozunk velük. A Teremtés könyvében például azt olvassuk, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, vagyis a mindenséget, az univerzumot. A középkor legnagyobb zsinatán, a negyedik lateráni zsinaton 1215-ben szükségessé vált, hogy az egyház hittételként leszögezze, Isten az idők kezdetén a semmiből teremtette mind a szellemi, mind az anyagi világot, vagyis az angyalok világát és az emberek világát. Az apostoli hitvallásban ezt meg is valljuk, amikor így imádkozzuk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
1: Tehát ezen a látható földi világon, amely átmenetileg a mi emberi világunk, emberi életünk helye, létezik a láthatatlan szellemi világ, a szellemi teremtmények világa is. A mennybéliek helye, magának, a teremtő Istennek, a mennyei atyának, s az őt körülvevő angyaloknak a világa, helye, állapota. De hogy kik is ők valójában? Rövidesen elmondja nekünk Tibor atya.

0: Kik az angyalok? Amint említettem, a negyedik lateráni zsinaton született hittétel tehát egyértelműen kimondta, az angyalok tiszta szellemi teremtmények. Testetlenek, láthatatlanok és halhatatlanok, értelemmel és szabad akarattal bíró személyes lények. Damaszkuszi Szent János a következőképpen határozta meg őket. Az angyalok az első, öröktől fogva létező, a világosság által lángra lobbantott fények. Minden angyal egy-egy fénylény. Szent Brigitta pedig azt állítja, az angyalok csodálatosan szépek. Ha valaki teljes szépségében látna egy angyalt, megvakulna annak fényétől. Ezért az angyalok megjelenésük alkalmával sohasem mutatkoznak teljes fényükben, csupán mennyei fényesség veszi körül őket. Például Jézus születésekor, amikor a nyájaikat őrző pásztoroknak megjelent az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége, olvassuk Lukács evangéliumában, 2. fejezet 9. versében, vagy az apostolok cselekedeteiben, a 12. fejezet 7. versében, Péter kiszabadításakor a börtönből egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helységet pedig fény árasztotta el. Említettem azt is, hogy az angyaloknak nincs testük, mégis néha küldetésük céljából képesek látható emberi alakot ölteni magukra. Azonban ez a látszólagos test az ő lényükkel nincs összekötve, mint az ember teste és lelke. Látszólagos testük olyan, mint egy fátyol. Azonnal lehullik, mihelyt eleget tette küldetésüknek, s mi emberek azt mondjuk, eltűntek a szemünk elől. Például ők zárták be a földi paradicsomot, ők támogatták Lótot. Angyal vezette az elüldözött Hágárt a kóthoz. Az Úr angyala védte a tüzes kemencébe vetett 3 ifjút. Gábor főangyal vitte hírül az előfutár születését és magáét, Jézusét is. Az Úr angyala adott tanácsot Józsefnek Jézus születése előtt. Égi segítő erősítette meg az olajfák hegyén a szenvedő Jézust, amikor tanítványai magára hagyták. Angyal biztatta az asszonyokat az üres sírnál is. És az Úr angyala szabadította ki Péter apostolt is a börtönből. Krisztus visszatérésekor, amit szintén ők adnak hírül, szolgálni fogják ítélet hozatalában is. A sort még hosszan folytathatnánk, de egy biztos, lényegesen többet látnak át értelmükkel, mint mi emberek. Ennek ellenére a mi gondolatvilágunk nem nyitott előttük. Abba csak Isten engedélyével pillanthatnak bele. Jelen vannak örömeinkben, bánatunkban, tanácstalanságunkban. Életünk részei ők, ezért nem csak tiszteletet érdemelnek, hanem rájuk figyelést is.
1: Tibor atya, amíg hallgattalak, eszembe jutott gyermekkorom hittan órái, amikor a tisztelendő bácsi megkérdezte tőlünk, tudjuk-e, hogy kik is az angyalok? Isten miért teremtette őket? S akkor nekünk válaszolnunk kellett. Isten az angyalokat saját dicsőségére, szolgálatára és tulajdon boldogságukra teremtette. Természet feletti lények lévén valamennyi teremtmény tökéletességét felülmúlják, ezért mondhatjuk, hogy ők Isten legkiválóbb teremtményei. Mindenkor látják az Atya arcát, aki a mennyekben van. Dicsőítik őt, üzeneteit továbbítják felénk, és parancsainak érvényt szereznek közöttünk. Az angyal szó pedig, akár héber, arámi, görög vagy latin nyelven nevezzük is meg őket, ugyanazt jelenti. Küldött, hírvívő, hírnök.
0: Igen, Szent Ágoston a maga részéről így határozza meg, idézem a katekizmus 329. bejegyzését. Az angyal szó hivatalukat jelöli, és nem a természetüket. Ha azt kérdezed, hogyan nevezzük természetüket? Szellem. De ha azután kérdezel, mi a hivataluk? Angyal. Nagy Szent Gergely pápa hasonlóan fogalmaz, idézem, tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent, és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek a közvetítői.
1: Tehát az angyalok Isten szolgái és hírvívői. Azok szolgálatára vannak rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget. S ha most visszatérünk a hittanórán kérdezettekre, amikor azt válaszoltuk, hogy Isten az angyalokat tulajdon boldogságukra is teremtette, valahol azt olvastam, hogy ők valóban maguk is nagyon boldogok. Boldogságuknak, örömüknek és lelkesedésüknek pedig magasztaló énekekben adnak kifejezést. Innen a Szeráfok háromszoros szent éneke, amit a szent misében is hallunk. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Hallgassuk most a Sanctus dicsőítő dallamát, hogy azután megismerjük az ég titokzatos seregét, az angyalkarokat.

Az angyalok próbára tételéről a Szentírásban nem olvashatunk. A szent hagyomány is mindig óvatos maradt az angyalok próbára tételének részleteit illetően. A hittudósok véleménye szerint az ember teremtése előtt kezdődött. A próbát kiállt angyalok eljutottak a boldogító színelátásra, és részt vesznek a világ kormányzásában. Kötelező erejű hittétel az is, hogy törődnek velünk emberekkel. Az angyalok kara igen nagy számú. A Szentírás gyakran beszél légióról. Tehát méltán nevezi a Szentírás Istent a seregek urának. De Jézus születésének hírül adásakor is az Úr angyalát egyszeribe mennyei seregek sokasága vette körül. A Szentírásból az angyali társadalom rendezettségéről, az angyalok karáról keveset tudunk. A hittudósok azonban felhasználják a szentek, a szentéletű egyházatyák és misztikusok látomásaiból származó leírásokat. Milánó püspöke Szent Ambrus és jeruzsálemi Szent Cirill a 4. században említik először az angyalok 9 karát. Damaszkuszi Szent János tanításában is 9 angyali kar szerepel. A magyar katolikus lexikon az 5.-6. században élt misztikus író Areopagita Dénes rangsorolását vette alapul. Szerinte a 9 angyali kar 3 rendbe tagolódik. Az első, felső angyali rend egy örökké valóságon keresztül Istent szemléli, és az egyesülés a Via Unitiva útján vezetik az embereket Istenhez. Ide tartozik a szeráfok, a kerubok és a trónusok kara. A második, középső angyali rend a gondviselés terveit felügyelik, és a megvilágosodás a Via Illuminativa útján vezetnek bennünket, embereket Istenhez. Ebbe a rendbe tartozik az uralmak, erősségek és a hatalmasságok kara. A harmadik, alsó angyali rendbe tartozó angyalkarok a világ kormányzását látják el, és a megtisztítás a Via Purgativa útján vezetnek bennünket Istenhez. Ide tartozik a fejedelemségek, a főangyalok és az angyalok kara. A fejedelemségek Isten trónja előtt térdelnek és éjjel-nappal imádkoznak a rájuk bízott egyházközség minden tagjáért, akiket személy szerint ismernek. Az üres templomban pedig imádják a szentségházban valóságosan jelenlevő Istent. A főangyalok a név szerint ismert 3 arkangyal, Mihály, Gábor és Rafael. Tevékenységük alapján kapták nevüket. Tiszteletük nagy erőt és vigasztalást hoznak számunkra, ezért illő, hogy jobban megismerjük és ünnepeljük őket.

Mihály, vagy héberül Mikael jelentése, ki olyan, mint az Isten. Ezzel a csata kiáltással kezdte meg a harcot a lázadó angyalok ellen. Az Atya Isten mellett áll. Isten harcosa.

0: Valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést. Hiszen tudjuk, azáltal emelkedett ki a többi angyal közül, hogy ő állt az angyalok élére, amikor a jó angyalok harcba szálltak a lázadó angyalokkal. Ezzel a tettével érdemelte ki, hogy az angyalok között az első helyet foglalja el, hogy legnagyobb legyen az angyalok között. Ő az angyalok fejedelme, a mennyei seregek vezére. Nevével is hirdette a hűtlen angyaloknak, hogy senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. A jelenések könyvének 12. fejezetében a 7. versétől arról olvashatunk, hogy a végső időben az ősi ellenség, a sátán, Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Harcolni fog minden hívő keresztény lelkéért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. Napjainkban, amikor a gonosz lelkek tömege támad az Istenhez hűségesek ellen, nagy szükségünk van Szent Mihály hadhatós közbenjárására, védelmező segítségére. Ezért kérjük bátran!
1: Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a sárkányt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevésségét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék, és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erős lelkűek maradjunk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt.

Gábor vagy Gabriel, azon fő angyalok egyike, aki Mihályhoz hasonlóan az Úr színe előtt áll. Isten hőse, Isten ereje, Isten postása. Ő a Szentlélek rendkívüli küldöttje. Ő az állandó újra meg újra megjelenő tolmács és eligazító. Dánielnek elmagyarázza a végítéletről szóló látomás értelmét. Zakariással közli, hogy Isten különös kegyelméből fia fog születni, aki a messiás előhírnöke lesz. A megtestesülés angyalaként is szoktuk emlegetni, hiszen Isten elküldi Názáretbe, hogy Máriának, a Dávid családjából származó szűznek, hírül vigye a megtestesülés titkát és közölje vele, hogy Isten őt választotta ki fiának anyjává. Milyen gyönyörűséggel hallhatta Mária szavait, amikor kijelentette, íme az Úr szolgáló leánya. Milyen tisztelettel hajolhatott meg, amikor az ige testé lett. Bizonyára ma is ezt teszi, amikor az Úr angyalát imádkozzuk, amikor egyben őt is, Gábor főangyalt is üdvözöljük. Ő adta először tudtukra a pásztoroknak Krisztus születését. Ő vitte meg a hírt a három királynak is, hogy hogyan jutnak el Betlehembe. Elkísérte a szent családot, amikor Egyiptomba menekültek. Gábor arkangyal volt Krisztus emberi természetének őrangyala. Ő ment Krisztushoz, amikor vért izzadott a Gecemáni kertben. Ott állt az Isten anya mellett a kereszt tövében is. De ő volt a feltámadás és a mennybe menetel angyala is. Nagy gondot visel azokra, akik különösen tisztelik a Szent Lelket és a Szentlélek mátkáját, az Isten anyát. Akik gyakran üdvözlik őt, ő is üdvözölni fogja haláluk pillanatában, és elviszi lelküket mennyei királynőjéhez. Köszöntsük őt nagy szeretettel!

Szent Gábriel arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hűséges követe. Nyisd meg fülünket, hogy Urunk irgalmas szívének leghalkabb figyelmeztetését és hívását is meghalljuk. Könyörögve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy Isten szavát helyesen értelmezzük, kövessük, és teljesítsük mindazt, amit tőlünk kíván. Segíts éberségre és készenlétre, hogy amikor az Úr eljön, nehogy alva találjon. Amen.

Ráfael jelentése: Isten meggyógyít. Az Úr gyógyulást hoz. Nevezhetjük Isten orvosának is, hiszen Tóbiás könyvének 12. fejezetének a 14-15. versekben fölfedi a kilétét. Elküldött Isten, hogy meggyógyítsalak. Ráfael vagyok, egy a 7 angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr felséges színe elé lépjen. A földi megpróbáltatásokban ő a vigasztalás angyala és segítő a szükségben. Sajátos feladata, hogy segítsen a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásában és vételében, ezért ő a gyónás és a bűnbánók védnöke. A lelki erősség fő angyala. Egyik alkalommal Szent Ráfael így oktatta az egyik misztikust a szenvedés értékéről. Vannak olyan gondok és szenvedések, amelyeket Isten sohasem vesz el, mert azt akarja, hogy az emberek folytassák imájukat. Az örökké valóságban viszont nagy lesz az örömük, amikor megtudják, mennyire gondoskodott róluk, és mennyire szerette őket szenvedéseikben, amíg a földön éltek. Végül azt mondta: mi angyalok nem vagyunk képesek szenvedni Istenért, az ő akarata szerint. Ha irigyek tudnánk lenni, csak azért lehetnénk, mert látjuk és tudjuk, hogy ti emberek képesek vagytok szenvedni Istenért, és mi nem.

Szent Ráfáel arkangyal, Isten oltalmának követe, szeretetből fakadó gyógyszere. Könyörögve kérünk, érintsd meg szívünket lángoló szereteteddel. Segíts megmaradnunk a szeretet útján. Taníts, vezess, figyelmeztes arra, ami kedves a mi Istenünk előtt. Segíts felismernünk Isten szent akaratát és szeretetének boldogító örömét.

0: veletek maradok az idők végezetéig. Számomra nagyon fontos ige, minden napjaimat átszövi, és mindig arra ösztökél, hogy az Úrra figyeljek, hiszen ő velünk van és a tenyerén hordoz bennünket. Örömmel tölt el engem, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, az Úr Jézus mindig segít és kíséri az életünket, csak legyünk éberek és nyitottak, figyeljünk az ő sugallataira, és merjünk ráhagyatkozni, nem mindig a saját fejünk után menjünk. Férfiként ez azért gyakran kihívásokkal tölt el, de tudom, hogy sokkal jobban tudja, hogy mi az, amire igazán szükségem van, és hogy mit kell tennem. Janu atya meghívott az akolitus szolgálata. Ennem ez már korábban megfogalmazódott, hogy jó lenne az oltárnál szolgálni, de hát ugye a nagy család, a gyerekektől elvett idő dilemma elé állított. Végül is kimondtam az igenemet az Úrnak, és amikor beléptem a templomba, és elkezdődött a szentmise, akkor nagyon hideg volt a templomban, ott liderektünk, de amikor megszólalt a csengő, fölálltunk, akkor óriási melegség, béke, öröm töltött el a szívemet, és akkor éreztem, hogy az Úr itt jelen van. És hát utána a képzés során is folyamatosan ezt éreztem és tapasztaltam meg, és erről sokat tudtunk beszélgetni ott a növendéktársakkal. Rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk.
1: Péter Attila, gépész gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézis alkalmával köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol TV kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Nagyon nehéz ez a teológiai téma, de mégis fontos számunkra a mindennapokban is, a hívő gondolatainkban, az elmélkedéseinkben meg kell ismernünk az Úr Jézust, mit tett értünk, hogy szeretett minket a mennyei Atya, miként vezet be minket Jézus az ő országába, mi az alapja, mi az áloga, a mi test szerinti feltámadásunknak, vagyis ez meghatározza az emberi életünknek a végső célját és minden törekvésünket, amely erre a végső célra irányul. Jézus Krisztus emberi lelke és emberi megismerése, ez a címe ennek a szakasznak, melyet most elemzünk, és immáron elérkeztünk a katekizmus 473. pontjához. Ugyanakkor Isten fiának valóban emberi megismerése személyének isteni életét fejezte ki. Isten fia mindent tudott, mégpedig azáltal, aki azt az embert magára öltötte, nem természete szerint, hanem mert az igével egyesült. Az emberi természet, mert egyesült az igével, minden isteni dolgot is tudott, mégpedig fölségének megfelelően. Ez elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik, amellyel Isten emberré lett fia rendelkezik az Atyáról. A fiú emberi megismerésében is megmutatta azt az átható isteni megismerést, melyel az emberek szívének titkos gondolatairól tudott. Nem állítom, hogy könnyű ez a sok fontos megjegyzés a katekizmusban, de segítségünkre van néhány bibliai idézet is. Isten fiának az emberi megismerése személyének isteni életét fejezte ki. Ez a gondolat Nagy Szent Gergely pápa gondolataiból gyökerezik, táplálkozik, és arra kell gondolnunk, hogy amikor Jézus Krisztus elmondja, hogy senki sem ismeri az Atyát, csak a fiú, akkor ebben hivatkozik arra, hogy ő neki van ismerete, belső ismerete az Atyáról. Na de ezek majd előkerülnek még a bibliai idézetek szempontjából is. Isten fia mindent tudott, mégpedig azáltal, aki azt az embert magára öltötte, nem természete szerint, hanem mert az igével egyesült. Az emberi természet, mert egyesült az igével, minden isteni dolgot is tudott, mégpedig fölségének megfelelően. Ez pedig Szent Maximus hitvallónak gondolata. Ez elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik, amellyel Isten emberré lett fia rendelkezik az Atyáról. Itt evangéliumi helyeket jelöl meg egybevetésképpen a katekizmus. Elsőként Márk 14.36-ot ebben a gondolatkörben, Szent Márk evangéliuma 14.36. Nézzük, mit olvasunk itt. 14.36. Jézus halál küzdelme szerepel Márk 14. fejezetében, a 36. versben a szép imáját idézi az evangélista. A Getsemáni nevű majorban játszódik a jelenet, ez a sorsdöntő ima találkozás az atyával, amelynek szemtanúi lettek volna a fő apostolok, a kiválasztottak, Péter, Jakab és János. Azt még látták, hogy remegni kezdett és gyötrődni, és azt mondja nekik, maradjatok itt és virasszatok, de alva találta őket Jézus, de eközben megjegyzi az evangélium az Úr Jézus fohászát. Abba, atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Vagyis ebben a bensőséges atya-fiú kapcsolatban és a Szent Háromság szeretet kötelékében imádkozik az Úr Jézus, de látjuk, hogy itt fontos, hogy áthatja az emberi döntés Jézusnak a belső tudását, mert tudja, hogy az atyának más az akarata, és másra küldte, nem azért, hogy megmeneküljön az áldozattól, kibújjon alóla, hanem hogy beteljesítse azt. És ezt már emberi akarattal vállalja, és emberi akarattal akarná elhárítani magától a szenvedést, mert az ember számára ez iszonyatot jelent, és borzasztó lelki gyötrelmet is okoz, ezért az emberi, testi mi voltában is az Úr Jézus remegni kezd és gyötrődni. Tehát ezek emberi dolgok, hát mint Isten nem remegne és gyötrődne, de valóságosan ember lett, a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és ez a szorongás gyötörte. Ezt magamon is megfigyeltem, hogy az ember sokszor nehéz helyzetekben, feszült helyzetekben szeretni magát nyugtatni, csillapítani. De ha van egy ilyen belső nyomás, szorongás, feszültség, akkor az mégiscsak kihat az emberre, és azt nem nehéz lecsillapítani. Tehát a testünk, lelkünk most olyannyira egyben van, hogy bár szeretnénk a lélek szavával irányítani magunkat és hatni a testünkre, ez egyébként egyéb esetekben azért nem lehetetlen, mert ha valaki valóban nyugalomra törekszik, és amennyire lehet nem zaklatja fel magát, meg főleg nem keresi maga az idegeskedést vagy a feszültséget, és tud bizalommal imádkozva nehéz helyzetekben boldogulni, akkor meg tudja őrizni az ember. De néha annyira, ahogy szokták mondani ilyen hétköznapi módon, hogy fölmegy a pumpa az ember életében, hogy nem tud az ember uralkodni. Ugye ez ilyen a fehér köpeny effektus, az orvosi vizsgálat, hogy az ember itthon magának egy nagyon rendes vagy alacsony vérnyomást mér, ha megméri a házi orvosa, akkor esetleg sokkal magasabb, mert akkor van egy feszültség, és azt nem lehet eltitkolni. Vagy hát sok mindenre lehet gondolni. Még jó, hogy például amikor egy pap nehéz helyzetben van, mondjuk, hogy ki kell állni az emberek elé, van olyan helyzet, amikor nem könnyű más a híveknek prédikálni, meg a testvéri hívő közösségben jelen lenni, vagy egy más közegben és idegen helyen, vagy más evilági összefüggésekben szólni, és akkor az emberben van feszültség, és ezt nem mérjük, akkor nem viszünk vérnyomásmérőt magunkkal, de érezzük, hogy nehéz valami, és ezt az érzést valóságos emberként az Úr Jézus átérezte, remegni, gyötrődni kezdett, és ugyanakkor emberi beleegyezéssel teljesítette az engedelmes küldetést. Aztán itt hivatkozik a katekizmus Máté 11:27-re is. Hát legyünk kíváncsiak arra, hogy itt milyen idézettel találkozunk Máté 11:27-ben. Isten országának titka, Jézus saját magáról beszél, és ez is egy bensőséges imádság, amit az Atyához intéz. Ezt sokszor idézzük, ezt is szép népénekünk is keletkezett ebben a témakörben, amikor Jézus a megnyugvásra hív. Előbb éppen az ő gyötrődésére gondoltunk, most pedig a szelídségre és nyugodtságára, amelyre minket, embereket is meghív, amely egy szép dicsőítő imával kezdődik Szent Máté evangéliumában. Ez a 25-től a 30-dik terjedő szakasz, és ebben van az a fontos vers, majd azt kiemeljük, a 27-es vers. Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. És most jön ez a kulcsvers, kulcsfontosságú. Atyám, mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. És ekkor jön a meghívás, a szelíd és nyugodt, békés életre és megnyugvásra. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Vagyis a nyugodt életre egyrészt isteni hatalommal tesz ígéretet, hogy Istenben nyugszik meg az ember, hogy ezt Szent Ágoston is megfogalmazza a vallomásaiban, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, mondja az Úrnak. És valóban az isteni béke az, ami át tudja járni az embert. És ugyanakkor Jézus emberi példát is ad arra, hogy lehet szépen, békésen és nyugodtan viselkedni, mert hiszen azért lett többek között emberré, hogy minket szavával és példájával tanítson. Tehát példát adjon, és ahogy most a nemrégiben hallhattuk az ige liturgiában az egyik vasárnapon a Filippiekhez írt levél fontos mondatát, a csodálatos Krisztus himnuszt megelőzően Szent Pál figyelmezteti a híveket, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát a szelídséget, ezt a békés szívet emberi módon tudjuk követni Jézusban az emberi példája nyomán. Aztán jön egy másik idézet János evangéliumából, az első fejezet 18-as verse. Hát erre is nagyon kíváncsiak vagyunk. János, aki teológus apostol, aki belülről látta az Úr Jézus személyét és titkait is, bepillantást kapott Jézus titkaiba. Nem véletlenül történt az, hogy ő lett az a kiválasztott tanítvány, aki egyébként is szeretett tanítvány volt, és aki oda tudott hajolni az utolsó vacsorán Jézus oldalára, hogy Ezzel is kifejezze a ragaszkodását és a belső világa iránti érdeklődését, és ugyanakkor ő volt a hűséges tanítvány, aki szemtanú is volt a keresztrefeszítésnek és a halál igazolásának, amikor a katona láncsája átszúrta Jézus oldalát, de aztán az üres sírról is tudott bizonyságot tenni, mert ő ért oda először az üres sírhoz, megelőzve Pétert. Tehát ez a János kapta meg azt a lehetőséget, hogy Isten titkairól és a jövőről és az üdvösség végső közeledéséről a látomásokat lássa, és aztán ezt leírja. Az apokalipszis, a jelenések könyve a tudomásunk szerint, vagy a hagyomány szerint ez János apostolnak tulajdonítható, hiszen sokszor kezdődik így a látomás, hogy én János láttam, és ő az, aki be tudott pillantani Isten titkaiba és Jézus titkaiba. Az ő evangéliumának az előszava idegen szóval a prológus. Ez az előszó valójában egy teológiai értekezés. És ennek az előszónak van egy fontos megjegyzése. Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, mármint az igényéből, aki értünk testé lett, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Most jön a kulcsmondat, ez a 18. vers az első fejezetből. Istent nem látta soha senki. Az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az atya ölén van. Ez is bizonyságtétel, itt most nem Jézus beszél önmagáról, hanem a szeretett tanítvány mondja el Jézusról, hogy ő az, aki belátott az isteni titkokba, és ő az, aki hitelesen tud számunkra belső isteni titkokat feltárni, ha ki akarja nekünk azt nyilatkoztatni, vagy akinek ki akarja azt nyilatkoztatni, akkor az megismerheti Isten titkait. És még van itt egy János evangéliumi idézet, egy kicsit később, a 8. fejezetben, ott pedig az 55. vers. Egy vita szöveg van itt. Jézus a benne hívő zsidókhoz fordul. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És akkor fölháborodnak a zsidók. Ez még a 8. fejezet 31-33-as verse. Ábrahám utódai vagyunk, felelték, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondott hát, hogy szabadok lesztek? Hát itt vitatkoznak, és visszautal Ábrahám személyére, és akkor különleges szavakkal beszél arról, hogy hát ő tulajdonképpen az Isten belső világát hitelesen ismeri. És akkor vádolják őt, hogy ő ördögtől megszállott. Most amikor azt mondja, hogy hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk. Nem vagyok ördögtől megszállott, felelte Jézus, hanem tisztelem atyámat. Ti ellenben gyalázattal illettek, noha nem keresem a magam dicsőségét, hisz van, aki keresse és ítéletet mondjon. És akkor beszél az ő preegzisztenciájáról utalva, vagyis az örök isteni létezéséről. És akkor itt van az az 55. vers. Jézus válaszol, ha én dicsőítenem meg magam, mit se érne a dicsőségem? Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek, de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék, de ismerem és megtartom tanítását. Tehát itt megint csak egy önközlése ez az Úr Jézusnak az emberi küldetésében, éppen ezért értik félre, ezért vádolják ilyen hamissággal, hogy ördögtől megszállott, meg vakmerő, meg Isten káromló, mert hát azonossá teszi magát az Istennel, az Atyával. Na de itt egyszerűen arról van szó, hogy az Úr Jézus valójában az ő belső isteni életéről tesz tanúságot emberi küldetésében. Elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik ez az ismeret, amiről most gondolkodunk, a belső Isten ismeret, amelyel Isten emberré lett fia rendelkezik az Atyáról. Ennek most az evangéliumi helyeit felolvastuk, de van még egy gondolat. A fiú emberi megismerésében is megmutatta azt az átható isteni megismerést, mellyel az emberek szívének titkos gondolatairól tudott. Nézzük meg, hogy Márk 2.8-ban itt mire hivatkozik a katekizmus. Márk 2.8. Ide kell lapoznunk, és mindjárt megtudjuk, hogy mire gondolt a béna meggyógyítása. Jézus belelát az emberi szívekbe, az emberi gondolatokba, itt most ezt igazolja az evangéliumi szöveg. A béna meggyógyítása. Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba, mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van. Annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához. Fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban. Tehát először is Jézus látja a hitet, a béna ember és a kísérői hitét, és már is megelőlegezi ezt az isteni ajándékot, hogy bocsánatot nyertek bűneid. És akkor az írástudók most csak gondolkodnak ezen, magukban fontolgatják, hogyan beszélhet ez így, káromkodik, kibocsájthatja meg a bűnt más, mint az Isten. Jézus lelke mélyén rögtön belelátott gondolataikba, és viszont kérdez, miért gondoltok ilyeneket magatokban? Mi könnyebb azt mondani a bénának, bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására. Tehát tulajdonképpen belelátni mások gondolataiba, ez már isteni képesség, de ezt az emberi küldetésében is tudta gyakorolni az Úr Jézus. És itt van egy János 2.25 is, ami szintén érdekes lesz számunkra, János 2.25. Mégpedig a templom megtisztítása, és nyilván ismerjük a történetet, hogy kiűzi a kufárokat, és az Atya házát megtisztítja az Úr Jézus. Itt van ennek a leírása a János 2.13-mal kezdődően. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, most jön a kulcs gondolat, és nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről, tudta, mi lakik az emberben. Tehát ez a képessége is megvolt az ember élet Isten fiának. És végezetül még ugyancsak a János evangéliumából, a 6. fejezetből egy idézet, a 61-es vers az élet kenyeréről beszél. Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták, kemény beszéd, ki hallgatja. Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk. Botránkoztok rajta? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. Vagyis itt megint az isteni világra utal, ahonnan közénk érkezett, ahonnan az isteni világból belépett, megtestesülve az emberi világba. Hát ebben kezdődik János evangéliuma. Ez a 6.61-es vers, ez is János evangéliumából való. Hát ebben kezdődik János evangéliuma, hogy kezdődik.

0: Ebben az isteni létben már a szeretet túlcsordulása idézte elő azt, hogy az Atya elküldte a Fiát. De itt azt is igazoltuk ezzel a János 6.61-jel, hogy ő látja a gondolataikat az embereknek. Tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta. Tehát így gondolkodtak az Úr Jézus küldetéséről, hogy kemény beszéd ez, és nem értették azt a természet felettire, az isteni világra utaló gondolatait, meg hogy hogyan ehetik az ő testét, és isszák majd az ő vérét. Hát első hallásra ezt nem volt könnyű megérteni. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. Ilyen hamar eltelt a műsoridőnk a felnőtt katekézis mai alkalmával, de folytatjuk majd ezeket a nem könnyű gondolatokat, de a mai napon alkalmunk nyílt arra, hogy szentírási idézetekkel, Jézus szavát hallgatva, valójában őt idézve, tekintsünk bele az ő Isten emberi mi voltába. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szentatya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szentatya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lourdi mi asszonyunk bazilika előtti téren bemutató szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szentatya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szentatya vasárnap este 9 órakor Lourdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk az üzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengéd meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenletben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesített ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdunk maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szepültelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, Ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esel kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el.
1: Si él te conduit, tu ne te fatigues pas.
0: Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország északkeleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó részvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt elődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyomány a gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérje minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
0: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leó Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szent Atya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenekelőtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit VI. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schuman keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schuman örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schuman szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schuman Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schuman arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat.
1: Continuera a s'épanouir et a inspirer le monde entier.
2: És ösztönzést adhat az egész világnak.
0: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa 4 napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szent Atya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztaság, a kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
0: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani, kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalomon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét odanyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonosztal szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Qui n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak. Szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és egy üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Meti stúdióból. Következő percekben ima szándékaikat fogadom, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni. Minden kérésünkért és szándékunkért, amelyekért a mai napon is szeretnénk közösen imádkozni. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és imádkozzunk együtt a kérésekért. Érkezett is üzenetünk. Az én bát szeretném felajánlani és kérni a szűzanya oltalmát, közbenjárását Szentfiánál. A társam italba való megszabadulásáért, a kicsunokám lelki békéjéért, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse mindenki imáját. Kérem, imádkozzunk együtt két fontos szándékra, ami nem hagy nyugodni, és nagyon búsulok, adja a szűzanya mi hamarabb, hogy megoldódjanak, Csíkból írja egy hallgató. Hunorért imádkozom, és kérem az imát. A mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatókért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondok megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az elhunyt rokonokért, Péter Hajni írja Szentegyházáról. Minden imád szentmisét, rózsafűzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást. Jézusom, bízom benned. Rózsafűzét felajánlom szüleim lelke üdvéért, a családomért, testvéremért, Attiláért, anyósomékért, egy mindennapos hallgató írja. Minden imád szentmisét felajánlok kis Ildikó és szülei lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Imádkozom testvéreim, gyermekeim megtérésükért és fontos szándékokért. Mai nap összes imáját és rózsafűzérét felajánlom, a minden nap kért kéréseimet, a drága kicsi unokám egészségért, egy nagyon fontos szándékért, bízom benne, drága Csíksomi, hogy csodatevő szűzanya, egy mindennapos hallgató írja. Édes Istenem, segíts meg a fiamat, hogy forduljon jóra az élete, Jézusom, bízom benned. Egy hallgató is itt van velünk, Halló Mária Rádió. Haló?
1: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a rossz akaró emberekért, a család békességért, az egész halottaimért, a testvéreimért és a szüleimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, mert betegek mind a ketten, a drága jó Istenem, adjon nekik egészséget, a két gyermekivel együtt, a lábom gyógyulásáért, és a látásomért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen a megértését. Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Minden imád szentmisét, rózsafűzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást. Édesanyám, egészségért, lába gyógyulásáért, családomért és fontos szándékokért imádkozom. Felajánlom az imákat családunk békére, találásáért és lelkünk megnyugvásáért, kérem a szűzanyát, hogy teljesítse kérésemet és segítsen mostani nagy szükségemben. Rózsafűzért felszeretném ajánlani egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. A rózsafüzét felajánljuk egy beteg édesanyja gyógyulásáért és az ő családjáért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőszessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsaszínét felajánlom. Kérjem, nyelki nyugalmál, jó Isten, hisztass a békébe. Szüleimé, kapósomék volt. A gyermekeimét, az unokáké, a Mária Rádió fennmaradásra is, én népem is nagyon felvágó, most is áldva, hogy Jóisten őrizzem ez a világot, a háborútól, mindent, mindent ebben, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek
1: Mariska
0: jelmen.
1: Vagyok Karcfalvarról. Szeretném felajánlani a rózsafüzért. Unokaöcsémnek születésnapja, arra jó Isten adja meg, segítse. Öcsémnek névnapja és a nagyapámnak halála évfordulójukra örök boldogságot adjon a Jóisten nekik. És minden halottamnak legyen lelki békéjük a más világot. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. A mai összes rózsafűzért imákkal megköszönöm a szűzanyának a sok kegyelmet, amit megadott a részemre is továbbra, és kérem Márton Áronnak a közbenjárását, és a szűzanyát, hogy adja vissza a fülem hallását, imádkozom Gyímásból egy állandó hallgató Erzsébet írta. Minden imád szentmiséget felajánlok Iluska tökéletes gyógyulásáért, hallgass meg, Uram, a kérésem, Udvarhelyről jött az üzenet.

Még mindig van pár perc a mai ima szándékfogadásból, amelyben lehetőségük van arra, hogy kérjenek, felajánlják az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk a mai napon is. Bíztatom önöket, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: Ezt a Szent Rózsa füzért szeretném ajánlani. Hallából a kapott kegyelmet írom, meghalt szíveink várta üdvösségét. Az összes hozzám tartozó meghalt szívőkért, de különösképpen a férjemét, akit nem részem át szinkát. Isten fizesse meghallgottok. Dicsértették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését.

Szeretném felajánlani a sógornőm gyógyulásáért, köszönöm. Ezt a rózsafüzet felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, hidegségről írja egy hallgató. Minden imád szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjanak békében az Úr szent nevében. Udvarhelyről jött az üzenet.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Ajánlom ezt a rózsafűz és minden imát egész héten a fülemé, már lesöket ültem, hogy a tizányos martodáron adják vissza a fülem hallását, és még felajánlom a papjainkért, minden papért, hogy tudjak a hivatásikot végezni, s első péntekre eljönni hozzám, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak. Erzsébet voltam, Gyimesből lesüket ültem.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. A rózsafőzért szentmiséket felajánlom családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm. Felajánlom az imád családom testi, lelki békéjéért, egészségért, egy fontos ügy megoldásáért és a Mária Rádióért. Köszönöm, egy hűséges hallgató írja Pest megyéből. A rózsafőzért fenn szeretném ajánlani a kislányomért, Nóráért, hogy legyen sikeres a szívműtétje. Ma műtik Skóciában. Imádkozzunk együtt, hogy minden rendben legyen. Úristen hallgassa meg a kérését. Mai rózsafűzét felajánlom a beteg hozzátartozóimért és gyógyulásért. Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, Bodó Lászlóra, halálának 10. évfordulóján. Kérünk, irgalmas Istenünk, bocsáss meg minden bűnét és gyengeségét, fogad őt szeretettel országodba, és ajándékozz meg az örök élet békéjével és boldogságával. Emlékezünk imáinkban valamennyi elhunyt szerettünkre, rokonunkra, barátunkra és mindazokra, akik már elköltöztek ebből a földi világból. Kérjük az Urat, hogy irgalmával fogadja be őket, és adjon nekik örök békességet. Nyugodjanak békében. A Bodó család írta ezt az üzenetet. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom az én egészségemért, bűneim bocsánatáért, lábam gyógyulásáért, látásomért, és a szüleim halottjaimért, és a férjem, és az összes rakonomért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom lábam gyógyulásáért, gyermekeim és unokáim egészségéért. Így szólt még egy üzenet, és lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, minden kérésért, minden szándékért, amelyekért a mai napon is közösen szeretnénk imádkozni. Tartsanak velünk!
3: Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzért titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja, Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Amikor a fájdalmas rózsafűzért imádkozod, szembe találod magad Isten mérhetetlen szeretetével, mely világunkba lépve a szenvedésbe fejeződik ki. Sír, ha megérinti szíved Isten jósága. Sír, mikor rádöbbensz, mit művelsz bűneiddel. Sír, csak sajnálatból ne tedd, mert az eltávolít tőle. Ő gyakran, merítkezd gyakran szenvedése titkába, hogy igaz szeretetet tanulj. Nézd Máriára, tanult tőle, miként szereti Jézust a tanítvány. Együtt szenved mesterével. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Vírasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele vírasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát. s nem is ő érette imádkozol, magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez, szívszorító látvány. Mestered sír és könyörög. Véres verejték csöppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter, alszol? Igen, és alszik a többi is. Egészen magára hagyatatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Benn a városban. Virraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, s kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondatja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérel verejtékezett.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A fájdalmas rózsafűzér második szent titka, akit élettünk megostoroztak. Nézd az oszlophoz kötözött Jézust. A hús egysége szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat. Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már, miért hullat véres könnyeket Mária? Minden viszály, békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsátasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod. Az egységen munkálkodsz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoloztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
4: Fájdalmas rózsafűzér, harmadik szentséges titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköbdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd. Íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert az ő országa nem e világból való. Érted már? Az én igám édes, az én terhem könnyű. Érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné. A szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz felfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban. Feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan, fénylő tövis égettetik szívedben, szívedbe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd, a Jézus vállára tett gerendát, sok hasonlót vitt már, ács műhelybe, útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, melyről tudomást szerez? Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztutján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e?

0: amikor reggel fölveszed keresztedet, sose kérdezd, hogy vajon érdemes-e, mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered, szíved arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas rózsafűzér, ötödik szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését. Nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet. Csöppenként, elhaló sóhajonként, hiszen ezért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom olyan hatalmas, hogy már neve sincs. Körülöleli, elborítja egész lényét. Egy valami fölött nincs uralma. Az igen most is ott világol, szeplőtlen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. És szeretetének tengerébe merítkezvén, természetesnek találod, hogy meghaj. Vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánl minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynéja,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynéja,
1: könyörög érettünk.
2: Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, elosztatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői Mája gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya.
2: Amen. Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Teríts érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.
2: Amen. Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő néven fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád, és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Segítség, gyászolok. Tibor atya műsora következik.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a mai műsorunkban. Segítség, gyászolok. De vannak pillanatok az életben, amikor elfogynak a szavak. Amikor hiába keressük azt a mondatot, amely enyhíteni a fájdalmat. Amikor egy üres szék többet mond minden szónál. Amikor egy fénykép láttán könnybe lápad a szemünk. Amikor egy ismerős hangot vélünk hallani, aztán rájövünk, ő már nincs itt. És ilyenkor talán csak ennyit tudunk mondani. Segítség, gyászolok. Nem tudom, hogyan kell ezt elviselni. Nem tudom, hogyan kell nélküle tovább menni. Nem tudom, hogyan lehet reggel felkelni, amikor ő már nem fog felébredni. Nem tudom, mit kezdjek ezzel a hatalmas ürességgel. Ha most gyászolsz, szeretnénk neked elmondani, nem kell erősnek lenned. Nem kell letagadnod a könnyeidet, nem kell szégyelned a fájdalmadat. Nem kell azt mondanod, jól vagyok, amikor belül összetörtél. A gyász szeretetből születik. Azért fáj, mert szerettél. És ahol nagy volt a szeretet, ott a hiány is nagy lehet. A gyász nem azt jelenti, hogy elfelejtettük Istent. Sokszor a gyászoló ember felteszi a kérdést, hol van most Isten? Talán azt kérdezi, mert amikor a legnagyobb szüksége lenne rá, úgy érzi, hogy Isten hallgat. De lehet, hogy Isten éppen akkor van a legközelebb. Csak nem mindig úgy, ahogyan várjuk. A kereszt alatt Mária is ott állt a fia mellett. Nem tudta megakadályozni a szenvedést, nem tudta levenni Jézust a keresztről, nem tudta megváltoztatni azt, ami történt. Csak ott volt. És néha a gyászoló embernek is erre van a legnagyobb szüksége. Valakire, aki ott van. Isten sem mindig magyarázatot ad. Néha egyszerűen csak mellettünk áll. Egy idős asszony elveszítette a férjét. 52 évig éltek együtt. Amikor a férfi meghalt, az asszony minden reggel két csészét tett az asztalra. Az egyikbe kávét öntött, a másikat üresen hagyta. A lánya egyszer megkérdezte, édesanyám, miért teszed ki mindig azt a másik csészét? Az asszony sokáig hallgatott, aztán azt mondta, mert 52 éven át ketten reggeliztünk. A szívemnek még idő kell, hogy megtanulja, amit az eszem már tud. És milyen igaz, kedves hallgatók? A szív lassabban gyászol, mint ahogy az esemény megtörténik. Az ész tudja, meghalt. A szív még várja. Az ajtó felé néz, a telefont figyeli. Egy pillanatra azt gondolja, talán mégis hazajön. A gyász ilyen. Nem lehet óráról órára, napról vagy hónapra beosztani. Lehet, kedves hallgató, most te is egy ilyen üres széket látsz magad előtt. Lehet, hogy valaki hiányzik az életedből. Édesanyád, édesapád, férjed, feleséged, gyermeked, testvéred, barátod. Egy pap, aki sokat jelentett neked, valaki, akinek a hangját már csak az emlékeidben hallod. És talán vannak olyan dolgok, amelyeket még mindig neki mondanál. Mondd el. Isten előtt mondd el. Mondd, Uram, nagyon hiányzik. Uram, fáj. Uram, nem értem. Uram, haragszom. Uram, segíts. Isten előtt nem kell szép mondatokat keresni. A könny is lehet imádság. A csend is lehet imádság. A sóha is lehet imádság.
Egy édesanyja elveszítette a fiát. Hónapokkal később elment egy templomba, leült hátul, nem akart beszélni senkivel, csak ült. A templom csendjében nézte a tabernákulum örök mécsesét, és egyszer csak ezt mondta magában: Jézusom, én már nem tudok imádkozni. És ekkor, mintha a szívében megszületett volna egy másik mondat: nem baj, én tudok helyetted. Az asszony sírni kezdett. Nem azért, mert megszűnt a fájdalma, hanem azért, mert megértette, hogy nem egyedül hordozza. Talán ez a keresztény remény egyik legmélyebb titka. Nem azt jelenti, hogy többé nem fog fájni, hanem azt, hogy nem egyedül fáj. Jézus velünk van.

egyszer majd hiányzom. Ne azt keresd, merre mentem, hanem azt, amit itt hagytam. Egy mosolyt, egy ölelést, egy mondatot, egy pillanatot. Ha majd nagyon fáj a csend, ne félj a könnyeidtől, mert minden könnycsepp egy szeretett emléket őriz. Ha majd keresed a hangom, hallgass meg a szívedet, talán ott leszek egy régi dallamban, egy imában, egy fényben, egy emlékben. És ha egyszer azt érzed, hogy már nem bírod tovább, nézz fel az égre. Ne azt kérdezz, miért, csak mondd, Uram, ő már nálad van. Én pedig még úton vagyok, vigyázz rá, és vigyázz rám is.

hogy azban vannak könnyebb és nehezebb napok. Egyik reggel talán már mosolyogni tudsz, a következő napon pedig egy illat, egy fénykép, egy dal, vagy egy régi tárgy újra összetör. Ne jegy meg ettől. Ez nem azt jelenti, hogy visszaestél. A szeretetnek nincs egyenes vonala. Van, amikor sírunk, van, amikor emlékezünk, van, amikor nevetünk. És egyszer csak azt veszük észre, hogy a nevetés miatt bűntudatunk van. Hogyan nevethetek, amikor ő már nincs? Szabad nevetned. Az öröm nem árulás. A boldog pillanat nem azt jelenti, hogy elfelejtetted azt, akit szerettél. Sőt, talán éppen az ő szeretet tanított meg örülni. Egy férfi elveszítette az édesapját. Évekig őrzött egy régi fényképet. Az édesapja egy kerti széken ült rajta, a gyermek pedig mellette állt. Egy nap a férfi elővette a fényképet és hosszú ideig nézte, aztán ezt mondta: édesapám, mennyire szerettem volna még egyszer hallani, hogy azt mondott, fiam. És könnyes szemmel tovább nézte a képet, majd egyszer csak ezt mondta: de talán most már én mondom neked, köszönöm, hogy az édesapám voltál. Talán a gyász egyik legfontosabb lépése ez, amikor a miért kérdése lassan átalakul. Köszönöm. Nem azért, mert nem fáj többé, hanem mert a szeretet erősebbnek bizonyul a halálnál. Sok gyászoló ember hordoz egy másik súlyt is, bárcsak. Bárcsak még egyszer felhívtam volna, bárcsak nem mondtam volna azt, bárcsak ott lettem volna, bárcsak még egyszer megöleltem volna, bárcsak elmondtam volna, mennyire szeretem. Ezek a bárcsakok nagyon nehezek. Ne engedd, hogy a bűntudat elrabolja tőled az emlékezés szépségét. Mindannyian tökéletlenül szeretünk. Mindannyian mondunk olyat, amit később megbánunk. Mindannyian mulasztunk. De Isten nem a hibáink utolsó mondatával zárja le az életünket. Isten irgalma nagyobb, mint a mi mulasztásaink. Amit nem tudtál elmondani neki, mondd el most Istennek. Amit nem tudtál megtenni érte, ajánd fel imádságban. Amit elrontottál, bízd Krisztus irgalmára. Van egy különösen megható mondat az evangéliumnak. Jézus sírt. Lázár sírjánál mondja ezt az evangélium. Jézus tudta, hogy fel fogja támasztani Lázárt, de mégis sírt. Miért? Mert Jézus nem kívülről szemléli az emberi fájdalmat, belép a fájdalmunkba. Ezért, amikor te sírsz, nem egy olyan Istentől kérsz segítséget, aki nem érti a könnyeidet. Jézus is sírt. És talán ma ezt szeretné mondani neked, ne félj sírni, én itt vagyok veled. Most, kedves hallgató, hunyd be egy pillanatra a szemed, vegyél egy mély levegőt, és gondolj arra, akit elveszítettél. Ne a halál pillanatára gondolj, hanem egy szép emlékre. Arra, amikor mosolygott, amikor megfogta a kezed, amikor rád nézett, amikor együtt nevettetek, amikor valamit mondott, amit soha nem felejtesz el. Most mondd ki csendben: köszönöm, hogy az életem része voltál. És most mondd: Isten kezébe helyezlek. Ha könny jön, engedd.
nem kell visszatartani. És mondd Jézusnak, Jézusom, neked adom a fájdalmamat. Jézusom, neked adom a hiányomat. Jézusom, neked adom az emlékeimet. Jézusom, őrizd azt, akit én már nem tudok megölelni. Jézusom, engem is őrizd meg, amíg újra találkozunk.

Urunk Jézus Krisztus, Te ismered a könnyeket, ismered a veszteséget, ismered az emberi szív fájdalmát. Ma eléd hozzuk mindazokat, akik gyászolnak. Vigasztald az édesanyát, aki gyermekét siratja. Vigasztald az édesapát, aki elveszítette gyermekét. Vigasztald azt, aki társától búcsúzott. Vigasztald azt, aki szüleit gyászolja. Vigasztald azt, aki testvérét, barátját, rokonát, lelki testvérét veszítette el. És különösen vigasztald azokat, akik most egyedül érzik magukat. Amikor este üresnek tűnik a ház, légy velük. Amikor megszólal a telefon, és egy pillanatra azt hiszik, hogy ő hívja őket, légy velük. Amikor előkerül egy régi fénykép, légy velük. Amikor az évforduló újra feltépi a sebet, légy velük. Amikor már nincs könny, csak csend, légy velük. Urunk, fogad be országodba elhunyt szeretteinket. Add meg nekik az örök világosságot, legyen nekik békességük, és nekünk reményünk. Hisszük, hogy a halál nem az utolsó szó, mert Te mondtad, én vagyok a feltámadás és az élet. Kedves testvérek, talán ma sem oldódott meg minden, talán továbbra is fáj, és ez rendben van. Nem kell ma mindent megoldanod. Elég, ha ma csak egy lépést teszel. Felállsz. Iszol egy pohár vizet, kinyitod az ablakot. Elmondasz egy imád, felnézel az égre, és azt mondod, Uram, ma is itt vagyok. Segíts tovább menni. A gyász nem azt jelenti, hogy egyszer majd elfelejted azt, akit szerettél. A gyász azt jelenti, hogy megtanulsz úgy tovább élni, hogy a szeretet megmaradjon. Aki igazán szeretett valakit, az nem felejti el. Csak lassan megtanulja, nem mellettem van, hanem bennem él tovább. És mi keresztények még ennél is többet hiszünk. Hisszük, hogy Krisztusban nincs végleges búcsú. Van egy ajtó, amelyen egyszer mindannyian átmegyünk. És oda át nem a halál vár ránk, hanem az élet. Nem az elmúlás, hanem a találkozás. Nem a könny, hanem a vigasztalás. Nem a sötétség, hanem az örök világosság. Ezért ma, amikor fáj, kapaszkodjunk Jézusba, és mondjuk együtt, Uram, őt a Te kezedbe adom, magamat pedig a Te szívedbe.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szemmisét közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Kis Szent Teréz plébánia templomból. A szemmise áldozatot bemutatja és az igét hirdeti Tímár Sándor Asztrik Ferences atya. Koncelebrálnak Tamás Barna plébános és Tamás Huba segédlelkész. A kántori szolgálatot Széke István kántor látja el. Megkérjük a kedves hallgatókat, ha tehetik, kapcsolódjanak be a szentmise áldozatba, és imádkozzunk együtt.

0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a
0: testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus,

0: Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítanak fel, és az ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó. Fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, trónja kerekei pedig izzó parázsból. Tűzfolyó ered belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

Szent Lecke a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.

0: Szeretett jó testvéreim! Amikor azt a szót halljuk, hogy közösség, sok minden juthat eszünkbe. Baráti társaság, család, munkahelyi közösség, egyesület, vagy éppen a plébánia közössége. De vajon mit jelent keresztényként közösségben lenni? És milyen kellene, hogy legyen a plébániai közösségünk? A válaszért érdemes visszatérnünk Jézushoz. Jézus nem egyenként egymástól elszigetelten hívta meg tanítványait. Apostolokat választott, közösséget formált belőlük. És amikor feltámadt, nem azt mondta a tanítványainak, menjetek és mindenki élje a maga hitét, hanem ezt mondta, menjetek el tehát, tegyetek tanítványommá minden népet. A kereszténység tehát nem magánügy. A hit személyes, de nem magányos. Kedves testvéreim, az első és legfontosabb kérdés, hogy miért vagyunk mi itt? Nem azért, mert ugyanabban a faluban vagy ugyanabban a városban lakunk. Nem azért, mert ugyanahoz a plébániához tartozunk. Nem is azért, mert szeretjük egymást, vagy mert jól érezzük magunkat együtt. Az igazi középpont Jézus Krisztus. Ha egy plébániai közösségből Jézus kikerül a középpontból, akkor előbb-utóbb valami más kerül a helyére. Személyes vélemények, csoportok, érdekek, megszokások, sértődések, vagy éppen hatalmi kérdések. Ezért minden közösségnek újra és újra fel kell tennie a kérdést, Krisztusért vagyunk-e együtt? Krisztust keressük. Krisztushoz akarunk közelebb kerülni egymás által. Mert a templom nem egyszerűen egy épület, ahol vasárnap, ünnepnap összegyűlünk. A plébánia nem szolgáltató hely, ahol megkapjuk azt, amire szükségünk van. A plébánia Krisztus népe, amely együtt akar haladni az Úrral. Ezért a közösség első jele az imádság. Ha együtt imádkozunk, ha együtt hallgatjuk Isten igéjét, ha együtt ünnepeljük a Szent Misét, akkor lassan megtanuljuk, nem én vagyok a középpontban, hanem Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, Jézus különböző embereket hívott meg. Volt közöttük halász, vámos, lelkes és bizonytalan ember, erős és gyenge, olyan is, aki később elárulta őt, és olyan is, aki megtagadta. És mégis Jézus közösségéhez tartoztak. És ez fontos üzenet számunkra is. Egy plébániai közösség nem attól jó közösség, hogy mindenki egyforma. Sőt, nem az a cél, hogy mindenki ugyanolyan legyen, hanem hogy különbözőségünk ellenére Krisztusban tudjunk egyek lenni. Más az életkorunk, más a természetünk, mások a tapasztalataink, másképpen gondolkodunk bizonyos kérdésekről, más talentumokat kaptunk Istentől. Az egyik jól énekel, a másik jól szervez, a harmadik tud a gyermekekkel foglalkozni, valaki idős embereket látogat, más imádkozik csendben másokért, van, aki anyagi segítséget tud adni, más a jelenlétével vigasztal. És van olyan ember is közöttünk, akiről talán azt gondoljuk, nincs szükség rá. De Isten szemében nincs fölösleges ember. Szent Pál gyönyörűen ír erről, ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai. A testben sem minden testrész egyforma. A szem nem mondhatja a kéznek, nincs rád szükségem. És a kéz sem mondhatja a lábnak, hogy nincs rád szükségem. És így van ez az egyházban is. A plébániai közösség akkor egészséges, amikor az ember nem azt érzi, hogy csak akkor kellek, ha hasznos vagyok, hanem az, hogy itt engem is számon tartanak, itt örülnek nekem, itt van a helyem. Különösen fontos ez azok számára, akik egyedül élnek, akik gyászolnak, akik idősek, betegek, szegények, családi nehézségekkel küzdenek, vagy akik valamilyen okból eltávolodtak az egyháztól. Lehet, hogy éppen nekik van leginkább szükségük arra, hogy valaki egyszerűen azt mondja, hogy jó, hogy itt vagy. Kedves testvéreim, a plébániai közösség elfogadó, de nem közömbös. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindent helyesnek tartunk. A keresztény közösség nem azt mondja, hogy mindegy, hogy hogyan élsz, hanem azt mondja, hogy Isten szeret téged, ezért fontos vagy nekünk, és éppen ezért szeretnénk együtt növekedni Krisztusban. Jézus egyszerre volt irgalmas és igazságos. Nem ítélt el a bűnös embert, de nem is mondta azt, hogy a bűn nem számít. Amikor valaki elesett, Jézus nem eltaszította, hanem felemelte. És ezért egy plébániai közösségben nem a megszégyenítésnek, hanem a megtérésnek kell teret adni. Nem egymás hibáit kell keresnünk, hanem egymást kell segítenünk az üdvösség felé. Legyen olyan közösség, ahol tudunk egymásnak megbocsátani. És talán itt van az egyik legnagyobb kihívás. Mert közösségben előbb-utóbb megbántjuk egymást. Valaki mond egy rossz szót, valaki elfelejt valamit, valaki nem úgy csinál valamit, ahogy mi szeretnénk, valaki nem köszön, valaki más véleményt képvisel, valaki talán igazságtalan velünk, és ilyenkor könnyű megsértődni. De gondoljunk Jézusra, ha az egyház csak tökéletes emberek közössége lehetne, akkor üres lenne a templom. Kedves testvéreim, mi mindannyian rászorulunk Isten irgalmára, és ezért nekünk is meg kell tanulnunk megbocsátani. Nem azt jelenti, hogy a rosszat jónak nevezzük. Nem azt jelenti, hogy nem fáj, ami történt. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem akarom tovább hordozni a szívemben azt a neheztelést, amely engem is megsebez. Istenre bízom az igazságot, és megpróbálok szeretettel tovább menni. Egy plébánián sok konfliktus talán nem azért marad meg évekig, mert olyan nagy volt a probléma, hanem azért, mert senki sem tette meg az első lépést. Lehet, hogy ma nekem, neked kellene megtennem. És testvéreim, a közösség nem csak kap, hanem szolgál. Van egy veszélye a plébániai életnek, hogy fogyasztókká válunk. Mikor van mise, mikor van hittan, mit szervez a plébánia, mit kapok én, de Jézus nem fogyasztókat hívott. Jézus tanítványokat hívott. A tanítvány pedig nem csak kap, hanem ad is. És minden kereszténynek van küldetése. Talán valaki azt gondolja, hogy én már idős vagyok, én már nem tudok mit tenni. De tudsz imádkozni. Vagy valaki azt mondja, hogy nincs időm. De egy telefonhívásra mégis van. Vagy valaki azt mondja, hogy nincs pénzem. Lehet, hogy van egy jó szavad. Vagy van, aki azt mondja, hogy nem tudok tanítani, de tudsz meghallgatni. És van, aki azt mondja, hogy én nem vagyok vezető típus. Nem is kell annak lenned. Lehet, hogy egyszerűen csak észre kell venned azt az embert, akit mások nem vesznek észre. A keresztény szeretet sokszor egészen hétköznapi dolgokban jelenik meg. És kedves testvéreim, a plébániai közösség kifelé is él. Jézus nem azért gyűjtötte maga köré a tanítványokat, hogy bezárkózzanak. Azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Egy plébánia nem lehet olyan, mint egy zárt klub. Nem csak azoknak kell szólni, akik már évek óta járnak templomba. Gondolnunk kell azokra is, akik keresnek. A fiatalokra, a gyermekekre, a családokra, az idősekre. Azokra, akik valamikor közel voltak, de valamiért eltávolodtak. És azokra is, akik talán még soha nem tapasztalták meg igazán, hogy mit jelent Isten szeretete. Kedves testvéreim, néha egyetlen kedves gesztus többet mond egy hosszú prédikációnál. Amikor valaki belép a templomba, vajon mit tapasztal? Azt, hogy idegen, vagy azt, hogy itt engem is várnak. És ez óriási felelősség, mert lehet, hogy valaki először azért jön el, mert keresztelőt, esküvőt vagy temetést tartunk, lehet, hogy csak éppen betéved a szentmisére, és lehet, hogy Isten éppen rajtunk keresztül akarja megszólítani. És kedves testvéreim, a plébániai közösség örömteli közösség. Legyen bennünk öröm. A kereszténység nem szomorú kötelességek gyűjteménye. Mi Krisztus feltámadásának örömhírét hordozzuk. Természetesen vannak könnyek, vannak betegségek, halálesetek, családi problémák, anyagi gondok és csalódások. A keresztény öröm nem azt jelenti, hogy nincs szenvedés. Azt jelenti, hogy a szenvedésben sem vagyunk egyedül. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus velünk van. És ezért egy plébániai közösségben legyen helye a nevetésnek, a beszélgetésnek, a közös ünneplésnek, az egymás iránti figyelemnek. A keresztény ember nem csak együtt imádkozik, hanem együtt örül is. Kedves testvérek, milyen legyen tehát a mi plébániai közösségünk? Legyen olyan közösség, ahol Krisztus van a középpontban, ahol minden embernek van helye, ahol nem egymást ítéljük, hanem egymást segítjük, ahol tudunk bocsánatot kérni és megbocsátani, ahol nem csak várjuk, hogy mit kapunk, hanem keressük, hogy mit adhatunk, ahol észrevesszük a magányos és rászoruló embert, ahol nyitott szívvel fogadjuk azokat is, akik keresik Istent, és ahol az örömünk végső forrása Jézus Krisztus. Nem kell nagy dolgokra gondolnunk. Elég, ha feltesszük magunknak a kérdést, mit tehetek én azért, hogy a mi plébániánk egy kicsit inkább ilyen közösség legyen. Kit kellene megszólítanom, kinek kellene megbocsátanom, kit kellene meglátogatnom, kinek kellene azt mondanom, hogy örülök, hogy itt vagy. És kit tudnék közelebb segíteni Jézus Krisztushoz. Mert a plébániai közösség nem valaki mások feladata. Mi vagyunk a közösség. És ha mindannyian csak egy kicsit többet viszünk bele a hitünkből, a szeretetünkből, az időnkből, a türelmünkből, és talán éppen ebből a sok apró szeretetből épül fel az a közösség, amelyről Jézus álmodik. És ezért kérjük ma őt, Urunk Jézus Krisztus, tedd a mi plébániai közösségünket a te szereteted otthonává. Legyél te a középpontunk, hogy ne önmagunkat keressük, hanem téged. Adj nekünk egységet a sokféleségben, hogy különbözőségünk ne elválasszon, hanem gazdagítson bennünket. Adj nekünk irgalmat, hogy ne ítélkezzünk, hanem segítsük egymást. Adj nekünk alázatot, hogy tudjunk bocsánatot kérni és megbocsátani. Adj nekünk szeretetet, hogy észrevegyük a magányost, a beteget, az időset, a szomorkodót, és azt is, aki keresi az útat felét. És adj nekünk örömöt, hogy életünkkel is tanúságot tudjunk tenni arról, hogy jó hozzá tartozni. Mária, egyházunk édesanyja, taníts minket úgy szeretni egymást, ahogyan fiat szeretett minket. És segíts, hogy plébániánk valóban olyan közösség legyen, ahol Krisztus él közöttünk, ahol minden embernek helye van, és ahol szeretetünkkel másokat is közelebb tudunk vezetni hozzád. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyám, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anya Szent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben.
2: Kérünk véget,
1: add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre.
2: Kérünk.
1: Rendeld földi zarándokságunk a kísérőjéül Szent Ráfael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket.
2: Kérünk téged,
1: állítsd mindjárt mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton.
2: Kérünk.
1: Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséget himnuszát.
0: Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalai jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk neked, Urunk, Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy azt szívesen fogadd, angyalaiddal vitte.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolokkal, Líziói kis Szent Terézzel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Szívből köszönjük egyházközségünk gyermek és felnőtt kórusának úgy a szentmise előtti zsoltár éneklést, mint a szentmisén való zenei szolgálatot. Adja az Úr, hogy mindig ilyen lelkesen, örömmel dicséressék a Jóistent énekükkel és életükkel. Köszönjük mindazoknak, akik mai szentségimádásba bekapcsolódtak. Jubileumi ünnepünkre készülve további 5 személy osztja meg gondolatát arról, mit jelent számára ez a templom, ez a közösség. Hallgassuk nagy szeretettel őket, de arra bátorítunk mindenkit, hogy ezekben a napokban kiki saját magának fogalmazza meg, mit jelent számára ez a szent hajlék, ez a közösség.
1: Az oltári szentség éve óta, amikor bevezették, a plebános úr bevezette a szentségimádást szerdánként, minden szerdán kitett oltári szentség előtt imádkoztunk, akkor elhatároztuk egy páran, hogy továbbra is végezzük, ne hagyjuk abba, legyen egy nap, egy fél óra legalább az oltári szentség előtt. És azóta is minden szerdán, szentmise után egy fél órát vagyunk az oltári szentség előtt, imádkozunk, oda visszük az örömeinket, bánatainkat, problémáinkat az Úr Jézus elé,

0: Tünk. Legyen örömeinkben, bánatainkban, munkánkban, mindenhol segítségünk. Nagyon-nagyon-nagyon sok kegyelmet ad. Én szeretnék bíztatni mindenkit, akinek ideje van szerda délutánonként, szerda esténként, hogy jöjjön el az oltári szentség elé, hozza oda a problémáját, családját, akkor a kegyelem felfoghatatlan, hogy milyen sokat jelent a családunk számára, és jelentett végig a családunk számára a szentségimádás, a Szent Mónika ima, és az, hogy az Úr Jézusnak elmondhattuk szemtől szembe azt, ami problémánk volt, ami örömünk volt. Hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat ért a családomba ez az fél óra. Legyen mindenkinek egy fél órája egy héten, egy órája kettő a Szent Misével együtt, hogy együtt töltsük ottan az oltári szentség előtt az imánkat és a fél óránkat.
1: Sia Csaba vagyok. Kiszentelés Levánia egyházközösséghez tartozok, és 2006-ban május 22-én volt egy súlyos biciklis balesetem, ami súlyos koponyas sérülést okozott, és vásárhelyre szállítottak ruhamentővel, ahol az orvosok nem tudtak édesapám szüleim számára pontos információt mondani az állapotomról, és hova tovább csak romlott, és 13 napot feküdtem kómába, ami már nagyon elmélyítette az orvosi tudományt, hogy élet vagy halál, és ott már az első napokban a szüleim a Csísomi szizanyához fordultak imához, eközben a Kiszent Teréz közösség is imádkozott. A pünkösd közelettével, amikor pünkösdi zarándoklatra indultak el a Kiszent Terézről a gyalogosok, akkor azon a szombaton reggel ébredtem föl, és tudtam pár szót beszélni telefonon már, és kértem az imát tőlük, hogy imádkozzanak értem a gyógyulásomért. És a Csíksomlyó szűzanyának és a közösségnek, a Kiszent Teréz közösségnek köszönhetően 20 év távlatából itt vagyok, két gyerekes családapa vagyok, és épp egészséges tudom végezni a mindennapi feladataimat.
2: Én más vallásúként, unitáriusként kerültem ebbe a közösségbe a családom keresztül. Férjem és a gyerekeink katolikusok. A gyerekek itt lettek megkeresztelve, itt voltak első áldozók, birmálkozók, ide járnak szentmisére, ifjúsági alkalmakra, itt szolgálnak. Ez a közösség formálta őket, és ezt a plébániát gyakorlatilag ők a második otthonuknak tekintik. Olyan útravalót kaptak itt, és meggyőződésem, hogy nem csak a mi gyerekeink, ami egy nagyon pontos iránytű, és egy biztos támasz és kapaszkodó lesz az életükben, és ez egy szülőnek nagyon nagy dolog, hát a legfontosabb tulajdonképpen. Ami engem illet, én egy nagyon nyitott, elfogadó és befogadó közösséget találtam itt, és én gyakorlatilag itt találkoztam Jézussal. Itt vannak azok az emberek, akik hitként szolgáltak a Jézushoz vezető utamon. Ez a találkozás pedig meghatározta és meghatározza mai napig az életemet, a családom életét, és meghatározza az orvosi hivatásom gyakorlását is. Isten éltessen, Kiszent Teréz, plébánia és közösség. A Azt kívánom!

0: hogy mindig maradjon ilyen aktív közösség, és legyen egy olyan világító lámpás, amely azt hirdeti, hogy Isten országa köztünk van. Amen.
1: Ha a kis szentelés templomra gondolok, egy lelki otthon jelenik meg a szemeim előtt. Az első élményem a templomhoz, a bérmálkozásomhoz kapcsolódik. Amikor a templom szentelés utáni első bérmálkozó csoporttal bérmálkoztam felnőttként, ugyanis reformátusként nőttem én fel, és nagyon fontos volt számomra ebben a bérmálkozási misében az első keresztvetésem és az első térthajtásom. Ezt nagyon mély élményként éltem meg, és még mindig jelen van bennem. Egy második élményem az, amikor egy egyhetes római út után hazaérkeztünk, Rómában ugye a bazilikák meg a templomok látogatása után hazaérkeztem a mi kis templomunkba, és amikor beérkeztem a templomba, akkor a könnyem kicsordult. Úgy éreztem, hogy én megérkeztem, hazaérkeztem. Tehát tényleg egy otthon képe jelent meg az én szemeim előtt, amikor ide hazaérkeztem. Azt kívánom a következő nemzedéknek, hogy akik ezután belépnek ide ebbe a kis Szent Terész templomba, azok tiszta szívvel és kíváncsian keressék az Istent, és az Isten megmutatkozik az ő számukra.
2: Isten különleges ajándékának tekintem azt, hogy mi 30 évvel ezelőtt a Betlen negyedben költöztünk, és a kis Szent Terész egyházközség tagjai lehetünk. A templom felszentelésekor már ott voltunk, és jelen voltunk. Az első belépésem a templomban, az első emlékem, ami megjelent, hogy a templom egyszerűsége nagyságá lett benne. Ami ide kötelez a templomhoz, egy ima élményemet szeretném veletek megosztani. Nagyon nehézségben voltunk egy problémával itthon a családunkban, és egy alkalommal, amikor a szolgálatomat végeztem a templomba, bementem és letérdeltem az oltári szentség elő, és annyit mondtam Jézusnak, hogy Jézus, nálad van a megoldás, mi nem látjuk. Végeztem a szolgálatomat és a végeztével hálaadáskor, újra letérdeltem és mondtam Jézusnak, hogy köszönöm. És ekkor megjelent előttem egy cégnév, egy logó, és tudtam, hogy Isten választ adott, megoldódott a problémánk. Hálaadásként éreztem, hogy Isten vezet minket, bátorít minket, és ezek a lelki élmények, amelyeket megéltünk a templomba, adnak erőt ahhoz, hogy szolgálni tudjunk, vagy tenni tudjunk a templomért, vagy amire felkérnek, vagy megkérnek. Ezért érezzük magunkénak, családunknak a templomot, az egyházközséget. Azt kívánom az elkövetkezendő nemzedéknek, hogy mindig találjanak barátokat, testvéreket itt ebben a templomban, és leginkább Isten élményeket gyűjtsenek az ő kosarukban, mint kis Szent Terész szerető szolgálattal legyünk mindig egymás fele, szeretettel és örömmel.

ha tehetik, továbbra is maradjanak a Mere Rádióval. Én áldott rádióhallgatást kívánok, és szép estét. A mikrofonnál Péter Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a Zsolozsmesti dicséretét imádkozzuk, majd 20 órától a Lélek ajándékai műsorral várja Önöket György Balázs atya. 20 óra 30 perc Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől imádkozzuk a béke rózsafűzérét, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, Prepszker Erika nővérrel várjuk Önöket. 22 órától a Zsolozsmag kompletóriumát imádkozzuk, 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik tanúságtételek Budapestről. 22 óra 45 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 23 órától Angyalok citeráján Zaldaréva Máriával, 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Tótiból. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak akkor is velünk. További áldott szép estét kívánok mindenkinek. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Az imaórák liturgiája. Esti dicséret.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
1: Szent Mihályt küld el, könyörögve kérünk, béke angyalként a körünkbe. Krisztus, látogasson meg, s valahányszor eljön, hozza kegyelmed.
2: Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas, üzze el tőlünk a gonosz kísértőt, templomunkat bűjavaiddal áldja látogatása.
1: Ráfaelt is küld, a nagy égi orvost, mennyek angyalát, hogy a sok betegnek gyógyulást hozzon, utas életünkbe jóra vezessen.
2: Krisztus, angyalnép örökös királya, add, hogy énekünk az övékkel együtt, áldja mindig azt, aki egy, de három, és egyedül szent. Amen.
1: Fölségedet magasra emelted, föl az egek fölé, angyalok királya. Uram, mi urunk! A te neved széles a világon, mi csodálatos!
2: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
1: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
2: Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
1: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá.
2: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
1: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mező vadjait.
2: Az ég madarait s a tenger halait, amelyek a tengerősvényeit járják.
1: Uram, mi urunk! A te neved széles a világon, mi csodálatos!
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Fölségedet magasra emelted, föl az egek fölé, angyalok királya.
2: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert ajkam igéit meghallgattad.
1: Angyalait színe előtt magasztallak, leborulok szent templomodban.
2: Áldom szent nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és ígéretedet.
1: Amikor hozzád kiáltottam, meghallgattál. Megsokszoroztad lelkem erejét.
2: A föld minden királya hálát ad neked, Uram, amikor meghallja ajkad szózatát.
1: Az Úr útjairól énekelnek, mert nagy az Úr dicsősége.
2: Valóban fölséges az Úr, érgalommal tekint a gyöngére, de a kevét messziről megismeri.
1: Ha gyötrelmek közt járok, te éltetsz engem, ellenségeim haragja ellen kezedet kinyújtod, és jobbod megszabadít engem.
2: Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted. Ne hagyd el kezed alkotását.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem.
1: Láttam, hogy a trón előtt ott áll a bárány, mintha leölték volna. A trón körül angyalok seregének hangját hallottam. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
2: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
2: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte.
1: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan.
2: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
1: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb volt mindennél. És benne áll fönn minden.
2: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
1: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
2: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Láttam, hogy a trón előtt ott áll a bárány, mintha leölték volna. A trón körül angyalok seregének hangját hallottam.
2: Kegyelem és békesség nektek attól, aki van, aki volt és aki eljő, meg a hét lélektől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a földi királyok fejedelmétől. Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől.
1: A tömjén füstje felszállt az Isten elé.
2: A tömjén füstje felszállt az Isten elé.
1: Az angyal kezéből
2: felszállt az Isten elé.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
2: A tömjén füstje felszállt az Isten elé.
1: Gábor angyal így szólt Máriához. Íme, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
2: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
2: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
2: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Gábor angyal így szólt Máriához. Íme, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.
1: Kérjük az Urat, hogy az angyalokkal együtt, akik teljesítették akaratát, mi is készségesen hallgassunk szavára, imádkozzunk tehát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy az angyalok keze által, mint a jó illatú tömjén füstje, imádságunk színed elé szálljon.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy az angyal keze emelje oltárod magasságába áldozati adományunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: hogy a mennyei seregek sokaságával együtt hirdessük, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy életünk végén angyalok fogadjanak minket, és vezessenek a mennyei hazába.
4: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy Szent Mihály, a mennyei seregek vezére, az elhunyt híveket vezesse az örök világosságra.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezted az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folyamatosan szolgálnak téged, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

a lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatók, a György Balázs papbácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek ajándéka című műsort hallják. Én ezt sokszor úgy fejeztem ki, hogy a Szentlélek remek műveiről lesz szó. Hát most bizonyára mindenki követte nagy-nagy érdeklődéssel, figyelemmel, örömmel mindazt, ami az elmúlt napból Franciaországban történt. És hát tettük ezzel, valahogy ezt úgy fogom átfogalmazni, hogy hogyan él a Szentlélek a ma világában az emberek között, fiatalok között, hogyan mutatkozik meg az ő jelenléte. Mert kedves már rádió hallgatók, az elemzések csak most kezdnek napvilágot látni Franciaországban, az egész világon, a Vatikán honlapjain is, de ilyen érdekes kérdéseket lehet feltenni, hogy az a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a Szentatyával a nagy stadionban, mitől voltak ilyen lelkesek, mitől volt ilyen egyöntetű az ott létük, az énekeik tudták az énekeket közösen, annyian, szóval gondolom a kedves hallgatókat is lenyűgözte mindaz, ami ott történt azon az estén, miközben a Szentatya a fiatalokkal volt. Hát erről majd én szeretnék többet is beszélni, mert sok-sok különös dolog is volt. Tehát én igyekeztem utána nézni néhány dolognak, de nagyon-nagyon az elején tartok. Úgyhogy, kedves hallgatók, ott beszéltek püspökök, Szentatya is sokat beszélt, ugye 11 megnyilatkozásról 11-szer beszélt a pár nap alatt, úgyhogy sok-sok szép-szép dolgok elhangzottak. Na, vegyük csak sorra, ott volt 80 ezer fiatal. És ott mindjárt utána kutattam, kb. 80 ezer fiatal 50 mozgalomból és egyesületből volt. Hát ezért voltak olyan egyöntetőek, és tudtak énekeket közösen énekelni, és imádság, és a tanúságtétek, és a kérdések, amiket föltettek a Szentatyának, hogyan tértek meg, és hogyan élik a keresztény életüket. De nagyon érdekes dolgokat is ugye elcsíptem, ami engemet, mint aki a lelkiségi mozgalmakat nagyon ismerem, meg igyekszem még jobban megismerni, és hát beszélek rólak, és igen, örvendezni annak, amit a Szentlélek művel a ma egyházában. Egyik püspök olyan szépen bemutatta a Szentatyának, amikor a Szentatya azt kérte tőle, hogy erről beszélni kell. Hogy tudtak megérinteni annyi fiatalt? Hogy tudtak összeszedni annyit? Mert hát úgy mondjam, ilyen csúf kifejezés, hogy össze lehetett volna csődíteni, de látszott, ezek a fiatalok nem csak úgy oda jöttek, hanem ezeket odahozták. Egyik püspöknél szépen kifejeztem, hogy igen, a közösségi életnek vannak lépései. És hát minden mozgalom ezt megtapasztalja, úgyhogy hát itt ebben a műsorban igen, és világosan kell látnunk, hogy Szentlélek hogyan építi fel a közösséget. Azt mondjam, az a püspök, hogy a mozgalomnak az első feladat, hogy befogadja. Befogadja azokat, akik érkeznek. Igen, ez gyönyörű kifejezés. És hát azt mondjuk, a Szentlélek érinti meg az embereket, megérzik az életükbe, hogy igen, Isten hívja őket, hogy közösen járják az útjukat, mert az egyedül való útot azt már megtapasztalták. Egyedül mindenféle szenvedélyek, homályos útak, egyebek, hát ezt részletezhetnénk sokáig, de amikor találkoztak egy közösséggel, az első, amit megtapasztaltam, hogy befogadják őket. Nem kérdezik, hogy milyen utakon jártál, csak az, hogy látják rajta, Isten hívta, a Szentlélek idevezette őket, hogy ettől közül megtapasztalja az Isten jelenlétet. A Szentatya nagyon érdekes, többször hangoztatott a stadionban 80 ezer fiatalnak, hogy az egész keresztény élet egy személyes találkozás és személyes élet Jézussal. Igen, erről szól. És ezt igazából közösségben lehet megélni, hát Jézus kínálja az ő jelenlétét, és minden mozgalom valamiképpen ezt tapasztalja meg, és ezt adja tovább. Tehát az első, amit a püspök mondott, hogy a Szentlélek kérésére, hogy a befogadás. Megérzik ezek a fiatalok, hogy befogadták őket. Én minden mozgalom ezt érzi meg, hisz hát én sokat beszéltem a mozgalmakról, és még Isten segítsége szeretnék, hogy ha most mi, mint római katolikusok, beütjük az interneten azt, hogy Vatikán és a világiak
dikasztériuma. Hát ott szépen 117 mozgalomra az egyház rátette a pecsétjét. Tehát ezek a mozgalomnak élnek, és ottól teret engednek neki, ilyen csodálatos dolgok jönnek létre. Igen, nem szeretnék összehasonlítani a franciákkal senkit most, majd lehet, hogy meg fogom tenni, de ez a 80 ezer fiatal, akik ott voltak a nagy párizsi stadionban, ezek mögött egy csodálatos közösségi élettapasztalatot és személyes kapcsolat Jézussal. Tehát a püspök először azt mondta, hogy mennyire fontos a befogadás. Nézik, hogy befogadták, és ott sokan együtt járják az útat, mondom, hogy 50 féle mozgalmat és egyesületet emlegettek. Aztán a következő lépés, amiről a püspök úr beszélt, az az volt, hogy a kísérés. Hát döbbenetes ez a kifejezés és a gyönyörű megfogalmazás, hogy azok, akit befogadtak, azt kísérik a mozgalmakba, a lelki utakon. Hát sokan járnak, különböző fázisokon mennek keresztül, és mindig van egy lépés, akik előbb járnak, és tudnak segíteni azoknak, akik mögöttük lépkednek. Nagyon-nagyon tetszik ez a felsorolása, hogy az egyik francia püspök ezt ott mindenki elé tártam. Aztán, hogy közösségek alakítása és közösség felépítése, a szentek segít ebben. Hát gondoljunk bele, majd szeretnék utána nézni részletesebben is, hogy ezek az 50 mozgalom tagjai hogyan segítik a fiatalokat ebben. Aztán közösség témával a püspök mondotta, hogy létrehozzuk, és aztán a lényeg az, hogy az élet a közösségekben. Befogadás, kísérés, közösség, az élet a közösségben. Hát ez csodálatos így, kedves testvéreim, és akkor hát nézhetjük, ott volt 80 ezer fiatal. Bizonyára, akik hallgatták, követték az eseményeket, hallották azokat a gyönyörű kérdéseket, amit feltettek, majd az is sorra kerül. És hát ugye arról is szó volt, kedves Mária Ágyi hallgatók, gondolom, hogy ott mindenkit megdöbbentett, a híradásokban ezt lehet olvasni, hogy Franciaországban egyre több fiatal akar megkeresztelkedni a katolikus egyházban. És 2026 húsvétján 14 ezer fiatal keresztelkedett meg Franciaországban. Hát ez önmagában véve mondhatjuk, hogy nem sok, de az viszonyítva, hogy az elmúlt években ilyen nagy számban nem történt, ez hát igen, ez elképesztő. És Szent Atya mondta, hogy szeretné, hogyha a világ elé tárnák, hogy ez hogy jött létre. Mert én hiszem, hogy ezek a lépések követték egymást, hogy befogadás, kísérés, közösség, illetve közösségben. És olyan megható volt, amikor ott az egyik hölgy feltette a Szent Atyán kérdést, de előbb bemutatkozott, hogy ő a katekumenokat kíséri. Általában ezek úgy történnek, hogy egy fiatalt megérint Isten valamilyen formában, és akkor vezeti, hogy találjon egy közösséget, vagy eleve már közösség közelébe tér meg, és akkor rádöbben arra, hogy hát bocsánat, ezek katolikusok, ezek olyan keresztények, akik Jézussal személyes kapcsolatban állnak, és az első lépés, hogy kezdek megismerkedni Jézussal. Szóval csodálatosok ezek a lépések, úgy egészen másképp figyeltem minden hozzászólás, beszédet, vagy ilyen szempontból, hogy hogyan indult el Jézus felé, és hogyan tapasztalta meg az Isten közösségét Jézusban egy közösség által. És akkor ugye kialakulnak a katekumen csoportok, erről szó volt, nagyon szépen beszélt az a hölgy róla, katekumeneknek nevezik azokat, akik a keresztségre készülnek. Mert a felnőtt keresztség nem arról szól, hogy megtanulják a mi atyánkat, hiszek egyes kész, akkor már megkeresztelik. Az igazi katekumenátus az több évig is tarthat, megvan mindenütt, hogy milyen idő intervallumot szabnak meg erre, és akkor elkezdik élni a keresztény életet. Tehát jól, egyezzük meg is, a különbséget tudjuk világosan látni, hogy itt nem elméleti oktatás, az is van, persze, hát mindenki a mi atyánkot legalább megtanulja, és a többi szép dolgot, de hogy élni a keresztény életet, hogyan tudok közelebb lépni Jézushoz, hogyan tudom őt felismerni, erre a legfontosabb eszköz ott a Szentírás, ami által szól Isten hozzánk, és ezáltal is
olyan drága volt az az arab fiatalember, aki elmondta, hogy hát először a Koránt olvasta, és hogy ért el a Szentíráshoz, és hogyan találkozott Jézussal. Szerintem mindegyik olyan csodálatos történet, amit elé szeretnénk majd szedni. Tehát a megtérések ezt jelentik, megérinti Isten, és elindulnak Krisztus felé, a személyes találkozás felé. Aztán külön csoportot emlegettek így, hogy az új keresztények, akik már meg vannak keresztelkedve, de nem áll le azzal a keresztény élet, meg olyan keresztelve. Akkor kezdődik a keresztény élet. És a tanúságtételben, a másik felé való fordulás sugároz Isten közösségét, szeretetét. Tehát kedves Mária Ádi hallgatók, ez egy nagy-nagy kihívást is jelent nekünk, hogyha ilyen figyelmesen hallgattuk ezeket a dolgokat, amik ott elhangzottak meg, amik szóba kerültek, hogy igen, a keresztény élet nem abból áll, és most itt tekintsünk magunkra, hogy igen, vasárnap elmegy a Szentmisére, szép, jó, felemelő, de közösség alakul ki. Közösség azt jelenti, hogy megtérések kell történjenek, hivatások kell szülessenek, és el kell induljon a közösség oly módon sugárzóan Isten felé, nagyon sokakat megérintsen. Így lehet felfedezni, meg felépíteni ezt a 80 ezer fiatalt, akik ott voltak a nagy párizsi stadionban. Fölemelő volt, és gondolom a kedves hallgatók is érezték, hogy valami sugárzik ott. Az énekekből, a jelenlétből, ahogy a Szent Atya beszélt, ahogy a szenteket bemutatták, szóval csodálatos dolgok történtek. Érdemes, van lehetőségünk ezeket újra meghallgatni, és ilyen szempontból figyelni, hogy igen, mondhatnánk, hogy milyen szerencsések ezek a fiatalok, akik megtapasztalták mindezeket. És hát a társadalom keresztül újabb és újabb lendületet találnak. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, itt áll a világ előtt ez a nagyszerű esemény, ahol elhangzott, hogy 14 ezer fiatal keresztelkedett meg az elmúlt húsvét táján. Aztán vannak megtérők, és katekumenek, és új keresztények, és mögöttük ott van 50 mozgalom és egyesület, 80 ezer fiatal ott volt a nagy stadionba, és akkor engedjük, hogy ez úgy végigvonuljon a lelkünkön, és aki közösségben, valamilyen közösséghez tartoznak, újra ezt átélhetik, hogy igen, befogadni embereket, akiket Isten hoz oda, mert mindenkit Isten indít el. És akkor mit jelent a kísérés? A kísérés azt jelenti, hogy én olyan sugárzó módon kell éljem az keresztény életemet, hogy másnak példa legyen, meg mást megérintsen, meg előbbre vigyen, és hát mondhatnánk, hogy valahogy a keresztülőség ebből a kísérésből alakult ki, csak hát ezt meg kell élni. Aztán a közösségek. Közösség azt jelenti, hogy Jézus megjelenik emberek között. Hányszor hallottuk az elmúlt időben, kedves már rádió hallgatók, hogy a jézusi példabeszédekben Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa. Mennyek országa azt jelenti, hogy Isten közel jön hozzánk Szent Fiával. Olyan közel, hogy az ige által megszólít személyesen, a szent áldozás által személyesen jön az én életem saját teste valóságába, jön az én lelkembe, maga az Isten szent jelenléte. És valami kell történjen itt, hogyha ezt jól élem. Akkor mellettem meg kell érintsen a bennem lévő Jézus, köztünk lévő Jézus embereket. Ez a közösség. Az a közösség, ami nem fejlődik, nincs benne tűz, lendület, lelkület, hát azt lehet közös csapatnak nevezni, vagy közönségnek, amit néz, fülel, de nem krisztusi közösségnek. A Szentlélek adja karizmáit, műveit, létrehozza, csak rá kell csodálkozni, és itt van. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, a lelkiségi mozgalmak ezértől nagyszerűek, mert Isten hozta létre Szentlélek által Jézusban, és milliók is milliók vannak ott. Én beszéltem a francia nagyközösségekről, sok, itt 50 mozgalmat sorol fel, én csak néhány szeretném megemlíteni, hogy nagyon szeretem a Sömenöv közösséget, francia közösség, világmozgalom lett belőlem, és
rengeteg hivatásuk van, rengeteg fiatal van a közösségben. Családoknak, fiataloknak, jegyességnek tartanak programokat, szóval olyan élő, pesgő Jézusi jelenlét van ott köztük, mondom, ez aztán kialakult egy nagy világmozgalommá, de ez Franciaországba született, és Franciaországba él, és csodálatosan működik. Engem elképeszt, sokszor, amikor rájuk nézek, honlapjukat megnézem, vagy egy hír kapcsán velük foglalkozom, hogy hány ilyen nagy, úgymond evangelizációs iskolát működtetnek. Az evangelizációs iskola azt jelenti, amit a francia napokban is elé került, hogy engem megérintett Isten, és én érzem a felelősséget, hogy tovább kell menjek, és én is meg kell érintsek másokat a bennem lévő Szentlélek Jézus által. Szent Atya is emlegette a missziós lelkületet, tehát a missziós lelket azt jelenti, hogy érzem, hogy odalépek másikhoz. Csak szeretnem kell, engednem kell, hogy a bennem lévő Jézus megérintse őt, és ott valami történik. Az már úgy mondjuk szépen, hogy a Szentlélek műve meg a Jézus útja. Tehát, kedves Mária Hádi hallgatók, elképesztő mindaz, ami Franciaországban történt. Most én csak a pápának a fiatalkorú találkozásáról beszélek. Ezeket a számokat is azért készítettem el, itt, hogy el tudjak kápráztatni mindenkit, de nagyon szívesen beszélnék arról is, ami a Lourdesba történt. Hát a fantasztikus hangulata volt annak a lourdi programnak, a Szent Atya szavainak. Azt mondott, hogy a szűzanya fénye ott ragyogjon bennünk, tovább majd külön szeretnék beszélni. Tehát itt én a műsorban különösképpen a fiatalokra szerettem volna a figyelmet ráirányítani, hogy van lehetőségünk ezeket újra meghallgatni, megnézni, figyelni a Szent Atya beszédeinek a sarkalatos pontjait, ezeket a kijelentéseket úgy megízlelni, hogy igen, kérdéseket lehet feltenni, megvizsgálhatom a lelkismeretemet, hogy én valakit segítettem közelebb Jézushoz. Kísértem valakinek az életét, úgyhogy megtapasztalja Isten közösségét, szeretetét. Milyen az én keresztény közösség életem, mert hát én, kedves Mária Hádi hallgatók, ugye egy összemiklósról beszélek, és hát itt egyszer összeszámoltam 90 óta hány közösség próbálkozott, élte a keresztény közösségek életét, és aztán valahogy úgy elhalványult. Pedig a nagyvilágban ezek a mozgalmak nagyon szép élő közösségekben élnek, élik az életüket. Hát kedves Mária Hádi hallgatók, engedjétek meg, hogy még egyszer úgy lelkendezzek, hogy ott Párizsban a 80 ezer fiatal hogyan volt jelen, és nagyszerű programot készítettek, egy kicsit ki szeretnék térni arra, hogy bemutatták a szentjeiket. Mindegyik gyönyörű, mondhatnám, ilyen csokorékba volt fogva. Ugye az egész francia keresztény életet is bemutatták, persze annak voltak hullám mélységei, hullám csúcsai, völgyei és magaslatai, de csodálatos volt. Szent Atya azt mondta, hogy figyeljetek a szentekre, és kérjetek a közbenjárásokat, mert ők tudnak segíteni, és segíteni is fognak. Ez is, kedves Mária Hádi hallgatók, milyen nagyszerű mondat, hogy igen, nézzük meg. Hát ők persze elsősorban a francia szenteket mutatták be a világnak, mert van nekik nagyon sok, és engem ott úgy meglepett, hogy végig imádkozták a minden szentek litániáját, de nem a minden szentek litániának ezt a ismert formáját, hanem a francia szentek litániáját. A francia szenteket sorolták fel, hát ott aztán van minden, ugye Szent Atya ott volt Lourdes, ott van Bernadett, Alakok Szent Margit, aki által kaptuk a Jézus szíve tiszteletet, aztán ott a rendek, mozgalmak alapító, tehát rengeteg van, kedves Mária Hádi hallgatók, úgyhogy ez különleges színe volt a fiatalok találkozójának. Aztán azok az énekek, csodálatos énekek. Ugye többször elhangzottak tézei énekek is. Tézi az egy kis francia helység, ahol egy református férfi a háború után, a második világa után elkezdette
úgy keresztényként élni, mindenkit szeretni, és akkor egy hatalmas nagy mozgalom jött létre, meg van a katolikus része, és a református, protestáns része is, csodálatos mindez, úgyhogy olyan énekeket énekeltek, én is ismertem, meg bizonyára sokan, akik a tezéi mozgalmat is ismerik, látták. Ezek nagyon egyszerű énekek, általában latinul énekelik, és újra és újra ismételni lehet, és fölemlel az embert, mert olyan mély-mély üzenete van, és a lelket érintgeti a Szentlélek ezeken az énekeken keresztül. Tehát, kedves Mária rádióhallgatók, az egész program arról szólt, ismételni szeretném, amit a Szent Atya mondott, mert ez megdöbbentő. Szent Atya többször ugye a beszédében, a jelenlétében kiemelte, hogy micsoda keresztény lett, egy személyes kapcsolat Jézussal. El kell jussak én is, és el kell segítsek másokat is, az én életemen keresztül kell megismerik Jézust. Csodálatos ez, kedves Mária, erre hallgatok, erről szólnak a lelkiségi mozgalmak. Ez az, amit maga Isten hozott létre, hogy mit jelent a közösség való haladás. Létrehozta már több mint 100 éve a mennyei atya ezt a hatalmas nagy hálót, amit mi lelkiségi mozgalmaknak nevezünk, és csak ámulunk, bámulunk, hogy milyen nagyszerű dolgok jönnek létre. És a Szent Atyának annyira különleges volt a kifejezése, mert azt mondta, hogy erről a világnak tudnia kell. Igen, ezt így mondta. Hogy merjétek a világ elé tálni, hogy mi van em mögött? Mi van em mögött a 80 ezer fiatal mögött? Mi van am mögött, hogy 50 mozgalom és egyesületből származnak? Mi van am mögött, hogy 14 ezer fiatal keresztelkedett meg, csak az idén húsvét körül? Mit jelent, hogy megtérnek? Hogy működnek ezek a katekumen csoportok? Hogyan élik a keresztényeket az új keresztények? Hát, kedves Mária rádióhallgatók, bocsánat, hogy ennyit lelkendeztem, de hát annyira megérintett minden program engemet, igyekeztem, amennyit csak tudtam megnézni, de újra és újra szeretném megnézni és elmélyíteni, és még szeretnék erről a kedves hallgatóknak beszélni. Hát, kedves Mária rádióhallgatók, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, műsorunk véghez érkeztünk, Jóisten áldjon meg mindenkit, hát szeressük a Szent Atyát, imádkozzunk érte. Csodálatos volt ez a franciaországi útja. Kifáradt, látszott Lourdesben is, hogy alig tud lépegetni, de hát Jóisten nagyon megáldotta az ott létét, mert most jönnek ki az értékelések, hogy az egy csodálatos isteni ajándékot egész Franciaországnak. Jóisten áldja meg mindenki, dicsértessük a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mára Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis, az emberi élet védelmért műsor 821. adásával. A Habó Márta összeállításából közlök tanúságtételeket továbbra is. Amikor a nagy kihívás, valamilyen betegség valós jelenléte, de azt, amelyet lehet kezelni. Nehéz a párnak, a családnak elfogadni, és amikor ők ezzel szembenéznek, feldolgozzák nagyjából ezt a helyzetet, akkor jönnek az egészségügyi hálózat tagjai, és akkor velük kell egy kemény küzdelmet folytatni. Hát nagyjából ilyen tanúságtételekről lesz ma szó. És az elsőnek a címe: miért ölnék meg egy egészséges babát? A kedvesemmel már 4 éve szerettünk volna babát, de nagyon nehezen jött össze. Aztán persze, amikor már elengedtük egy picit, a dolog sikerült. Nagyon boldogok voltunk, de a 12. heti genetikai vizsgálaton már látta a nőgyógyász, hogy baloldali hasadéka van a picinek. Azt mondta, nagyon súlyos. Akkor 2 milliméternyi rést mért. De minden más eredményünk nagyon jó volt. Nekem is baloldali ajak és szájpad hasadékom volt. A baba valószínűleg tőlem örökölte. Úgyhogy nem volt ismeretlen számomra ez a rendellenesség. Az orvos elküldött minket genetikai tanácsadásra Debrecenben, hogy ott elmondják a lehetőségeket, és említette, hogy ugyan van néhány szülő, aki megtartja a hasadékos babát, de ha szeretnénk, természetesen el lehet vetetni. Egy hét múlva el is mentünk a tanácsadásra. A szonográfus hölgy, ahogy meglátta az ultrahangon Balást, szörnyűködve nézett ránk, hogy milyen nagy a hasadék, és hogy ezt mennyire nem szeretik. 3-szor voltunk ott, mind a 3 alkalommal más orvos vizsgált. 2 orvos az abortuszt javasolta, arra hivatkozva, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jól sikerül a műtét. A 18. hétig, amíg ide kellett járnunk, sokat sírtam, mert nem értettem, hogy miért akarnak rábeszélni az abortuszra, hiszen egy egészséges baba fejlődik bennem. A párom kicsit jobban meg volt ijedve. Ő nem ismerte annyira ezt a rendellenességet, de amint rátaláltunk a nőgyógyászomra, teljesen megnyugodott. Az orvosom támogatott mindenben, és ez nagyon sokat jelentett. A családban senki nem javasolta az abortuszt, hiszen én is teljes életet élek. A terhességem problémamentes volt, gyönyörűen fejlődött a kicsi babánk. Tagja vagyok egy ajak és szájpad hasadékos Facebook csoportnak. A szülés előtt gyakran néztem a képeket, hogy felkészüljek. Nagyon sokat segítettek ott az emberek. Februárban megszületett a kis csodánk. Teljes baloldali ajak és szájpad hasadékkal, valamint jobboldali lágyszájpad hasadékkal. Bármilyen hihetetlen, amikor először megláttam, nem is néztem a hasadékot, és ugyanezt mondta a párom is. Annyira gyönyörű volt. A kórházban a csecsemős ápolók szinte egyáltalán nem foglalkoztak Balázzsal. Ő volt a legjobban elhanyagolva. Minden gyereket dicsértek, körülöttünk, őt soha. Engem ez egyáltalán nem zavart, ez az ő szegénységi bizonyítványuk. Volt 1-2 gyerekorvos,
ápoló, akik azt hitték, hogy nem tudtunk a hasadékról. Amikor mondtam nekik, hogy már a 12. héten tudtunk, csodálkoztak, hogy megtartottuk. Persze azért volt pozitív élményünk is. Balázs annyira ügyes volt, hogy a születése után azonnal tudott enni cumis üvegből. Az evéssel eddig nincs problémánk. Nagyon erős, figyelmes baba. Soha nem döntenék másként. 2 hete kaptuk meg a tapaszt, valamint a szájpad lemezt. Nagyon jól fogadta mind a kettőt. Eddig úgy néz ki, hogy júliusban lesz az ajakzáró műtét a Semmelweis klinikán. A párommal minden nap elmondjuk, hogy mennyire fog hiányozni a kis arcocskája. Nagyon imádjuk így is. Biztosan nem lesz könnyű az előttünk álló út, de mindig a végeredmény lesz előttünk. Balázs, a család szemefénye. És akkor zárásként egy részlet a hippokráteszi esküből. A betegeknek meggyőződésem és tudásom szerint azt fogom rendelni, ami javukra válik, és meg fogom őket óvni minden káros és helytelen dologtól. Senkinek sem fogom ajánlani, hogy méreghez meneküljön, és meg fogom tagadni azoktól,

Uram, irgalmazz! A következő egy nagyon különleges, 2 év alatt 3 fiúcska. Az első babámat 18 évesen vártam. 5 nem tarthattam meg, mert elég hamar kiderült, hogy beteg. A szívével és a gerincével is baj volt. Így a 13. héten elvették tőlem. A második babámat 19 évesen vártam, de őt körülbelül a 12. héten elvesztettem. A 3. babámat 20 évesen vártam, bár csak félig volt tervezett. Végig veszélyeztetett terhes voltam, és fel sem merült bennem, hogy elvetessem, hiszen nagyon vágytam már gyerekre. A 36. héten született meg Zalán, de szerencsére jó súlyban volt, így nem számított koraszülöttnek. A születése után 3 hónappal megfogant a kis tesó. Nem szeretem ezt a kifejezést, ez van leírva, mert már a kis testvér szó ki van csavarva. Nagyon nem így terveztem. Ráadásul semmi jele nem volt, sem rosszul lét, sem melfeszülés, sem kimaradt menzesz. Így őt akkor vettem észre, amikor már megéreztem a mozgását. Körülbelül 16 hetesen. Gyorsan elszaladtam az orvoshoz. Az ultrahang vizsgálaton azt mondták, hogy milyen szép kisfiú. A vérvételi eredmény alapján azonban úgy tűnt, hogy Down-szindrómás. Az orvosok felajánlották az abortuszt, de éreztem, hogy nincs semmi baja a babának. A 38. hétre született meg Gábor fiam, teljesen egészségesen. Most 10 éves. 3 hónappal később útnak indult a következő kis testvér. Enyhén sokkot kaptam. Őt pláne nem terveztem. Itt már én is gondolkoztam az abortuszon, de hiába noszogatott a párom is, egyszerűen képtelen voltam megtenni. Be volt fizetve a csekk az abortuszra, és reggel el is indultam a megadott időpontra. De a kórház előtt megálltam. Vagy 10 percig csak álltam, és néztem ki a fejemből, majd végül megfordultam, beültem egy vendéglőbe reggelizni, és hazafelé vettem 1 pár ruhácskát a kis pocak lakónak. Megint úgy vittem végig a várandóságot, hogy rajtam kívül csak a barátnőm várta a picit. De nem érdekelt. Örültem, hogy lesz 3 tündéri kisfiam, és mivel elég sűrűn jöttek még, ikreknek is felfoghatom őket. Így született meg Ábel. Az akkori párom inkább hátrányomra volt, mint előnyömre. Míg ő nem volt, jól álltam anyagilag. Aztán jött ő, a megrontó, a szegény családból származó fiú. A szülei rendszeresen kértek tőlem kölcsön, és folyton azt hallottam tőlük, hogy nem kellene a babákat megtartanom, mert úgysem fogom tudni őket felnevelni, meg amúgy sem az ő fiúktól vannak a gyerekek. Az ultrahangon kapálózó kisbaba, a mocorgása, csuklása, reggeli nyújtózkodása vigasztalt. Hiába csak pocak lakó volt. Tudtam, hogy majdnem teljes anyagi csődbe jutok, ha megtartom. De használt babacuc mindig volt, van, lesz. Így ez a része könnyebb. Babacucot a Vöröskereszt, a családsegítő,

parókia is szokott osztani. Adományozós csoportokban is lehet szerezni. Érdekes, hogy már születésük után elég hamar megmutatkozik, hogy milyen jellemmel bírnak a gyermekek. Az első már kicsinek is nagyon nyafka, hisztis volt. A középső nagyon érdeklődő, aktív. A harmadik meg amolyan patópálul. Ej, ráérünk arra még. Megfontolt, lassú. Ma sem másmilyenek, csak már beléptek a kis pubertás korba. Sosem bántam meg, hogy megtartottam őket, még ha nagyon nehéz is volt az eleje, meg lesz is még. Hiába van naponta többször műsoron a nyírjuk ki a másik kettőt előadás, ha valamelyik esetleg balesetet szenved, például elvágja az ujját a papír, azonnal megy a pánik, bőgés, szeretgetés és vigasztalás. Összetartanak a bajban. Nem akarom elképzelni, hogy mi lenne, ha elvetettem volna valamelyiküket. Nem is tudnám. Egyszerűen nem képes értelmezni az agyam azt a kifejezést, hogy egy gyermekkel kevesebb. Apuka csak addig volt képben, míg az utolsó babánál 3 hónapos várandósan el nem hagytam, mert már elegem lett abból, hogy teljesen kihasználtak anyagilag. Ráadásul a második és a harmadik fiacskám is családon belüli nemi erőszakból fogant. Ennek ellenére nem akartam a babákat büntetni azért, mert az apjuk nem bírt magával. 8 éve összejöttem egy férfival, aki apjuk helyett apja a fiaimnak. Az anyukája igazi nagymamaként viselkedik velük. Süt, főz, hozza, viszi, idézőjelbe ellopja őket hétvégére, és persze titokban nasidilerkedik. Ha lebuknak, vérig sértődik, mondván. De hát az a nagyi dolga, hogy elkényeztesse az unokát. Ma már 4-en vannak. Született egy kis hugi is, Hajni. Kicsit féltem, hogy nem lesz-e belőle gubanc a lelkükben. De nem igazán bolygatta fel őket. A nagy továbbra is hattyú halála. A harmadszülött ráér mindenre. A másodszülött viszont szinte szimbiózisba él a minivel. Ha a kislány vigasztalhatatlan valamiért, jön Gábor, összedugják a homlokukat, és már megy is a kacagás. Ha világvége jön, Gábor felveszi, és pár hüppögés után már világbéke van. Hihetetlen, mire képes egy testvér. És ami még furcsább, Gábor meg Hajni, külsőre, mint az ikrek. Számtalan jó dolgot hozott a születésük az életemben. Kezdjük ott, hogyha a legnagyobb nem születik meg, akkor még mindig dohányoznék, és rengeteg alkoholt innék a bulikba. Érdekes, hogy a pozitív teszt előtt 3 hónappal hirtelen megundorodtam mindkettőtől. Megtanultam jó embernek lenni. Megtanultam felelősséget vállalni, nem csak magamért, hanem a gyermekeimért is. Rendszeresen van itt a srácok haverja. Szeret itt lenni. Én meg szeretem, ha itt van. Nem tudom elképzelni, hogy tudtam a gyermekeim nélkül élni, amíg nem léteztek. Hiába mászom néha falra tőlük. Gábor, az érdeklődő,
Ábel, a Patópál úr a fényképen. És a záró idézet. És aki befogad egy ilyen kisgyereket az én nevemben, engem fogad be. Máté 18.5. Ebben nagyon szép, amikor az anyuka felismeri, hogy a gyerekek mennyire megváltoztatták az életét, és felelősségteljessé tették sok minden más mellett.

a következő tanúságtétel, kétszer is döntés elé kerültem. 20 éves voltam, amikor először lettem terhes. Még nem voltunk összeházasodva a párommal. A védőnő nagyon meglepődött, amikor azt mondtam neki, hogy szeretném megtartani a babát. Kifejtette nekem, hogy úgysem fogom tudni kihordani a picit, mert olyan sovány vagyok. 48 kiló voltam akkor, és szinte könyörgött, hogy vetessem el. Látva, hogy így nem ér el semmit, azzal fenyegetőzött, hogy felkeresi és meggyőzi az abortuszról az édesanyámat. Körülöttem szinte mindenki azt duruzsolta, hogy még túl fiatal vagyok, és válasszam az abortuszt. Szerencsére a párom nagyon örült a babának. Drága jó Gyöngyi nővérem is mellettem állt, és azt tanácsolta, hogy ne hallgassunk senkire, tartsuk meg a babát, ha mindketten ezt akarjuk. Amikor 6 hónapos terhes voltam, összeházasodtunk. A terhesség alatt 9 kilót hisztam, minden a lehető leggördülékenyebben ment, és novemberben megszületett a kicsi lányunk, Aliz, 3700 grammal és nagy fekete hajjal. Aliz most 28 éves. Megfontolt, komoly, gondolkodású, mindig jókedvű, szorgalmas leány. Rettentően szereti az állatokat. Gyakran befogad árva cicusokat, kutyusokat, amíg nem találnak neki gazdit. 3 évvel később született még egy lányunk, és még ugyanabban az évben, decemberben érkezett egy fiúcska, a 3. babánk. 2 évvel később született meg a 2. fiunk. 2 kislány, 2 kisfiú, szüleiként nem terveztünk több gyermeket. Amikor védekezés mellett terhes lettem az 5. gyermekemmel, nagyon elkeseredtem. A férjem Ausztriában dolgozott. Reggel 5-kor ment, este 8-kor ért haza. Egész nap én voltam a gyerekekkel, akik nagyon elevenek voltak. Mindenki arra biztatott, hogy vetessük el a babát, hiszen már így is elég dolgom van a 4-gyel. A férjem sem akarta megtartani a babát, mert úgy gondolta, hogy bőven elég 4 gyermeket eltartani, még sok is. Volt időközben egy komoly műtétem is. A ményakamból kellett 3 centimétert eltávolítani, mert rossz lett a szövettani eredmény. A nőgyógyászom is egyértelműen az abortuszt javasolta, mivel gyenge mély szájjal kevés esélyt látott arra, hogy ki tudnám hordani a babát. Az ultrahang vizsgálatnál azonban váratlan meglepetés ért minket. Kiderült, hogy 2 baba is van a pocakomba. Ekkor azonnal megváltozott a férjem véleménye, mert 2 babát megölni azért mégsem lehet. Gondolkodtunk, tanakodtunk, sírtam, nem akartam megölni őket én sem. Végül úgy döntöttünk a férjemmel, hogy maradnak a babák. A 11 hetes kontrollon sajnos kiderült, hogy az 1. baba meghalt. A terhesség továbbá nagyon jól ment, és szeptemberben megszületett, amit gyönyörű, fekete hajú fiacskánk, Zénó. Csodájára jártak a növérkék. Azt mondták, hogy tutti, hogy szerelem gyerek, olyan szép. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy nagyon rossz baba volt. Éjjel sírt, nappal aludt. Nagyon nehéz volt, de ő is felnőtt. A gyermekeim közül ő volt a legelevenebb. Ma már 18 éves, szakácsnak tanul, és épp a rokkorszakát éli.
Jól elkényeztettük. A testvérei a mai napig körbeugrálják, és rendszeresen küldenek neki pénzt is. És a záró idézet Teréz anyától van. Ha meg akarod menteni a világot, akkor menj haza, és szeresd a családodat. És itt is van egy kedves kép. Zénó, a rocker szakács. Egy vidám és körül rajongott testvér. Nem volt szó a leírásba az elhalt Iker magzatról, de gondolom, hogy ez is szépen felszívódott, és nem bántotta a testvért, lévén, hogy kétpetői Ikrekről lehet szó. Hát egy hasonló esetünk nekünk is volt, amikor az Iker testvér mind egy lap, mind egy lemez olyanná lapult és felszívódott, és nem bántotta sem a várandóságot, sem a testvért. Valószínű, itt is egy ilyen helyzettel álltak szemben. Mindenkinek egy áldott új hetet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy imádkozzunk együtt a mai estén is a nemzetünkért, Tatár Zoltán atya vezetésével, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkben és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátanael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Már így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek. Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alászállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangélium érdekes abban, ahogy Jézus megszólítja Nátanaelt. Nem csak megszólítja, hanem meg is dicséri. Természetesen Nátanael meglepődik, és rögtön fel is teszi a kérdést, hogy honnan ismeri Jézus? Kedves testvérem, a mai evangélium két dologja hívja fel a figyelmünket. Isten ismer engem. Legyek beteg, feküdjek az ágyon, vagy éppen fiatal és egészséges, aki épp dolgozik. Isten ismer engem, tudja örömömet, bánatomat, tudja, hogy mi fáj, tudja azt is, hogy milyen nehéz a keresztem. Ez azt jelenti, hogy valóban velem van. Nincs miért féljek, mert nem vagyok egyedül. A Teremtő Istenem velem van. Ma a három főaggyalt ünnepeljük. Szent Mihályt, Szent Gábort és Szent Ráfaelt. És az evangélium utolsó részre erre vonatkozik, hogy majd halálunk után látni fogjuk őket, hogy az angyalok valóban léteznek. Kedves testvérem, röviden mondva, a mai evangélium bátorít és vigasztal, hogy nem vagyunk magányosak, nem vagyunk egyedül, hisz velünk az Isten, de még az angyalok is a mi segítségünkre vannak. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek a bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebbez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erőszak jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja, Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, ami a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös műsorát hallhatták. Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es, ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai szép estén. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben folytatjuk a könyvünket, és picit beszélgetünk továbbra is az imáról, az imában való kapcsolatunkról a Jóistennel, és hogy miért is fontosak ezek, és milyen témák lehetnek még, amelyek így megérinthetnek minket a mindennapokba. Hát lépünk egyet a mai műsorba, és egy új fejezetnek szaladunk neki. Erika, mesélsz egy picit arról, hogy akkor miről is lesz szó a mai műsorunkban?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mustó Péter jezsuita atya Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük vezér fonalul abban, hogy beszélgessünk az imáról. Elsősorban azokról az akadályokról, amelyek az imánkban előfordulhatnak. Melyek azok a mély érzések, történések, amelyek nagyon befolyásolni tudják az imánkat. Már két fejezeten keresztül beszélgettünk arról, hogy milyen az, amikor a hibáztatás, a vádolás, az ítélkezés, vagy az, hogy békétlenség van a szívünkben, nem tudunk megbékélni, nem tudunk megbocsájtani, melyek ezek a nagy akadályok, amelyek ott vannak az imánkban, feljönnek az imánkban, a megkeményedés és az önsajnálat, mint akadályok szintén felmerültek az eddigi beszélgetésekben, és a mai alkalommal pedig egy új fejezet címeként, amikor csalódsz, a csalódásról fogunk beszélni, mert úgy gondolom, hogy ez is az emberi életünknek a velejárója, és igen, a csalódás ott van. Ez egy nagyon-nagyon szomorú, negatív érzés, ami nem csak a mindennapjainkban fordulhat elő velünk, hogy csalódunk embertársainkban, egy-egy élethelyzetben, egy munkahelyben, egy körülményben csalódhatunk önmagunkban is akár, hogy nem gondoltam volna magamról, hogy ez és ez lesz a viszonyulásom például. Csalódhatok hozzátartozóimban, csalódhatok az Istenben is. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy olyan mély emberi tapasztalat, nem feltétlenül pozitív, hanem ez ugye inkább ilyen negatív hangvételű, ez a tapasztalat, de ennek is lehet hatása, mint ugye mindennek, az ima életünkre, az imánkra. És amikor így feljön az imánkban ez a csalódás, akkor mit is kezdünk ezzel? De nem mindig így kezdődik ez, tehát azért a csalódás csak a folyamatnak a következményeként jelenik meg. De a kezdet kezdetén, az elindulásnál, azért ott van bennünk a remény, a bizalom, hogy ez jól fog sikerülni, tehát nem látjuk a folyamatnak a végét, de amikor elindulunk az elindulásnál, azért van bennünk egy nagyon pozitív viszonyulás, egy nagyon pozitív hozzáállás, mint ahogy Péter atya Ábrahám példáját hozza fel. Ábrahám belső indítatásából tudja, hogy Isten hívja, hiszen azt mondja a Teremtés könyvében, Isten Ábrahámnak vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából. És Ábrahám tényleg elindult, ahogy az Úr mondta neki. Még mielőtt látná, hogy hová megy, miért is indul el, tudja, hogy ez az ő útja. És azt is tudja, hogy ha csak megteszi a lépést, csak akkor teljesül be az az ígéret. Tehát nem ül és várja, hogy na majd az Isten ígéret, hogy majd sok utódja lesz, az majd csak úgy meg fog történni, hanem tudja, hogy neki ezért el kell indulni, lépnie kell. És bár az indulásnál érzi a döntés komolyságát, a nehézségek megsejtése nem tántorítja el. Érintettsége belső biztonságot, bátorságot ad, és reményt kelt benne. És lehet, hogy mi is így vagyunk ezzel, ahogy Ábrahám is van, hogy amikor felfedezzük, hogy mi a mi életünknek a kihívása, akkor eltökélt szándékunk az, hogy akkor átadjuk ennek magunkat. Átadhatjuk magunkat a társunknak, a gyermekünknek, Istennek, vagy akár egy feladatnak, ami megszólít, ami hív. És ilyenkor egy döntést hozunk, lépünk, egy belső meggyőződésből és belső örömből. És elkezdjük szívvel, lélekkel végezni ezt a munkát, mert minden feladat örömet szerez, és érezzük a befektetett energia gyümölcsét. és lelkesít ez az önátadás, és tudjuk, hogy ha lépünk, akkor ez a saját életünk megélése lesz, a sajátunká válik, ami megszületik, ami szolgálatunká, ami társunká, ami gyermekünké. És az Isten országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez, amikor az ember megtalálja, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette a szántóföldet, mondja a Szentírás Máté evangéliumában. Tehát valahogy biztosan így vagyunk mi is, hogy amikor valamire érzünk egy hívást, valami új kezdődik el, valamit el szeretnénk indítani az életünkben, akkor van egy ilyen lelkesedés, egy lendület, és érezzük az erőt, bár még nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye, hogy ezért majd még áldozatokat is kell hozni, meg lemondások is lesznek, de hogy ez a kezdeti indulás, ez a kezdeti lépés, ez én úgy gondolom, hogy mindenkiben úgy örömet ébreszt. Én arra gondolok, hogy amikor elkezdtem a munkámat, a szerzetesi életemet, a hittantanári feladatomat, vagy amikor Szokondon a lelki gyakorlatos házban dolgoztam, vagy amikor a lelki gyakorlatok adását elkezdtem, még mind a mai napig bennem van az az öröm, hogy én ezt majd tenni fogom. Tehát még tanultam egy kicsit ezeket a dolgokat, de már ott volt bennem, hogy na, milyen lesz az, amikor én ott leszek, és fogom tenni ezeket a dolgokat, és ez mindig olyan erőt adott, és éreztem magamban, hogy Isten is akarja, hogy ezeket a dolgokat tegyem, és hogy éreztem az ő bátorítását, hogy igen, ezt lépd meg, indulj el, és meg kellett tenni valóban az első lépést, mert ha nem teszem meg, akkor csak ott ülök, és csak vágyakozom, és csak ábrándozom, és csak álmodozom, akkor abból nem lesz megvalósulás.
0: Így most, hogy meséltél ezekről, nekem is eszembe jutottak olyan helyzetek, amikor, ahogyan te is mondtad, meg kellett tenni az első lépést, hogy például egy álmod valóra váljon, vagy valami sikerüljön, amit te nagyon szeretnél megtenni, megtanulni esetleg. Az jut eszembe így elsőként, hogy mikor Budapesten jártam a gimnáziumba, ugye én a látássérülteknél voltam bent lakásban, és nekik ott nagyon sok minden volt. Hát ugye én nem feltétlenül jártam oda, ott voltam a bent lakásban, egyszer az egyik barátnőm onnan levitt a kerámia műhelybe, hogy mutassa is meg, milyen az, amikor az ember saját

0: És emlékszem arra, hogy nagyon élveztem ezt a munkát, és sokat jártam le, amikor így gimnázium után volt egy kis szabadidőm, és még segítgettem is, ugye kellett restaurálni, volt, amikor mázasztam, vagy épp kemencét pakoltam is. Nagyon élveztem ezt egy idő után, hogy akkor ugye megtettél egy lépést, és beleugrottál talán az ismeretlenbe, és hogy mégis ezek milyen jó dolgok. Vagy akár én úgy érzem például a munka kezdet, amikor ide kerültem a Mária Rádióhoz, ha én nem teszem meg azt a lépést, hogy akkor, na hát menjünk már el egy műsorra, hogy lássam, miről van szó, akkor valószínűleg, hogy nem lennék itt, mert félnék tőle, úgy, hogy akkor is nagyon féltem, mert azt mondtam, hogy én nem vagyok erre jó ember, hogy leüljek a mikrofon elé, hogy beszéljek, vagy akár felolvassak valamit, mert nem érzem képesnek magamat rá. És mégis, amikor elindultam, és rájöttem arra, hogy ugye a szűzanya és a jóisten is hív, és itt nem feltétlenül kell, nem tudom, milyen ász legyél, és mennyi mindent tudjál, hanem csak önmagadat adjad. És akkor értettem meg azt igazán, hogy érdemes neki futni a nehéz helyzeteknek, és persze vannak olyanok is, hogy beleugrasz valamiba, és a végén csalódsz, és nem erre számítottál, de én úgy gondolom, hogy sokkal több a pozitív változás az ilyen helyzetekben, mint a negatív, és ez az, ami segíthet minket abban, hogy akkor minél inkább tovább menjünk.
1: Igen, és ebben a továbbmenésben is ott van az, hogy legyen bármilyen jó, ami mellett döntesz, elkerülhetetlen, hogy azért, amit választottál, valami másról lemondj, valamit elveszíts. Tehát, hogyha igent mondok valamire, akkor magától értetődik, hogy akkor, ha A-ra mondok igent, akkor B-t, vagy C-t, vagy D-t elveszítem. Tehát az igent mondás, az elindulás, az azt is jelenti, hogy valami másról lemondok. Akár a szerzetesi életet választva, vagy a papi életet választva, vagy akár a házas életet választva, hogyha valaki eldönti, hogy valakinek a felesége vagy a férje lesz, akkor le kell mondjon az összes többi lehetséges személyről, aki még esélyes lehetett, hogy esetleg a házastársa legyen. Tehát választ ugye az ember egy, kettő, három, néhány ember között, de hogyha az egyre igent mond, akkor a többi már nem lehet a házastársa. Vagy a szerzetesi papi hivatásban is így van, hogyha ha igent mondunk erre a hivatásra, akkor ott van lemondás is. Tehát nem csak az, hogy igent mondok valakire, tehát Istennel való radikális elköteleződése, de akkor azt jelenti, hogy lemondok a házasságról, lemondok a leendő gyermekekről. És Péter atya is hozza ezt a példát az ő életéből, ezt írja. Amikor felvételemet kértem a jezsuita rendbe, Istennek teljesen oda akartam adni magamat. Kész voltam radikálisan mindent vállalni, ami mások javára válik, életem értelmét találtam meg ebben. És már a felvételi beszélgetés alatt rádöbbentem, hogy az örvendetes hivatástudat helyett itt most a lemondás jön. A családomhoz fűződő kapcsolatról, szexuális vágyaim beteljesüléséről, saját család alapításáról, az életem fölött való rendelkezésről, a teljes átadásra vágytam, de annak konkrét formái megriasztottak. A felvételi beszélgetést követő időben azért kezdtem el imádkozni, hogy föl ne vegyenek. Tehát amikor átadod magad, csak akkor veszed észre, mi az, amit elveszítesz. Ha számítottál is lemondásra, később tudatosul, mi érint veszteségként. Tehát a lépésünknek vannak következményei, amelyeket lehet, hogy egyáltalán nem kívántunk. A kezdet-kezdetén még nem láthatjuk majd, mit kapunk ebben a folyamatban, hogy mire is jó ez, és mi lesz ebből. Ugrunk egyet, és nem tudjuk, hogy hova érkezünk. Utunknak ezen a szakaszán nincs biztonság, nincs vigasz. Itt döntesz, lépsz, felvállalsz valamit. Érzed, hogy kockáztatsz, számodra fontos dolgokat hátrahagysz, kiszolgáltatottá válsz. És rátszakad a lépésed tétje és súlya. És én úgy gondolom, hogy Péter atyának ez a tapasztalata nagyon egy reális, minden embert valamiképpen érintő tapasztalat, hogy lehet, hogy eljutunk egy olyan pillanatra, hogy lehet, hogy imádkozunk azért, hogy jaj, inkább ne is vegyenek fel, ahogy Péter atya mondta, hogy amikor felismerjük egy döntésünknek a súlyát, a áldozatokat, a lemondásokat, amik ezzel járnak, akkor lehet, hogy úgy

0: vissza szeretnénk lépni, hogy ja, inkább ne is lépjük meg ezt a lépést, és félünk. Igen, azt hiszem, hogy ez, ahogy mondtad te is, hogy a félelem az az érzés, ami leginkább ilyenkor eluralkodhat rajtunk, hogy jó lesz ez, hogyan tovább, mi lesz ez, hogy fog ez alakulni. És talán ennek ellenére lehet, hogy azért mégis lépünk, azért mégis valamiképpen felismerve itt ebben a helyzetben, hogy igen, lesznek nehézségek, meg le is kell mondani már most itt az elején dolgokról, de azért a nagy lelkesedés, az a nagy öröm azért ott van bennünk, és akkor ez a kezdeti felismerés ellenére mégiscsak tovább megyünk, mégiscsak megtesszük a lépést, és elindulunk ezeken az utakon. Ugyanakkor, ahogy elindulunk, ahogy telik az idő, lehet, hogy felismerjük azt, hogy hát nem ezt a lovat akartam. Felismerjük azt, hogy hát én erre nem is számítottam. Én erre nem is gondoltam. De ez akkor a kezdet-kezdetén még nem volt bennem, hanem csak ahogy telik az idő, akkor döbbenek rá, hogy talán ez nem is úgy alakult, ahogy én szerettem volna. És akkor ilyenkor jön a csalódás. Péter atya erről így ír: azt sejtetted már a kezdeteknél, hogy utad fájdalmakkal is jár, de hogy mi fáj, mi az, ami hiányzik, azt később kezded érezni. Ilyetten kérdezed: fogom ezt bírni? Mi lesz velem? Van ebből számomra visszaút? Tényleg ezt akartam? És Jeremiás prófétát hozza fel példának, aki szintén úgymond, amikor a prófétai küldetését vállalta, és már abban előre haladt, ezt mondja egyik tapasztalatában: rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. És azok a tanítványok, akik mindent elhagytak, hogy kövessék Jézust, hamar azt kérdezik Jézustól: nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Tehát valahogy nagyon emberi, és nagyon természetes az, hogy amikor már elindultunk azon az úton, ott vagyunk már a folyamatban, akkor úgy hirtelen megtorpanunk, és akkor elgondolkozunk, hogy tényleg ezt akartam? Fogom én ezt bírni? Van ebből számomra visszaút, vagy már túlságosan elindultam ezen az úton? És ez itt a csalódás szele, úgymond. Amikor az ígéretért, a földbe rejtett kincsért mindent félreteszünk, nem azt keressük, hogy lemondjunk valamiről, de a kiüresedés elkerülhetetlen. Ebben a megrendült állapotban lehet, hogy csak a feszteséget látjuk. Ilyenkor megingunk, és esetleg csalódottakká válunk. No, hát én azt hiszem, hogy ez a csalódás azért úgy benne van az életünkben, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon természetes dolog, hogy egy adott pillanatban megállunk, és akkor így feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket. És a kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a csalódásokhoz. Hogy lehet, hogy mégsem kellett volna. Nekem az egyik nagy életkérdésem, amit nagyon sokszor a diákjaim is úgy nekem szegeznek, hogy tehát elvégeztem az építészmérnöki egyetemet a szüleimnek a tanácsára, Temesváron 5 évet tanultam, és vizsgáztam, és nagyon jó eredményeket értem el, és hazajöttem, és mérnökként dolgoztam az egyetem után 4 évet, tehát gyakorlatilag 9 év az életemből, és akkor utána következett egy váltás. Szerzetesként akartam elkötelezni magam, és akkor rájöttem, hogy ez a kettő nem annyira kompatibilis egymással, és hogy akkor most ez a 9 év egy teljesen felesleges idő, kár volt ennyi pénzt, időt, energiát erre szánni, és a diákok nagyon sokszor megkérdezik, hogy akkor mi értelme volt ennek az egésznek, hogy nem sajnálom, hogy ott hagytam, és hogy nem csalódtam, hogy most hittantanárként dolgozom, és hogy egy másik egyetemet kellett elvégezzek. És jogos a kérdésük, és igenis, nekem is ez olyan volt egy időszak, amikor egy kicsit úgy sajnálkoztam, és ott volt ez a fájdalma, vagy a szomorúsága, hogy én ezt nem tudom most folytatni, mert hogy most más irányban folyik az életem, és hogy mi értelme volt ennek az egésznek. Egy kicsit úgy tűnik, mintha egy ilyen varga betű lenne az életemben, és én biztos vagyok benne, hogy nem csak az én életemben, hanem a kedves hallgatóknak az életében is időnként feltűnik, hogy vannak ilyen varga betűk az életünkben, amiket lehet, hogy megspórolhattunk volna. Ugyanakkor én hiszem azt, hogy Isten ezeken a varga betűkön is tud azért szépen egyenesen írni. Mondjuk az életemben ez nem volt mondjuk csalódás, hogy nem csalódtam az egyetemben, nem csalódtam a mérnöki munkámban sem, hanem inkább az volt a kérdés, hogy mi értelme volt ennek. És ha egy őszinte vagyok önmagamhoz, akkor nagyon-nagyon sok értéket találtam ebben. Elsősorban az embereket, akiket megismertem, akikhez barátság fűzött, és mind a mai napig tartjuk ezeket a baráti kapcsolatokat. Tehát, hogyha én nem lettem volna ott, ha nem végeztem volna el az egyetemet, nem lettek volna olyan szobatársaim, akiket nagyon-nagyon jól megbarátkoztam, akkor lehet, hogy most ugyan hiányérzetem lenne, hogy ennyivel kevesebb lennék ilyen szempontból. És én nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a barátságokért, és ezekért az emberi kapcsolatokért. Nagyon-nagyon sok erőt adnak nekem. És valószínűleg, hogy kevesebb lettem volna ezáltal. Másrészről pedig az a tudás, amit kaptam, az nagyon segített engem abban, hogy olyan reálisan felmérje az emberi életemet, hogy úgy két lábbal a földön legyek, mert ugye a matematika meg a fizika, ezek mind olyan nagyon reál tantárgyak, és hogy úgy világosan felismerjem azt, hogy itt vagyok, ez van most, innen hogyan jutok tovább, tehát hogy a mindennapi életemben a reális megfontolásokban segített ez a sok szám, vagy sok matematika, és sokan mondják nekem még most is, hogy látszik, hogy mérnöki gondolkozásod van, pedig már ugye egyáltalán nem dolgozom ebben a szakmában. Tehát, hogy valamiképpen ez úgy a gondolkodásmódomat pozitívan befolyásolta.
1: Ahogyan te is mondod, sokszor vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor tényleg valaminek nekifogunk, végigcsináljuk, és mégis más irányba vesz az útunk, más pályát választunk, amit szeretnénk csinálni. Ugye én is elvégeztem a zenepedagógiát, ugye 5 évig tanultam alapszak és mesteri szak és dolgozatok és sok minden, és mégis ugye a Mária Rádió lett az én munkahelyem, valahogy éreztem azt a hívást, hogy itt kell lennem, de én nem bántam meg azt a néhány évet, amelyet ugye az egyetemen töltöttem, mert ahogyan te is mondtad, sok jó embert ismerhettem meg, sok barátság szövődhetett, amelyek van olyan, amelyik a mai napig is tart, és talán kipróbálhattam olyan dolgokat, amit lehet, hogy úgy amúgy nem próbálok ki. Ugye több évig voltam gyermekfelügyelő, és én nagyon élveztem azt, hogy a gyermekekkel való foglalkozást, és az együttlétet, és a segítséget, és látni azt, hogy én is tudok tenni valamit azért a gyermekért, ugye nekem nem lehet gyermekem, de mégis milyen jó az, hogy akkor másokon tudtam segíteni. És akár a Kolozsvár Egyetemi Lelkészségen lévő emberekkel való kapcsolat, vagy a kórusban, a visszhangkórusban nagyon jó barátságok szövődtek, amelyek én azt érzem, hogy valamit adtak ahhoz, hogy én ma itt vagyok, és hogy ilyen vagyok, amilyen vagyok. Mert én azt érzem, hogy az egyetemen tanult dolgokat fel tudom használni itt a Mária Rádióban is. Ugye én a gyógypedagógiát is elvégeztem a 3 évet, csak akkor valami olyan dolog volt az életemben, hogy nem fejeztem azt be, mert most pont a csalódásról beszéltünk. Sok olyan évfolyamtársam volt is, meg a tanárok is, akikben nagyon-nagyon csalódtam, és éreztem azt, hogy lehet, hogy nem ez volt az én utam, amelyet úgy végig kellett járnom. És valahogy azt éreztem akkor ott, hogy nem is nagyon akarják, hogy én ezt befejezzem, vagy valami. Tehát éreztem ezt a kitaszítottságot, ezt a rossz érzést, lehet, hogy ez csak úgy bennem volt, de mégis azt érzem, hogy ezek az évek, amelyeket a tanulással töltöttem, azok valamit adtak nekem, más emberé formáltak, ahogyan te is mondtad, hogy nem bánjuk azt, amit eddig tanultunk, még akkor is, hogyha más utat vett az életünk, és most még csak véletlenül se csináljuk azt, amit tanultunk, mert valamiért az jelen kellett legyen a mi életünkben, valamiért a Jóisten azt akarta, hogy ezeken a megpróbáltatásokon átmenjünk, hogy aztán elérjük a célt, és tényleg azt csinálhassuk, ami közel áll a szívünkhez, és amiben ott van az ő szeretete is.
0: És én azt hiszem, hogy ezek a csalódások érzékenyé tesznek minket. Tehát valamiképpen a figyelmünket is élesíti, és felfigyelünk olyasmire, amit lehet, hogy máskülönben nem vettünk volna észre. És Péter atya a könyvében folytatja, hogy nem csak így a szakmai vonalon, vagy így a hivatás folyamán érhet minket csalódás, de a házastársak között is a közös élet során előfordulhatnak csalódások. Azt mondja, hogy a házastársak között a közös élet során válik nyilvánvalóvá, hol csalatkozik a nő, és hol csalódik a férfi. A nő inkább azt kérdezi, szeretsz-e még igazán? Elég vagyok-e neked? Holnap is velem akarsz még maradni? A másik szeretetébe vetett hite inog meg. Azt kéri, hogy a férje újra meg újra biztosítsa őt a szeretetéről. Talán nem is a szeretetet keresi csupán, hanem a biztonságot, hiszen ő az, aki kihordja a gyermeket, megszüli, egész intenzív kötődése alakul ki hozzá. Ösztönösen felelősebbnek érzi magát érte. A feleségnek mégis azt mondom ilyenkor, ne kérdezz mindig a férjedet, hogy tényleg szerete, hanem tud, hogy ő is, mint te, annyit ad, amennyit most adni tud, és hogy nem tud többet adni, az nem azt jelenti, hogy nem szeret. Te sem adsz többet, mint amennyit tudsz. A kérdésed csak gyötri, rossz lelkiismeretet kelt benne. Ő is érzi, hogy most képtelen többre. Ha azt hallja, hogy többet vársz tőle, akkor már azt sem tudja adni, amire pillanatnyilag képes. Ha nem görcsölsz rá elvárásaidra, akkor egy gesztussal, egy mosollyal, talán megkönnyíted a lelkét. A férfiak, a férjek általában kevesebbet kérdeznek. Sokszor kimondatlan marad, miben vár megerősítést feleségétől. Megbecsülsz-e még? Tisztelsz-e még? Elismersz-e még? Hogy becsülettel ott állok melletted? Pedig ő is érzi a veszteséget. Inkább fontossága tudatának elmúlásától szenved. A családtól a feleség kap egyre több elismerést, kimondatlanul is, mert az otthonukban mind jobban megtalálja helyét. Anyasága biztonságot ad számára. A férj egyre gyakrabban már csak a munkahelyén tekinti, ott kap elismerést. Otthon feleslegesnek érzi magát. Azt tapasztalja, hogy nélkülözhető. Azzal szembesül, hogy feleségének már nem csak ő fontos, kizárólagos figyelme, iránta elmúlt. Szóval a házastársak is csalódhatnak egymásban. Eljöhet az az idő, amikor a házastársi kapcsolatban is csalódások következnek, hogy nem ezt vártam volna, vagy nem gondoltam volna, hogy a házasságban így csalódok a férjemben, vagy úgy csalódok a feleségemben. Tehát az emberi kapcsolatainkban is megéljük ezeket a csalódásokat, és az emberi kapcsolatainkban is felmerülhet ez a kérdés, hogy jó embert választottam, jó emberrel kötöttem, a megfelelő emberrel kötöttem össze az életemet. És az imáinkban ezek a csalódások fel fognak jönni, és valamiképpen azon helyzetben leszünk, hogy megtaláljuk ehhez a megfelelő hozzáállást. És az imában Isten elé vihetjük ezeket a csalódási érzéseinket, hogy nem erre gondoltam, nem erre számítottam. És ha őszintén Isten előtt elmondjuk ezeket az érzéseket, én biztos vagyok benne, hogy már ez eleve egy megnyugvást adhat, egy segítséget abban, hogy aztán esetleg tisztában látni, vagy több erőt kapva tovább menni az emberi kapcsolatainkban.
1: Én úgy gondolom, hogy a mai műsorban is sokat tanulhattunk, és egy picit talán így ránézhettünk az életünkre, hogy mi az, amiben csalódtunk, és hát mi az, amiben ez segített minket. Ismételten nagyon rohan az időnk, és elérkeztünk a műsorunk végéhez, és ahogyan megszokhatták, egy kedves történettel búcsúzunk.
0: Anthony de Mello Szárnyalás című könyvéből olvasok egy kis történetet. Diogenész egy nap az utca sarkon állt, és nevetett, mint egy őrült. Min nevetsz? Kérdezték a járókelők. Látjátok azt a követ az utca közepén? Reggel óta, mióta itt vagyok, már 10 ember botlott meg benne, és átkozta meg a követ. De egy sem vette fáradtságot, hogy elvegye onnan, hogy mások ne bukjanak fel benne. Szóval ez a kő egy csalódás. Vagy egy lehetőség, egy jó tett mások szolgálatára. Kérdés, hogy hogyan viszonyulunk.
1: Ez a történet is nagyon szépen mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz, mi hogyan látjuk ezeket. Mi nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehetünk ebben a mai műsorunkban is. További szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
0: Trepszker Erika
1: és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel is veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Kovács Zoltán mariológus atyát, a budapesti Szent István Bazilika helyettes plébánosát.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük, hogy eljött, és kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen! Ragyuk be szívünk mélyét, és vezess bennünket a te bölcsességeddel, a te erőddel, a te világosságod által, hogy mindig meglássuk és meg tudjuk cselekedni a mennyei atya akaratát. Köszönjük, hogy ajándékait között ott tudhatjuk, a boldogságos Szűz Máriát is. Segíts, hogy mindig ráhagyatkozzunk, és engedjük, hogy ő vezessen bennünket hozzád. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Mindig nagy szeretettel.
0: Beszéljen nekünk a hitélete kezdetéről, hogy kik voltak a legnagyobb hatása rá, hogyan is kezdődött, és aztán milyen utat járt be.
1: Akik nem ismernek, lehet, hogy számukra nagy meglepetés lesz, de én nem kaptam vallásos nevelést. 10 éves koromban lettem megkeresztelve. Hát ugye húzódott, jó lenne már ezt a büdös kölyköt megkereszteltetni végre, és így telnek a hónapok, telnek az évek. Nem lobbant be még a hitélet nálunk annyira akkor. Végül is jó anyám volt, akinek ott motoszkált a szívében a hívás mindig, hogy akkor most már jó lenne ezt megejteni. Igen, ám csak jött egy akadály. 9 éves voltam, amikor nem tudom, és már valószínűleg nem is derül ki, ki volt az az atya, majd lehet, hogy odaát kezet csókolok neki. Aki ez egyszer elvitt édesanyám egy számára kedves helyen, a Szent Rita plébánián éppen. És nagyon hálás vagyok annak a paptestvérnek, most már paptestvérnek, aki engem 9 éves koromban nem volt hajlandó megkeresztelni. Ugyanis bánhatott volna úgy a helyzet, hogy jó van, asszonyom, jöjjön, persze, megoldjuk, leüntjük a gyereket, és akkor annyiba marad a dolog. De ez a drága pap, atya, paptestvér azt mondta, hogy ő ragaszkodik, az előíráshoz ragaszkodik. A törvényhez, úgyhogy azt mondta, hogy ez egy nagy ló, ennek már hitoktatásra kell járni előtte. Hát persze, hát az megint, hát milyen dolog, hát idősebb rokon megkereszteltek, jó, hát persze, ő 3-4 éves volt, az megint más. Akkor megint húzódott az idő. És akkor költöztünk be a belvárosba, a Ferenciek tere környékére. És ott újra előjött a gondolat, lévén, hogy a közelség a Ferences templomnak adott volt, hogy na akkor itt ezt megint meg lehetne ejteni. És emlékszem, hogy talán jó anyám érdeklődött előtte, gondolom, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon cakra mehettünk. Jött is éppen egy reverendába öltözött atya ott a folyosón. Én bementem oda úgy hit nélkül, templom, idős néni, kék orgona, tömjén füst, csak azt tudnám, mit keresek én itt, na mindegy. Legyen meg anyám akarata, valahogy úgy voltam az egésszel. Aztán majd csak megkeresztelnek, aztán felejtsük el ezt a történetet is. Én körülbelül így léptem be oda, 10 éves koromban. Valószínűleg túl jó sikerült a hitoktatás, mert már az első órán valami megragadott. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. A legelső, amit láttam, hogy ugyan sok mindent nem értek abból, amit ez a pap magyaráz, de az, hogy ennek az embernek ez az élete, az valahogy lejött róla. Az, hogy ez benne él, hogy neki ez fontos. Hogy ezt meggyőződéssel és hitelesen mondja, bár többségét nem értem annak, amit mond, de nem baj, majd valami lesz. Aztán óráról órára mindig valami következett. Például az, hogy ha más nem egy-egy mondatot, gondolatot el tudtam csípni, és elgondolkodni rajta, ha a többi részén nem ismert, még magas volt, idegen volt, de legalábbis az, hogy na, ez megint mondott valami értelmes dolgot.
0: Egyéni hittanórára kezdett járni, vagy egy csoportba?
1: Valójában én nagyobb csoportba tettek be, én 4. voltam akkor, és én 7.-8. voltam együtt, nem is az én korosztályom volt igazából, de úgy elkezdett érdekelni, tehát amikor beszélt ugye a hitről, valamit mindig elkaptam benne. És valahogyan kihívásnak éreztem, hogy nagyobbakkal ülök ott, és úgy lehet gondolkodni dolgokon. És hogy minden órán valami megragadt, és elkezdődött egy olyan szakasz, amikor senki meg nem kérdezte tőlem, hogy most akkor hogyan állok a hithez. De ha megkérdezték volna, akkor már valószínűleg nem mondtam volna azt, hogy felejtsük már, mert ennek nincs értelme. hanem valami kezdett úgy egy kicsit átfordulni, meg alakulni. A karakteres pont volt, amikor emlékszem, hogy egyszer otthon elkezdtem megpróbálni imádkozni. Nem tudom jobban mondani. Valahogy így, és azt sem tudom jobban mondani, sikerült. Tehát valahogy úgy megkap az ember a lelke mélyén egy békét, egy visszajelzést, hogy ez megérkezett. Hogy ezt valaki meghallotta, nem a levegőbe ment el, hanem élő személlyel léptem kapcsolatba. Valahogy ez újra belobbantott valamit belül, hogy igen, be lehet valami, és érdemes volna folytatni. Ez az atya egyébként Katona Istvántya volt, aki ott szolgált. Akkor már addigra megtudtam a nevét is. Valahogy úgy érzékelte és látta, talán kérdezgetett is dolgokat, én meg próbáltam válaszolni a túrán, hogy jó, akkor most már nem húzzuk tovább az időt a Szentlélek elől, úgyhogy akkor legyen meg ez a keresztelés.
0: De jó.
1: És 1990. május 27-én, akkor 10,5 éves voltam, megkeresztelt ott a Ferenciek terén. Gyermekkori örömök, szép szakaszok voltak korábban is, de túlzás nélkül mondhatom, hogy az életem legelső igazán boldog napja az volt, amikor mintha beleszületne az ember lelkébe valami. Mintha egy töbletet nyerne, ami addig nem volt, és most jön rá, hogy mi hiányzott neki, hogy pontosabban ki. Tehát az a mennyei boldogság, ami az embert későbbiekben is majd egy áldozás után, gyónás után eltölti, mint amikor a mennyország lehajlik az emberhez. Azt éltem meg én ott bő 10 évesen, és onnantól volt szándékom arra, hogy folytassam. Hát anyám úgy volt vele, hogy végül is nincs rossz helyen a kölök, úgyhogy folytassuk persze, és akkor következett az első áldozásra való készülés. És akkor lobbant be nekem igazából, úgy hívnám ezt a szakaszt, hogy az értelemnek a megtérése. Tehát akkor inkább az, hogy elkezdtek érdekelni a dolgok. Hú, akkor még volt agyam, nem úgy, mint most. Tehát még akkor elolvastam valamit egyszer, és utána megmaradt egy életre, most már erre sajnos nem vagyok így képes, de akkor behabzsoltam a hittankönyveket, elkezdett érdekelni. És egyiket a másik után, és úgy kértem, hogy vegyük meg azt is, de egyszerűen megnyílt egy új világ. Egy új világ, amiben kezdtem magam otthon érezni. Hát persze még rengeteg mindenen kellett alakítani. De mégis, és látta az Istvántya is, hogy ez működik, és oké, okay, és én egyre inkább ástam bele magam ebbe a dologba, és elérkezett az első gyónás és első áldozás ideje, ugye papként is később mindig szeretem külön említeni, mert bár együvé tartozik, de nem sokszor a gyónás az, mintha elsikadna az első áldozás árnyékában. Tehát azért nagyon fontos, hogy első gyónás is készül az ember.
0: Pedig anélkül nem működik.
1: Persze, hát muszáj először méregteleníteni azt, hogy különösen, ha már tud az ember azért bűnöket elkövetni, 11-néhány évesen különösen. Onnantól folytatódott ez az egész boldogság, úgymond, hogy igen, ez egy újabb dimenzió megint, ami megnyílt, újabb dolgok, a Szentléleknek egy újabb működése. Sose felejtem le azt a jelenetet, ugye hát már elkezdtem akkor misére járni, esőáldozásra készülve, és akkor láttam, hogy ott a nagyobb társak, akikkel hittanos voltam, hogy ott állnak az oltár körül, és ott minisztrálnak, és ugye elkezdtem úgy vágyakozni, milyen jó lehet nekik, hogy ott vannak az oltár közelében, az áldozat közelében, mert ez egy nagyon szent dolog, hát még minden nem fogtam főbel akkor se, most se, de akkor pláne. És emlékszem, hogy gyűrköztem a szavaimat, hogy valahogy meg kéne közelíteni az atyát, hogy tehát hogy lehet ilyet megfogalmazni, hát olyan nagyok azok, meg tapasztaltak én, meg mit akarok ott, hát hogy. És akkor gyűrköztem a szavaimat, erre ő odajön hozzám a folyosón magától, hogy de Zoli, én úgy gondolom, hogy neked jó lenne minisztrálni. Köszönöm, hogy kimondta, éppen ezt szerettem volna valahogy kérni. Úgyhogy egy héttel az első áldozás után már beállhattam minisztrálni, zöldfülőként minden, de pünkös vasárnapja volt 91-ben, emlékszem, és az megint egy nagy boldogságot adott. Aztán egy kicsit messzi volt még a bérmálás. Ott
0: 91?
1: 91, akkor voltam majdnem 12. És elkezdtem minisztrálni, ez egyre jobban újra begyűrűzött. Valahogy a bérmálásnak is letett a távolsága egy kicsit, mert akkoriban még jobban azt hajtották, hogy később bérmálkozni, meg ilyen nagykorúság, meg ilyen, ami tudjuk, hogy ez nem helyes önmagában. És egy kicsit a takaréklángra jött utána az egész. Tehát egy távolabbi perspektívának tűnt, azért nyilván értek kísértések minden oldalról. Utána bekerültem egy másik hittancsoportba, kisebbek voltak, nem nagyobbak, az valahogy kicsit olyan nem motivált annyira, meg egy nagyon fárasztó nap végén kedden este emlékszem, hogy keresztbe állt a szemem, már aztán nem fogtam föl semmit az egészből. Kicsit olyan elkezdődött egy ilyen szárazabb szakasz, egy ilyen nehezebb szakasz. És akkor egy kicsit olyan, nem is elmaradozás, de mégis olyan takarékláng üzemmód. 94-ben kezdtem el megint érezni, de ilyen fölülről jött dolog, mert nem volt kézzelfogható előzménye, hogy tulajdonképpen én olyan boldog voltam, amikor rendszeresen áldoztam, amikor minisztráltam. Hát miért nem lehet ezt visszaállítani rendesen? Hát most miért össze-vissza járok reggel este misére, amikor gondolok, hát annak is megvolt a maga jelentősége, vagy a értelme olyan szinten, hogy láttam több félét is így. De egy olyan szomjúság rám tört akkor, hogy miért nem lehet ezt visszarendezni? Hát ez rajtam múlik, nekem ez volna jogosítványom, úgymond, és akkor újra fölvettem ezt a szálat. És azt mondanám, hogy ha az értelem megtérésének hívom az első szakaszt, akkor ezt hívnám a szív megtérésének. Mert itt jöttek igazából azok a nagyon mély belső megtapasztalások, azok a lelki élmények, amit talán olyan szinten vagy más formában, vagy úgy nem is voltak azóta. Tehát ez egy nagyon markáns indítás volt. Mondhatni, kicsit olyasmi, mint a pünkösd esemény.
0: 14 éves kora körül.
1: Így van, 14 voltam éppen ősszel, emlékszem, 8. ma. És ja, igen, még hozzátartozik a dologhoz, hogy ilyen gyermeki tetszés szintjén, 91-2 környékén, én, ját, amikor megkereszteltek pontosan, én kimondtam egy ilyet, hogy mi lenne, ha pap lennék. De hát ennek még egy kicsit el kellett ülnie, és meg kellett érnie. Engem akkor nagyon elkezdett érdekelni a biológia, meg orvostudomány, meg ilyesmik. Tehát én úgy mentem 8. gimnáziumba, Ötvös József gimnáziumba vettek fel ott a belvárosba, hogy hát én azt elvégzem, aztán majd valami orvosi pálya. Én teljesen így mentem neki. Hát egy kicsit másfajta sikeredett a lelkeket kell gyógyítani most. Tehát én, a papság érdekes egyébként, hogy az atya megkérdezte tőlem, hogy akarsz-e még pap lenni. És én mindenki legnagyobb meglepetésére nem azt mondtam, hogy jó, hát én ezt már elvetettem, hanem hogy hát esetleg meglátjuk. Pedig nekem ilyen diplomáciai érzékem sose volt. Valahogy a Szentlélek úgy engedte, hogy ne tegyem be teljesen a halott kategóriába, csak úgy egy kicsit úgy félrement, akkor aztán nem azt foglalkoztam egy-két éven keresztül. És utána megint ez a szív megtérése szakaszban belobbant, és nem tudnám igazából nagyon egy eseményhez kötni, ez úgy alakult és szövődött ez az egész dolog. Igen, voltak ilyen kisebb megtapasztalások, élmények, hogy ahogy az atya engem vezetett a semmiből Krisztushoz, jó lenne másokat is oda vezetni, másokkal is megismertetni ezt.
0: Katona István atyához járt továbbra is a hittanra, vagy másik atyához került?
1: A hittan is megszakadt egy idő, utána új az is újra kezdődött, és akkor már egy felnőtt csoportba, tehát egy egyetemista csoportba, gimnazistaként. Na, azt megint nagyon élveztem, mert olyan húzott fölfelé az, hogy megint magasabb szint, és valahogy mindig ez motivált, és az megint nagyon, tehát újra kezdtem azt is egy magasabb szinten ilyen módon, és újraindult minden minisztrálás sokkal komolyabban. Igaz, már nem csak nála, hanem volt, hogy egy teljes délelőttet ott töltöttem, aztán megismertem más atyákat is, és az nagyon tágította az egész horizontot. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tulajdonképpen úgy második gimnáziumi osztályt taposhattam, igen, a 95-ben, amikor azt vettem észre, hogy megint átfordult ez a dolog szép lassan csöndben bennem, és kezdek egyre inkább a papságra gondolni. És egyre inkább az, hogy én ezt szeretném, és egyre inkább az, hogy csak ezt szeretném. Tehát igazából engem már nem elhalt, elsorvadt az a orvosi gondolat, az a pálya, nem motivált, nem vonzott, nem érdekelt annyira, és ez kezdett egyre jobban, de tényleg érdekelni, egyre lángolóban úgy belül. Akinek rengeteget köszönhetek, dacára annak, hogy akkor nem volt annyira nagyon gyakorló, még nagyapám volt. Nagyapámról két mondatot hadd mondjak, fiatal korában, és két szó mindent elmond, egyszerre volt élmunkás és élsportoló. Tehát az, hogy a tisztességes munkát szeretni és éjjel-nappal dolgozni, azt tőle láttam, és tőle, nála szerettem meg igazán, és nagyon-nagyon jó motiváló erővel hatott rám. Meg voltak a maga emberi hibái, persze neki is, mint mindannyiunknak, nem volt ő se tökéletes, de ebben nagyon-nagyon az a férfi kép, amit ott kaptam tőle, igazából az rettenetes sokat számított, és így távolabbról, de ő engem támogatott abba, hogy amihez kedvem van, és amit megérlelek belül, mert ő is annak idején szembe ment a saját szülői akarattal, és azt csinálta, amit neki tetszett műszerészként, és nem bánta meg egész végéig. Tehát, hogy na, hát szóval nem, ha az, akkor az abba fog kiteljesedni az ember, és ő ki is mondta, és így is volt, hogy ebben támogat engem.
0: És a maga megtérése, hittanórára járása, volt-e hatással a családjára?
1: A kérdés nagyon jó, mert igen, tulajdonképpen nagyapám is már kispapkoromban vette fel újra az ívet, és kezdett újra gyónni, áldozni. Én maga édesanyám is akkor vált igazából újra rendszeres templomjáróvá, meg többen is többen is szentségekbe, úgyhogy végig is a Szentlélek is dolgozott ilyen módon, bár nem akartam őket feltétlen megtéríteni, meg...
0: De talán a gondviselés szándékosan intézte úgy, hogy később került oda a keresztvíz alá, már tudatosan,
1: nyilván
0: és ez, a családra is más hatása volt.
1: Ennek így. Meg volt a maga útja. Így nyilván a Jóisten szándéka szerint más, amikor valaki úgy indul, és más alapokat szed, más, amikor így. Pont ez volt ugye a gimnáziumban is, hogy amikor a végén már nagyon érlelődött bennem, hogy pap szeretnék lenni, akkor kérdeztem az atyát, hogy hát esetleg nem volna jobb valami specifikusabb képzés, valami gimnázium, valami katolikus gimnáziumba váltani. És akkor nagyon bölcsön azt mondta, hogy hát a szemináriumban mész, akkor ott úgyis leszel ilyen közegben, itt jársz hittanra, jársz minisztrálni, nincs értelme váltani, nincs értelme új gyökereket ereszteni másút, csináld végig ezt, legalább látod azt a világot, ami a világ. És én ezt nagyon nem bántam meg, hogy hallgattam rá. Tehát az úgynevezett normális emberek világa, milyen, igen, ők mit, igen, gondolnak, ők hogy viszonyulnak a dolgokhoz. Ó, ők se értették, osztálytársam se mind a dolgot. Akkoriban érdekes, hogy most, amikor már itt találkozgatunk, későbbiekben látom, hogy van egy nagyon jó kölcsönös tisztelet, megbecsülés, szeretet. Tehát, hogy hát látják, hogy komolyan gondoltam, nekiindultam, csinálom, így azért nagyon-nagyon jó. És kezdett alakulni, kialakult, és igazából igen, viszonylag későn voltam bérmálkozó, és ez azért lelkipásztori gyakorlatban én szeretem most már nem így csinálni, gimnázium végén, tehát igen, utolsó éven volt az érettségi előtt. Az nyilván adott egy újabb löketet, egy újabb dózist a Szentlélekből, és onnantól szintén célegyenes volt, nyílegyenes volt az, hogy hát én szemináriumban jelentkezem, és igazából nem más nem akarok. Csak ezt. Persze nyilván teológia oldala vonzott azért jobban, de találkoztam mondjuk szerzetesekkel is, akik ilyen intellektuálisabb rendek, például piarista atya volt ott, aki misézett annak idején, de valahogy hát azzal együtt, hogy szerzetesség az egy más hivatást kíván. Tehát magamra erőltetni egy olyan formát, amire nem érzek hivatást. Az egyházmegyés papsága éreztem. Szerzetességre nem. Nem zártam ki persze, hogy esetleg később nem alakulhat ki, nem tisztulhat le az a szál, és nem jöhetek rá, hogy majd specifikusabban menjünk tovább abba az irányba. Hát egyelőre 20 év papság óta se módosult ez a dolog, úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy szerzetességre lesz meghívásom még az életben, de hát sose lehet tudni nyilván.
0: Tehát akkor egyenes út vezetett a szemináriumba.
1: Hát mondhatni, hogy egyenes azért nyilván megvoltak a maga kísértése az életkornak, azért ott a társakkal is beszélgetve, meg a család is nem volt azért annyira elfogadó, sok mindenben, hát rokonságot kellett azért győzködni, nem volt ebben precedens. Tehát messze nem volt precedens ilyen. Apám családjában egész apai ág nekünk református egyébként, tehát ott volt egy nagyapámnak a nővére, aki diakonisza testvér volt korábban, és annyira megérintette őt a háború idején, azt hiszem, a ferences szegény gondozó nővéreknek a munkája, hogy katolikussá lett és nővéré lett. Na most ott volt egy ilyen, de én nem ismertem őt személyesen már, inkább hírből, meg képekről. Tehát ott volt egy ilyen kiugrás, de más nem volt precedens ilyesmi, úgyhogy nem tudták elhelyezni. Tehát most mi ez, meg hogy, meg még miért most megyek rögtön át, miért nem kezdek még valamit magammal az életbe, és utána érlelem, meg annak is meg lett volna biztos a maga útja. Érdekes módon jó anyámat minden atya egy kicsit úgy leoltotta, amikor kérdezte, hogy ez nem lenne jobb, hogy hát asszonyom időhúzás. Általában ezt a választ kapta, hogy hívja a Jóisten a fiát, akkor nem kell húzni az időt, akkor menni. Úgyhogy kicsit dagadt a májam, hogy na látod, hogy jó gondolom a dolgot. Ferenciek terének meg volt a maga sajátossága, tehát ez nem egy plébánia, nem egy klasszikus közösségszervezős plébánia, ugye futószalagon mentek a dolgok, mise gyára, hogy szokták mondani, meg hát gyóntatás ezerre.
0: Most is. De nagyon jó központi helyen van, és jó, hogy mindig szerettem. Lehet találni papot.
1: És lám még egyházmegyés hivatás is születik onnan.
0: Igen.
1: Tehát nekem valahogy ez a szentségi pasztoráció lett a fővonala papságomnak igazából. De én nem annyira közösségi oldalról indultam el, a szemináriumban láttam később, hogy van, akinek ez volt az élete gyerekként, hogy hú, lán egy plébános atya szervezi, a busz szervezi, az arándoklatot szervezi, a farsangot szervezi, a kirándulást. Hát nekem nem szerveztek semmilyet. Ott a gyóntatást szervezték, meg a miséket, meg a hittanórát. Tehát nekem valahogy a papságról a képem inkább ez volt, hogy hát a tiszteletre méltó, aki abból indul, de valahogy nekem ez volt a tanítási része, meg a megszentelési része a dolog. És ez a papképemet is ez nagyon kialakított és befolyásolta.
0: Hát a legnagyobb szükség erre van.
1: Nyilván egy élő plébániát is kell menedzselni, vezetni, de igen, ha ebből kiüresedik, akkor az csak kultúrtevékenység lesz.
0: Igen.
1: Tehát ha a hitéletet hagyjuk el pont, akkor lehetünk jó fejek, meg lehetünk mozgékonyak, de azt meghagyhatjuk egy klub délutánnak is, tehát az nem az.
0: De az a gyóntatási rend, ami ott meg van szervezve most is,
1: hát nagyon szeretem
0: oda,
1: én
0: oda
1: is.
0: Jó menni.
1: Pontosan, és pont az, hogy közel hozza a jó Istent az emberhez. És igen, akkor jött az érettségi. Egyenes vonalban láttam, hogy Esztergom, a jelentkezem Paskai László bíboros atya volt még ugye főpásztorom, és fölvett azonnal. Tömény volt az az első év, megmondom, hogy szintén nem volt egyszerű, mert azért nekem ott egy háromszög betelt az életem. Kamaszkorban különösen, hát majd, hogy nem egy nem tudom hány méteres sugarú körbe, a belvárosi lakásunk, a Ferenciek tere, meg az Ötvös József gimnázium, mert ez körbefutom egy perc alatt körülbelül. Na most utána azért elköltözni otthonról, azért önállósodni, azért összekerülni szobatársakkal. Ugye hárman, öten voltunk egy évfolyamon, hárman voltunk egy szobába. Megszokni másokat, nekik is engem utólag rájöttem. Tehát azért nem volt egy egyszerű mégis elszakadni az otthoni szokásoktól, dolgoktól, személyektől. Az első fél év nem volt egyszerű, azt kicsit úgy megéreztem belül. De valahogy nem tudom, mi történt igazán a második fél évre visszamenet szünetről, az egész olyan váratlanul megfordult, és olyan családias lett, és jó lett, és valahogy úgy kezdtem élvezni. Persze az Ötvös gimnáziumnak a hajtása után az kicsit olyan, hú, mondom, hát itt nincs olyan követelményszín, mint ott volt, de valahogy úgy hiányzott. Na de a jó Isten nem hagyta annyiba sokáig, mert márciusban még Gále Endre atya volt a rektorom, behívott a szobájába, hogy akkor készüljek úgy, hogy jövő évtől mit szólnék hozzá, ha Rómába kiküldenének tanulni, mert főpásztor ezt szeretné. Ja, hát ez még messzebb van. Meg hogy van, és hát hirtelen se köpni, se nyelni nem tudtam az ötlettől. Pont akkor, amikor már annyira jó volt ott Esztergomba, tehát még csak az, hogy na, csak menjünk már tovább.
0: És nyelvtudás?
1: Hát olasz nulla volt, ugye német volt, amivel nem mentem semmire kint, meg volt egy latin nyelvvizsgám középfokú, amivel nagyon sokra mentem, mert arra nagyon föl lehetett húzni, az rettenetesen sokat segített. Meg 19 évesen az embernek még azért szivacs az agya nagyjából, úgyhogy éppen ezen dilemmáztam a kápolnába, hogy másnapra kéne adni a választ. Most mit válaszolok? És úgy az ellenérvek meghaltak, tehát úgy éreztem, hogy jó, hát most még messzebb kerülök, na de most se vagyok otthon, nem mindegy, 40 kilométer vagy 1200, hát itt se vagy otthon, meg úgyse nem. Aztán megtanulni egy nyelvet, hát most végül is tanultál meg már egy-kettőt, hát akkor megtanulsz egy harmadikat, hát édes Istenem, most még bírod, nem? Latin jó alapot ad. És úgy lehullottak az ellenérvek, és azt mondtam, hogy hát uram, ha most ezt így kaptam, akkor menjünk. Úgyhogy Róma hosszan alakított, mert 7 év volt, de az nyilván még többet alakított rajtam. Nagyon-nagyon jó előjáróim voltak. A római szemináriumot úgy kell elképzelni, hogy rettenetesen sok gyakorlat volt. Közösségi program, lelki program, napi átlag 2-3 óra telt a kápolnában ott. Hát persze, meg aztán egyetemre járás, vizsgázás, tanulás, talált föl magad, érőd a plébánéről, hogy tudsz biciklivel, motorral, gyalogszerrel, autóval, repülővel, ahogy tudsz, csak old meg. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és felnőtt tempóra nevelt bennünket, együtt dolgozásra nevelt bennünket. Ha tudományos fokozattal nem is jöttem volna haza, akkor is legalább egy olyan gazdag egyházképet kaptam volna, a világ minden részéről voltunk.
0: Hát és
1: tényleg
0: a Vatikán közelében lenni.
1: Hát az is azért van, az amit jelent nyilván, de úgy nem a Vatikánnal foglalkoztunk kimondottan nagyon, hanem azzal a hát vatikáni terület volt egyébként a Laterán, ahol a szeminárium volt. De nem is az, hanem az, hogy minden részről, a világ minden részéről voltunk ott, meg az egyetemen is, meg látni azért, hogy római egyházmegyés valóságot, plébániai gyakorlat, kórházi gyakorlatban minden volt ott. Tehát nagyon-nagyon boldogan voltam ott, kemény volt, tehát fáraszt, nagyon-nagyon fárasztó volt. Azért szabad nap nélkül reggel 6-tól este 11-ig minden nap majdnem, az 20 évesen is megérzi az ember a határait.
0: Igen.
1: Úgyhogy ahogy jött egy szünet, már jöttünk haza 24 órán belül valahogy, de szerettem és szerettem visszamenni szünetekről is.
2: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Amikor imádkoztok, ne legyetek szószaporítók, mint a pogányok, mert atyátok tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Mindig kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az imént elhangzott szentírási részek a Szent Máté, valamint a Szent Lukács evangéliumából az imáról szólnak. Az imádság a keresztény ember lélegzetvétele. Ha megkérdeznénk az embereket világunkban, bárkit, mi az ima, talán sokféle választ kapnánk. Hiszen van, akinek az imádság az kérés. Valamit kér az Istentől. Van, akinek az imádság hálaadás. Hiszen az ember mindig van, amit megköszönjön az Istennek. Van, akinek az imádság az dicséret. Isten fölséges nevét, üdvösséges tetteit dicséri. Másnak az imádság párbeszéd. Valakivel való személyes találkozás. De az ima legmélyebben nem más, mint találkozás. Találkozás azzal, aki szeret engem, szeret téged, szeret minket. Mert az imádság, mint olyan, nem a szavakról szól, hanem a szív dobbanásáról, arról, hogy a megkövesedett szív megmozdul. Életre kell. És talán ehhez nem kell sok szó. Talán ehhez a szívnek, a léleknek a nyitottsága kell. Mert az ima a léleknek a lélegzet

étele. És ha abba hagyjuk, a lélek lassan elfárad. Az ima a mennyországnak az előíze. Mondhatjuk azt is, hogy a szív csendje. Sokan úgy imádkoznak, mintha egy listát adnának át Istennek. Uram, kérlek, add ezt és azt, és még ezt is, és még azt is. De az ima nem rendelés, nem leadjuk a rendelést, hanem az ima az Istennel megélt személyes kapcsolat. Ahogyan két ember sem azért beszél egymásról, mert információt cserél csupán, hanem mert szeretik egymást. Úgy az imában sem a szavak a fontosak, hanem az együttlét, amikor testestül, lelkestül ott vagyok. A Szentírás szerint Jézus is gyakran hajnalban kiment a hegyre imádkozni. Nem azért, mert nem tudott aludni, hanem mert az Atyával való kapcsolat volt az életének a középpontja. Egyszer egy plébános észrevette, hogy egy idős pásztor minden nap betér a templomba pár percre. Aztán kimegy. Egy napon megkérdezte ez a plébános: jó ember, maga mit csinál ennyi ideig a templomban? A pásztor így felelt: csak benézek és azt mondom, Jézus, itt vagyok. És hallom, hogy ő is mondja, én is itt vagyok. És ez az ima nem bonyolult, nem hangos, hanem szeretettel megtöltött, átitatott jelenlét. És miért fontos ez? Az ima mindig formálja a szívet. Az ima nem csak megnyugtat, nem csak arról szól, hogy Isten jelenlétében megnyugszunk, hanem átalakít. Amikor imádkozunk, lassan elkezdjük más szemmel látni a világot, saját élethelyzetünket, életünket. És így lesz a panaszból hála, így lesz a félelemből bizalom, hit, és így lesz a meg nem bocsátásból, a haragból irgalom, kiengesztelődés. Sokszor nem a körülmények változnak meg, mert nem mindig változnak meg, hanem mi magunk, a szívünk, a szemléletmódunk, a hozzáállásunk. Isten nem mindig veszi le válunkról a keresztet, de ő mindig ad erőt hordozni azt. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya: a csendben halljuk meg az Isten hangját. A csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a béke és a szolgálat. Az imádság számunkra a mindennapok szívdobbanása. És jó tudni, hogy az ima az nem csak a templomban van, nem csak ott szorítunk időt rá. Sokszor talán a mindennapokban, a munkahelyen, ott, ahol vagyunk, egy sóhaj, egy keresztvetés útközben, egy köszönöm a nap végén, minden pillanat alkalom, hogy felemeljük szívünket az Istenhez. Amikor valaki szeretettel készíti az ebédet, hálát ad. Amikor útnak indulunk, rábízzuk az utat. Ha valakire szeretettel gondolunk, hát imádkozunk. Ahogy egy kisgyermek nem tud mindig beszélni, mégis mindig érezni akarja édesanyja közelségét, szerető tekintetét, úgy vagyunk mi is az Istennel, az Isten jelenlétével, és úgy vágyunk rá. Amikor imádkozunk, akkor nem is vagyunk egyedül, mert az imádság, ha templomban végezzük, összeköt embertársainkkal, de összeköt a szentekkel, az élőkkel, a megdicsőültekkel. Minden egyes mi atyánk mögött ott a titok. Nem az én atyám, nem csak az enyém, a miénk. Aki imádkozik, annak a szíve kitágul. Az imában kiforrott lelki élet,
az imában átélt tapasztalat, az imádságból élő, forrásozó élet, hát azt nem tud gyűlölni. Kedves rádióhallgatók, az imádság a lélek lélegzetvétele. Ha abba hagyjuk, lassan megfullad bennünk a hit. Feladjuk, és kikopunk. De ha naponta időt adunk Istennek, időt szánunk Istenre, csak talán pár percet is, szívünk megtelik fénnyel, élettel. Nem kell szépen imádkozni, csak őszintén. Nem kell tudni, mit mondjunk, csak legyen nyitott a szívünk, ott legyen az Istennél. Mert az ima nem az Isten változtatja meg, hanem minket alakít hozzá olyan szépen. És aki imádkozik, hát az lassan maga is imádságá válik. Élete, szavai, tettei mind csendes dicséretté lesznek. Kérjük hát ma Jézust, tanítson meg minket imádkozni. Nem feltétlen szavainkkal, hanem életünkkel. Hogy bennünk és általunk is megszólaljon a csendben az a szó, amelyet ő maga mondott, Atyám, legyen meg a te akaratod. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A héten két olyan esemény is megemlítendő, melynek kapcsán érdemes hosszabban szólni. Az egyik az idősek világnapja, a másik pedig a szívnapja. A szív az a szervünk, amelyhez évszázadok során kapcsoltak olyan emberi érzelmeket és tulajdonságokat, amelyeket orvosok erősítenek meg, vagy éppenséggel cáfolnak. Jó szívű, lágy szívű, szőrös szívű, vagy kőszívű szereplői vannak irodalmunknak és valós mindennapjainknak. Pedig egyesek szerint a szív csak egy gépezet, amely vért pumpál, amely segít az életben maradáshoz, és gyakran jelzi egészségi vagy érzelmi állapotunkat. Valamikor nagy felháborodás fogadta a szervátültetés gondolatát, mert úgy vélték, az isteni akaratba, az isteni elrendelésbe való beavatkozást jelentette. Azóta változott a világ. Ha nem is fogadtuk el tökéletesen a dolgokat és tényeket, de megszoktuk őket, jobban mondva hozzászoktunk a gondolatukhoz, létezésükhöz. A szívünkre is vigyáznak. Szívbarát, étrend és házi orvos vigyázza működését, ha szerencsésebbek közé tartozunk. Christian Barnard híres szívsebész szavai jutnak eszembe. Ő mondotta ezt. A szívnek nem szabad, nem kell meghalnia. És ez a kérdés motoszkál az ember fejében. Mi okozza a szív halálát? Az, hogy megszűnik dobogni? Vagy az, hogy megszűnik szeretni?

szeptember 27-én a Magyar Nemzeti Szívalapítvány és a Magyar Kardiológusok Társasága, mint minden évben, szeptember utolsó vasárnapján, megszervezi és meg is szervezte eddig is a Szívünk Napját. Szívünk Napján felhívják figyelmünket a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, ezek aggasztó gyakoriságára, felhívják továbbá a figyelmet a megelőzési módszerekre. Idén az Éj és Tégy a szívedért jelmondatot választották a nagyszabású orvosi kezdeményezéssel történt megmozdulásnak. A munkahely egészségmegőrző szerepére irányították a figyelmet, felhívták a figyelmet a kockázati tényezőkre, és ezt mondották. Mozduljunk együtt, közösen könnyen. Hiszen a magyarok több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekben szenved és hal meg. Csak nem 2,5 millió ember szenved magas vérnyomásban, 1 millió cukorbeteg, s így tovább. Dohányzunk, alkoholt fogyasztunk, kávézunk, nem sportolunk, egészségtelenül étkezünk. Ez így igaz. S többé-kevésbé lehet is ellene tenni, ha van hozzá akarat és belátás. Mi van azonban azokkal az emberekkel, akik látszólag egészségesek, de magányosak, boldogtalanok, elhanyagoltak, reményvesztettek? Hogyan lehet ezeknek a szívét megóvni? Nehéz kérdés. Ezeknek az embereknek ki szervez napot? Hiszen egyetlen nap, egyetlen figyelmeztetés nem elegendő a lelki gondok megszüntetéséhez, sőt, a bajok megelőzéséhez sem. A szív furcsa jószág, rettenetesen kényes és szeszélyes, és nem lehet becsapni. Ritkán lehet neki parancsolni, s az idő, amely minden sebet begyógyít, bizony nem használ neki. Október 1. az idősek világnapja. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította azzá. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet. Éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segítenek önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával, tovább adásával. Kosztolányi Dezső az Intés az öregebbek tiszteletére című versét figyelmeztetőnek szánta, másfajta figyelemfelkeltőnek, mint a szív napjának rendezői, a szív védelmére szánt figyelmeztetést, de nem kevésbé hatékonynak, és nem kevésbé figyelemre méltónak. Intés az öregebbek tiszteletére. Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Nem oly tiszteletet prédikálok én ti néktek, mint a papok s az iskolai olvasókönyvek. De vegyétek számba, mi nehezen mentitek át ti is évek veszedelmén törékeny szívveréseteket ezen az embernek ellenséges földgolyón. S ők, kik 40, 50, 60 évet éltek, hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson gázoltak át, hány folyó mellett haladtak eléjjel, s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon, míg váratlanul előttetek állnak. Időtől koszorúzva, mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják, hogy ámuljatok. Vihar csapott, de visszahozott életüknek méltóságosan lebegő, békét hirdető diadalmi lobogóját. Diadalmi lobogó tisztességben megöregedni, békét hirdető beváltani a hozzánk fűződő reményeket, méltóság teljes és tiszteletre méltó elfogadni a felettünk eltelt idő pusztításait. Az évek veszedelmén átmentett törékeny szívverések, mondja a költő, nehéz mentőszolgálat eredményei. Mit tehetünk hát annak érdekében,
hogy megaranyozzuk az idősödő és idős embertársaink életét. Elsősorban nem szabad őket magukra hagyni, s nem szabad őket közönösen elutasítani. Ne féljünk kimutatni érzelmeinket, és ne sajnáljuk a szót sem. Bodnár Éva, Nagymama köszöntése című verse egyszerű, de éppen ezért végtelenül megható. Arra figyelmeztet, hogy minden ember megismételhetetlen csoda. Valakinek nagymama, a kicsi, szerény öregasszony mindenkinél fontosabb, mindenkinél drágább. Redőzött arcát nézem egyre. Puha kész feje, csupa ér. Sokat próbált, meghajlott teste, most pihen a karosszék ölén. Te kicsi asszony, bölcsesség kinyílt virága, legdrágább nekem itt a földön, minden szavadat féltve őrzöm. Ajkaidon imát rebegve indultál megvívni harcodat, panasszal hozzáfordultál, csak az Isten tudta kínodat. Neki tártad ki lelked titkát, s rajzolt fölét szent glóriát. Ősz fejedre, szorgos kezedre, áldó kegyelme zálogát. Most itt ülsz, fáradt, billett testtel. Válladra csúszott fejkendőd, és oly jó, hogy vagy nagymama. Te drága, dolgos és türelmes. Éltessen az egek ura.

ez az élet legnagyobb ajándéka, mint ahogy Sík Sándor is mondja, fényt hagyni magunk után, s ezt a fényt felfogni, tovább vinni, megköszönni annak, aki sugározta. A szív, bárhogy óvjuk, egyszer csak megszűnik dobogni. De emlékezni lehet hordozójának szeretetére, emberi értékeire, tovább lehet vinni gondolatait, át lehet venni lényéből a legnemesebbet. Talán ez az oka annak, hogy olyan mondás is születik, mint a csupa szív és lélekember, szívélyes gondolat, szívhez szóló szavak, szívmelengető cselekedetek. Öreg ember ugyan, de szívében örök fiatal marad. Az öregek vagy idősödők világnapján jó volna elhinni, hogy sok koros emberre figyelnek oda, hogy életük alkonyán az ősz gazdagsága, nem a tél sivársága tölti be majd életüket. Az öregség egy állapot, s mint annyi más állapot az emberi életben értékes, és miért ne, örömteli is lehet, hiszen ebben a korban Isten jelenlétét is közelebb érzi az emberek zöme, mint azt Szent Mihály Szabó Péter is megfogalmazza Öregség című lelkiismereti töprengésében. Voltak korok, amikor az öregeket tisztelet és megbecsülés illette. Amikor az átlagos életkor nem haladta meg a 30-40 esztendőt, a mai nyugdíjasok mindegyikét tisztelet övezte volna pusztán azért, hogy megérték e magas kort. Az őszhajnak kijáró tiszteletet a felvilágosodás ideológiája majd a romantika törölte el. Az is bizonyos, hogy a bölcsesség nem feltétlenül az évek számában rejlik, s a nyugodt öregség keveseknek adatik meg. A test és lélek nyavajái az évek számával fokozatosan gyűlnek, s az ember nehezen törődik bele abba, hogy életkedve, ereje csökken, s egyre többször szorul mások segítségére. A munkával eltöltött évtizedek után sok idős emberre valósággal rászakad a parttalan szabadidő, s vele a feleslegesség érzése, hiszen az egyformán pergő napok mind közelebb hozzák elkerülhetetlen végét, a halált. A nem hívő, vagy vallásokat korábban nem gyakorló öregek közül is többen igyekeznek Isten felé fordulni, s még azok is, akik egész életükben csupán saját anyagi gyarapodásokra gondoltak. Sok baj közt a halandó gyorsan öregszik, mondta Homérosz, és elég rápillantani a mai öregek korán elnyúlt arcára, hamar megrokkant testére, hogy eszünkbe jusson mindaz, amit a 20. századi magyar történelmünk rájuk mért. Erasmus szerint minél jobban közeledik valaki az öregséghez, a gyermekhez annál hasonlóbbá válik. Végül pedig eltűnik az életből, mint egy gyermek, anélkül, hogy az életet megunta volna, és sejtelme lenne a halálról. Bizony, csak kevesen mondhatják el magukról, hogy elvégezték mindazt, amit feladatként Isten előírt itt számukra a földön, sőt éveik gyarapodásával egyre világosabban látjuk hányszor, és mennyi mindent mulasztottunk el a világ jobbá tételében és embertársaink megsegítésében. Minden nap, amit csak önmagunkért élünk meg, gyorsan kihull az időrostáján, s csak azok világítanak fényesen, amelyeket Isten és szeretteinkkel töltöttünk. Csodálatos gondolat Istenben találni meg a végső nyugodalmat, s mint ahogy Rónai György, a katolikus költészet kiemelkedő képviselője megfogalmazza, ez nem más, mint egy darabkát továbbadni önmagunkból unokáinknak. Rónai György, Unokáim emlékkönyvébe. Ahogy ti egyre szebbé, sudarabbá nőttök, úgy zsugorodunk mindig kisebbre mi, idősök.
növendékfák koronája évről évre dúsabb. Ilyenek vagytok. Az öregek, ők már néha fáradtak, szomorúak. De aki lombok alatt meg-megpihen az ányban, fölüdül, s friss léptekkel indul tovább, vidáman. S már nem őszben, megint tavaszban, mert minden kivirágzott körülötte is, benne is, tőletek. Isten áldását és a lélek tavaszát kívánom a Mária Rádió minden kedves hallgatójának, legyenek azok öregek vagy ifjabbak. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citerájának.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, négy napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, négy napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen, hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétéért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni, szentzéki szóvívő köszöntötte Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera, Santità.

0: Grazie per questi giorni di viaggio.
1: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
1: Először is még egyszer megköszönte az újságíró munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
1: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a 4 napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
1: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 000 fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a 4 nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak.
2: Very happy to have had you along and...
1: Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Szíriák Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást, hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtó konferencián elhangzottakra. Anélkül, hogy bárkinek is ellent mondanék, válaszolt a Szent Atya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
1: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
1: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
1: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szent Atyának franciaországi apostoli útját.
3: 4 jours, notre pays...
1: 4 napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Elizé palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
1: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
1: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyháztársadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani az étválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvényt fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
2: about the questions of end-of-life issues.
1: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
1: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza, egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete, egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni.
4: Opina de todo este problema.
1: Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nevű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
2: la iglesia como comunidad,
1: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének, vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
2: No podrá solucionar.
1: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
4: Buonasera, Santità!
1: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolta, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
4: Bombarda e minaccia non
1: so... Leo pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa seria...
1: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok, amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Mariana, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Tól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: háján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Hosszáján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom szüksége.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Asszony.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Arra.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

helyen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom! Bocsánat.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: napján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: hajjan. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bújnak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,
0: te Áron püspököd,

0: parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélye körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. A hitemnek talán leginkább azt köszönhetem, hogy van bennem bizakodás és derű, mert tudom, hogy bármi is történjék, a Jóisten gondot visel rám. Ahhoz, hogy ezt érezzem, nehéz helyzeteket is meg kellett élnem, mindent megtettem emberileg, ami lehetséges, és a Jóisten kezébe teszem azt, hogy az történjen, ami szerinte jó nekem. Volt egy különösen nehéz időszak. Akkor kötöttünk házasságot, és nagyon szerettünk volna a gyermeket. De nem adatott meg a gyermekáldás, és nagyon sok aggodalom, félelem, kérdés fogalmazódott meg bennünk. Nagyon sok orvost megjártunk, kerestük folyamatosan a válaszokat, de nem sikerült előre lépnünk a probléma megoldásában. És évek teltek el így. Utólag már úgy érzem, hogy ez egyfajta próbatétel volt, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Hál' Istennek a szeretetünk egyre jobban mélyült, és eljutottunk arra a pontra közösen, hogy nem számít, hogy mi történik, a Jóisten kezébe vagyunk, és ha nem lesz gyermekünk, mi akkor is boldogan fogunk tudni élni. És amikor eljutottunk erre a pontra, hogy már nem aggodalmaskodtunk, akkor elkezdtünk isteni jeleket kapni. Oda jött hozzám egy idegen néni, és azt mondta, hogy minden nap imádkozzunk Máriához, az fog segíteni. Álmomban megjelent Jézus, és átölelt, és azt mondta, hogy ne aggódjak, ő gondoskodik rólam. Ezután valóban el is kezdődött megoldódni a probléma, kiderült, hogy mi a baj, és aztán ott feküdtem a kórházi ágyon, és arra gondoltam, hogy Istenem, miért aggódtam annyit? Végül megszülethettek a gyermekeink, rögtön kettő is ikrek. Ezt aztán végképp úgy értékeltük, hogy az isteni gondviselésnek a megnyilvánulása, hiszen egyet kértünk, de kettőt kaptunk.
1: Regéci Béres Melindának, Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatójának gondolatait hallották.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, az Isten lényegénél hagytuk abba Isten igazi lényegét, részint a teremtett dolgokból, még világosabban az isteni kinyilatkoztatásból ismerjük meg. Szent Pál szerint a rómaiakhoz írt levélben, az első fejezet 20. versében írja, Isten igazi lényegét a teremtett dolgokból, tehát ami benne láthatatlan, munkáiból megérthető. A teremtményekben, mint tükörben mutatkozik a teremtő. Így például a teremtmények szeretetre méltóságából következtethetjük, hogy létrehozójuknak még sokkal szeretetre méltóbbnak kell lennie. Ugye az égi testek óriási nagyságából annak nagy erejére vonhatunk következtetést, aki azokat fenntartja. A világban mutatkozó pompás beosztásból és szép rendből a teremtő bölcsességére is következtethetünk, és így tovább. Mindazonáltal ezen az úton nem jutunk világos Isten ismerethez. A szép képből következtethetünk ugyan a művész tehetségére, azonban nem az ő erkölcseire, származására, hazájára, nevére. Így a teremtésből is következtethetünk ugyan Isten bölcsességére, minden hatóságára, azonban sok más isteni tulajdonság homályos marad előttünk. Istent a teremtett dolgok útján csupán úgy ismerjük meg, mint valamely homályos tükörben, és Isten ezekben olyan féleképpen tükröződik vissza, mint a nap a folyó vizében. Mivel az emberek Krisztus eljövetele előtt nagyon gonoszul éltek, értelmük rendkívül elhomályosult. Ennél fogva még kevésbé voltak képesek Istent az ő műveiből felismerni. Azért nyilatkoztatta ki magát Isten, több ízben beszélt az emberekhez, különösen a pátriárkák, proféták, végre pedig saját fia Jézus Krisztus által. A legvilágosabban Isten lényegéről Krisztus Urunk nyilatkozott, mások nem beszélhettek oly világosan, mert Isten lényegét nem látták. Azonban tökéletesen mégsem tudjuk kifejezni Isten igazi lényegét. Isten ugyanis végtelen, mi pedig csupán véges lények vagyunk. Miként a nagy tengert nem meríthetjük kis edénybe, éppen úgy nem foghatjuk fel véges eszünkkel Isten végtelen fölségét. Íme nagy az Isten, és belül haladja tudományunkat. Amik Istenben vannak, senki sem tudhatja, hanem csak az Isten lelke. Azért nem fejezhetjük ki szavakkal Isten igazi lényegét sem. Ugyanis szavakkal nem fejezhetjük ki, amit értelmünkkel fel nem foghatunk, mondja Szent Ágoston. Szimonidész világbölcset, Hieró, szirakuzai király megkérdezte Isten lényegéről. Ez egy napi, aztán két napi gondolkodási időt kért, és a határidőt mindig kétszeresen meghosszabbította. Végül kijelentette a királynak, nem felelhetek meg a kérdésre. Minél tovább gondolkodom felőle, annál homályosabb előttem a dolog. Tehát könnyebb megmondani, hogy mi nem az Isten, mint megmondani, hogy mi az Isten, mondja Szent Ágoston. Sem a föld, sem a tenger, sem a levegő, sem az ő lakóik, sem a nap, sem a hold, sem a csillagok nem Isten. Mindezek ezt kiáltják felénk, hogy Isten alkotott minket. Tehát, aki Isten fölségét fel akarná fogni, az megszégyenül. Bölcs Salamon szerint, idézem, valamint sok mézet enni nem jó, úgy, aki a fölségesnek vizsgálója, el lesz nyomva a dicsőségtől, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Aki sokáig néz a napba, megvakul. Még inkább az, aki Isten fölségét ki akarja kutatni. Még az angyalok is eltakarják arcukat Isten előtt. Olvashatjuk Ezekiel könyvében. Tehát fölségét még azok sem foghatják fel, szemlélik ugyan Istent, azonban csak oly mértékben, ami mértékben őt felfoghatják, és amit az angyalok nem tehetnek meg, azt akarnánk mi megtenni. Tehát Isten lényegét csupán tökéletlenül, azaz hozzávetőlegesen fejezhetjük ki, így például Isten, ami láthatatlan mennyei atyánk, aki önmagától van, végtelenül tökéletes, szép és boldog, és az egész mindenségnek teremtője és ura. Istenhez így imádkozunk,
mi atyánk, ki vagy a mennyekben, tehát atyánknak nevezzük, mert neki köszönhetjük életünket. Isten, ez életben láthatatlan számunkra. Ő ugyanis lélek, tehát Isten önmagától való. Midőn Mózes az égő csipkebakornál Isten nevét kérdezte, azt mondta, én vagyok, aki vagyok. Tehát magamtól való vagyok. Az izraeliták ezért az Istent Jahvénak, létezőnek nevezték, tehát Isten a legtökéletesebb lény. Seregek ura, ki hasonló hozzád, olvashatjuk a zsoltárokban. Látjuk, hogy az egyik földi lény tökéletesebb a másiknál. Némelyik csak létezik élet nélkül, mint az ásványok, másoknak már bizonyos életük van, mint a növényeknek, mert növekednek. Az állatok ezen felül éreznek és mozognak is. Az embernek pedig szellemi élete is van, mert megismerni és szeretni tud. Pedig még az ember fölé is, az egészen szellemi lényeknek megszámlálhatatlan sokasága van elhelyezve, akik közül ismét mindegyik különböző fokban tökéletes. Különböző fokban tökéletes lények sorozatát nem folytathatjuk a végtelenségig, végre is tehát egy végtelenül tökéletes lényhez jutunk, akiben minden kigondolható tökéletesség megvan. Mindaz, ami tökéleteset a teremtményekben csodálunk, csak vízfénye Isten végtelen fölségének. Semmi nagyobb nem gondolható Istennél, mondja Szent Anzelm. Azért Isten a legszebb lény is. Ha egyes földi lények szépsége annyira megragadta az embereket, hogy azokat Isteneknek tartották, tehát mi szép dolgoknak kell lenni azoknak a teremtő urának, mert az ő ősforrása minden, mert ő az ősforrása minden szépségnek, olvashatjuk a bölcsesség könyvében szintén. Ha ő benne nem volna meg minden teremtett szépség, sokkal magasabb fokon, nem adhatott volna abból a teremtett lényeknek. Isten végtelenül boldog. Isten folytonos és végtelen boldogságban él. Boldogságát semmi sem zavarja. Egyetlen teremtmény sem tudja Isten boldogságát csökkenteni vagy gyarapítani. Istennek tehát egyetlen teremtményre sincs szüksége. Miként a napnak nincs szüksége fényre, mert azt maga adja, éppen úgy Istennek sincs szüksége rejánk, ugyanis minden jó, amit neki adhatunk, végeredményben tőle van. Isten az egész világnak teremtője, ő hozta létre az eget, a földet, a tengert és mindazt, ami abban létezik. Egyszer, mint az egész világnak uralkodója. Ura, vagyis királya. A kívüle létező összes lényeknek, ugyanis állandó törvényeket szabott, olvashatjuk szintén a zsoltárokban. Valamennyi égitesnek állandó törvények szerint kell mozognia. Az eszes lények is megmásíthatatlan törvényeket, vagyis parancsokat kaptak Istentől. Miután azonban ezeknek szabad akaratuk van, eme parancsokat megszeghetik. A parancs megszegése azonban ugyancsak Isten törvényeinek értelmében megtorlással jár. Isten tehát valóban király, a királyok királya, aki örökké való. A földi királyok fősége csupán halovány képe Isten végtelen fősségének. Miután Isten a mi legfőbb királyunk, engedelmességgel tartozunk neki. Isten minden embert alattvalójává tesz, vagy beleegyezésük ellenére, és akkor nyomorultak, vagy beleegyezésükkel, és akkor boldogok. Tehát Isten egészen más, mint a világ. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Mai katekézisünkben ott hagytuk abba, hogy Isten egészen más, mint a világ. Tehát Isten kimondhatatlanul felette áll mindennek, ami rajta kívül létezik vagy gondolható. Szent Pál is azt mondta az athéni Areópágban, hogy nem szabad azt gondolni, mintha Isten aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz volna hasonló. Tévednek tehát mindazok a bölcselők, akik úgy vélik, hogy a világ Isten lényegének a kifejlődése, amint például a pillangó, a hernyó kifejlődése. Isten személyes lény, aki a világ felett áll, és azt semmiből teremtette. Isten te földi életben nem láthatjuk, mert ő szellem, vagyis anyagtalan, halhatatlan lény, értelemmel és szabad akarattal. Krisztus Urunk szerint lélek az Isten, és azoknak, kik őt imádják. Lélekben és igazságban kell imádniuk. Mivel Isten szellem, azért a zsidóknál minden ábrázolása szigorúan tilos volt. Istent senki sem láthatja. Szemeink és az Istenség között, mint a függöny volna. A csillagok az égen vannak, s nappal mégsem látjuk azokat. Csupán a sötétben lehet azokat észrevenni, föltéve, hogy az ég fellegmentes. Éppen így nem láthatjuk Isten sem mindaddig, míg életünk nappala tart. Csak halálunk után fogjuk őt szemlélni, feltéve, hogy súlyos bűnöktől mentek leszünk. Istenünk elrejtett Isten. Isten azonban a történelem folyamán többször látható alakot öltött magára. Így például, midőn Ábrahámnak megjelent vándor alakját, Jézus keresztelésekor galamb alakját, pünkösd ünnepén tüzes nyelvek alakját, azonban ezen esetek egyikében sem mutatkozott Isten a maga valósága szerint. Amint a bensőkben rejlő gondolatot a hang hallhatóvá teszi, úgy mutatkozott látható alakban Isten, valamint a hang nem a gondolat maga, éppen úgy a látható alak is, amelyben Isten megjelent, nem maga volt az Isten. A látható alakok, amelyekben Isten néha-néha megjelent, csak egyik-másik isteni tulajdonságot voltak megérzékíteni. A Szentírás gyakran Isten szent szeméről, füléről, kezéről beszél. Ez a kifejezés mód csupán arra való, hogy Isten tulajdonságait jobban megértsük. Az érzéki emberek Istent nem tudják másképpen, mint érzékileg felfogni. Az ilyen kifejezések, hogy Isten lát, hall, stb. Könnyebben megérthetők. Tehát csak egy Isten van. A legtökéletesebb lény csak egy lehet. A világon uralkodó rend egyetlen rendezőre enged következtetni. Maguk a pogányok is csak egy legfőbb istenséget tiszteltek, a rómaiak Jupitert, a görögök Zeuszt, a szükségben, az esküvésnél, a szerencse kívánatoknál és a háladások alkalmával is csak egy istenségre hivatkoztak. Lelkük tehát természeténél fogva keresztény volt. A sok istenhit úgy keletkezett, hogy az emberek a természeti erőket, amelyek őket félelemmel töltötték el, magának Istennek gondolták. A gonosz és a jó angyalokat szintén alsóbrangú istenségeknek tartották és imádták őket. Végre az embereknek a földiekbe való teljes betemetkezése is oka volt annak, hogy földi dolgokat a legnagyobb jó gyanánt tekintették és imádták. Istennek vannak tulajdonságai, ezzel folytatjuk, kedves hallgatók. Többféle tulajdonságát különböztethetjük meg. Ugyanis az egyetlen isteni tökéletesség a teremtményekben különböző módon tükröződik vissza. De némelykor a nap vörösen kel föl, máskor ismét halványnak látszik. Ennek dacára a napvilág mindig egy és ugyanaz. Csupán a földből felszálló párák, amelyek a nap és szemünk között vannak, okozzák, hogy mi a napot különböző színekben látjuk, és éppen így áll a dolog Istennel. Isten mindig ugyanaz az egy, legtökéletesebb lény, aki mentes minden különféleségtől. Csak az ő művei mutatják nekünk ezt az egyetlen isteni tökéletességet különféle beállításban, mondja Szalézi Szent Ferenc. Az isteni tulajdonságok is tehát az egyetlen és megoszthatatlan
isteni tökéletességnek, vagyis lényegnek különféle megnyilvánulásai. Istenben mindaz a tulajdonság, amelyet mi megkülönböztetünk, egy és ugyanaz. Az ő jósága mindenhatóság. Az ő mindenhatósága bölcsesség. Az ő bölcsessége igazságosság. Ennél fogva az isteni tulajdonságok azonosak az egyetlen isteni tökéletességgel. Isten maga az örökké valóság. Ő maga a mindenhatóság. Ő maga a bölcsesség. Tehát helytelen dolog volna így beszélni, hogy Istenben van örökké valóság, benne van mindenhatóság, stb. Tehát Isten a legosztatlanabb lény minden összetétel nélkül. Isten tulajdonságait csak a mi értelmünk képzeli el különállónak. A teremtett szellemi lényeknél a dolog másként áll. Ezeknél a tulajdonságok egymástól ténylegesen külön találhatók fel. Az isteni tulajdonságokat felosztjuk az isteni lét, az isteni értelem és az isteni akarat tulajdonságaira. Tehát az isteni lét tulajdonságai, Isten örök, végtelen időben, mindenütt jelenlévő, végtelen a térben, változatlan. Az isteni értelem tulajdonságai, hogy Isten mindentudó és végtelenül bölcs. Az isteni akarat tulajdonságai, hogy Isten mindenható, végtelenül jó, azért hosszantűrő és irgalmas, végtelenül szent és igazságos, végtelenül igazmondó és hű. Tehát Isten örök, mert mindig volt, van és mindig lesz. Vannak lények, amelyek múlandók, mint például a növény, ez keletkezett és valamikor megszűnik. Más lények a halhatatlanok, például az angyalok és az emberi lélek. Ezek egykor lettek ugyan, de többé meg nem szűnhetnek lenni. Egyedül Isten örök. Létezésének sohasem volt kezdete, és vége sem lesz soha. Ezért szólt Isten Mózeshez, hogy én vagyok, aki vagyok. Isten sohasem kezdett élni, mint mi emberek. Isten senki sem alkothatta, mert egyetlen lény sem létezik Istenen, és Isten teremtményeink kívül, mondja Szent Ágoston. Isten önmagát sem alkothatta. Ha valaki önmagát alkothatna, akkor meg volna, mielőtt létezne, mondja Szent Efrém. Tehát Isten létezett már a világ előtt, éppen úgy, mint az építő mester, előbb létezik, mint a ház, az órás előbb, mint az óra. Tehát Isten sohasem szűnik meg lenni, mint mi emberek megszűnünk. Azért nevezzük őt élő, továbbá halhatatlan Istennek, valamint létezett öröktől, úgy létezni fog vég nélkül. Isten előtt nincs sem múlt, sem jövő, hanem csak folytonos jelen. Mondja Szent Ágoston, azért Isten mindent jelennek lát, mondja Nazianzi Szent Gergely, még azt is, amit mi múltnak és jövőnek nevezünk, tehát Isten életében a tények nem egymás után következnek, Isten számára idő nincs. Egy nap az Úrnál annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Tehát ezért a leghosszabb idő sem képezi, még csak egy részét sem az örökké valóságnak. Azonban, ha valamely szikla az égig érne, és egy kis madár minden 1000 évben egy-egy homokszemcsét morzsolna le, és vinne el belőle, egyszer mégiscsak eltűnne a szikla, és mégis, ha az addig tartó roppant nagy idő volna csupán az örökké valóság, az elkárhozottak újonganának örömükben, hogy szenvedéseik egyszer véget fognak érni. Ha az örökké való örömöket el akarjuk érni, akkor ragaszkodjunk ahhoz, aki örökké való, mondja Szent Ágoston. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent Jeromos, áldozó pap, egyházatya. Jeromos 347-ben a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Szülei ugyan keresztények voltak, de őt kiskorában nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s mindjárt az első időkben kitűnt, hogy tehetséges, de fegyelmezetlen, nehezen kezelhető, büszke lélek lakik benne. Egészen fiatalon Milánóban, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. Róma a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét. Tanulta az emelkedett, művészi latin nyelvet, féktelen kíváncsisággal falta a latin klasszikusokat, akik nyelvezetére, gondolkodására is nagy mértékben hatottak. Később csak azért bírálta Cicerót, mert elhatározta, hogy megszabadul a hatásától. Valójában azonban mestereitől soha nem tudott teljesen elszakadni. Róma és a klasszikus írók annyira beleívódtak emlékezetébe, hogy a latin szerzőkkel szemben nem tudta megtartani azt a derűs nyugalmat, amellyel a kapadókiai atyák tudtak bánni a klasszikus görög szerzőkkel. A megfeszített tanulás sem akadályozta Jeromost abban, hogy kivegye részét a szórakozásokból. Úgy tűnik, e szórakozásokban is természete féktelenségével vetette bele magát. Később Kalkisz pusztájában gyötrik is az emlékképek, melyeket ez idő tájt szedett össze. Mély és tartós barátságot kötött Bonosiusszal és Rufinusszal, s velük együtt látogatta a katakombákat, hiszen Róma a vértanúk városa is volt. Jeromos lelke azonban sokkal igényesebb volt annál sem, hogy a felszínes szórakozás és a világi tudomány ki tudta volna elégíteni. 366 nagybőtjének kezdetén Bonosiusszal együtt fölvételét kérte a katekumenok közé, és húsvétkor Liberius pápa megkeresztelte őket. Ezzel új életet kezdett. Nem sokkal húsvét után elindult Gallia felé, de csak Trierig jutott. Itt újra tanulni kezdett, s egyszer csak felfedezte a szerzetesi életet. Elhatározta, hogy visszatér Itáliába. A kis szerzetesi közösség életének középpontjában a szentírás tanulmányozása állt. Ám ez az idilli állapot nem tartott sokáig, mert kitört egy vihar, mondja később Jeromos, és a közösség szétszóródott. Ő maga a próbatétben is álhatatos maradt, és bátorságát nem veszítette el. Útra kelt, hogy keletre menjen, ahol, mint tudta, a pusztákban virágzó szerzetesi közösségek éltek. A könyvtárát és a Rómában készített följegyzéseket azonban magával vitte. Utazása szakítást jelentett a családjával. Keleti tartózkodása alkalmat adott Jeromosnak arra, hogy Antiókiában tökéletesítse szentírás ismeretét. Tibériásban pedig megtanuljon héberül. Ezután elvonult Kalkisz pusztájába, hogy a remetékhez csatlakozva magányban, virrasztásban, vezeklésben és munkában éljen. Csak éppen összes természetes adottsága ellenkezett ezzel az életformával. Súlyos vívódás kerítette hatalmába, őrlődött a szelleme és a lelke, azaz kulturális és vallási érdeklődése között. Amikor Izaiás prófétát olvastam, meg kellett állapítanom, mi bárdolatlan beszéd ez, és milyen hanyag stílus. És miután virrasztva végigimádkoztam egy éjszakát, visszatértem Vergiliushoz, Cicerohoz és Plátonhoz. Egyszer azonban volt egy álma, amelyben azt a figyelmeztetést kapta, hogy még egyáltalán nem él keresztény életet. Ezen lelke mélyéig megdöbbent. Különféle kísértések is próbára tették, s főleg könnyelmű római életének képei jártak vissza a képzeletébe. És ez még nem volt minden. Az ariánus vita és az antiokiai egyházszakadás a pusztákon is végigviharzott, és fölkorbácsolta a remeték lelkét is. A szerzetesek között pártok alakultak. Zsákba öltöztünk, és hamut szórtunk a fejünkre. De kiközösítettük a püspököket. Írja később ironikusan. Végül belefáradt a vitákba, és visszatért Antiókiába. 380-tól Konstantinápolyban tartózkodott, és a város könyvtárában dolgozott. Nagy hatással volt rá Nazianzi Szent Gergely, aki ezt az ércből való lelket föllelkesítette Origenész iránt. 382-ben könnyeivel és jegyzeteivel együtt Róma felé vette útját. Ekkor 35 éves volt, és nagy feladat várt rá. Damazusz pápa, aki maga is művelt szellem volt, bevonta a legszűkebb munkatársi körébe, és megtette a titkárává. Hamarosan még ennél is fontosabb feladattal bízta meg. Az evangéliumok latin fordítását kellett átvizsgálnia. Ez a munka azonban nem egyszerűen szövegvizsgálat, fordítás, revízió volt, hanem fordítás is. És nem korlátozódott csupán az evangéliumokra, hanem idővel kiterjedt az egész szentírásra, és 20 éven át foglalkoztatta Jeromost, aki ebben a munkában minden tehetségét és addig szerzett tudását az egyház szolgálatára szentelte. Hamarosan közismerté vált Rómában, és voltak olyanok, akik Damazusz pápa utódát látták benne. Közben azonban néhány római matróna és úrnő kérte a lelki vezetését, és ezek a nők gyermekien szomjas érdeklődéssel fordultak hozzá a szentírással kapcsolatos kérdéseikkel is. Jeromos az Aventinuson épült luxusvillában magyarázta nekik a szentírást. Fegyelmezett buzgósága vonzotta ezeket a lelkeket, akik éppen emiatt biztonságban érezték magukat Jeromos vezetése alatt. De minél fethetetlenebb volt Jeromos, a városban annál több pletyka keringett róla. Amikor rosszallóan megkérdezték, miért csak nőket tanít, így válaszolt. Kevesebbet foglalkoznék nőkkel, ha férfiak többet érdeklődtek volna nálam a szentírás felől. Bizonyos római körök, főleg a lanyháb lelkületű római papság zokon vette a művelt szerzetestől, hogy belegázol addig zavartalanul űzött játékaikba, s ezen felül még arra is kényszerítette őket, hogy az addig megszokott szentírási szövegek helyett egy új fordítás használatával vesződjenek. A körülötte kialakuló ellenséges légkörben azonban Jeromos nem volt egészen ártatlan. Félreértéseivel a legjobb kezdeményezéseket is zátonyra futtatta. Slobbanékony, vitára hajló természete, csipkelődő, sőt nem egyszer gúnyos stílusa sok ellenséget szerzett. Amikor Damazusz pápa meghalt és utóda nem biztosított számára védelmet, Jeromos elhagyta Rómát, és testvérével együtt újra keletre ment. Néhány római hölgy is követte barátnőikkel és szolgálóikkal együtt. Betlehemben telepedtek meg, ahol Jeromos 2 kolostort alapított.

társak bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgáta néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához. E magyarázatok rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról tanúskodnak. Teológiai tartalmuk már szegényebb, a formájuk pedig egészen laza. Ennek magyarázata az, hogy Jeromos tudományosan művelt, az átlagosnál jóval olvasottabb, de nem teológus és nem misztikus szellem. Történeti írásai, főleg a De Viris Illustribus, a kiváló férfiakról című munkája sok érdekes adatot tartalmaz. Ránk maradt 157 levele is, melyek szerint a legváltozatosabb kérdésekkel fordultak hozzá tanácsért. A püspök összeállított egy eretnekség gyűjteményt, melynek a méregszekrény címet adta. És ennek fiókjaiba elhelyezte az általa ismert és eretneknek ítélt tanításokat és tételeket. E szekrény 64. fiókjába tette Origenészt. Az ünnepelt alexandriai tanítóval szemben olyan vádakat hozott fel, amelyekkel egész Palesztinát fölháborította. E viták hullámai oly magasra csaptak, hogy Jeromos is beavatkozott, mégpedig Origenész ellenében. Ezáltal a jeruzsálemi püspökkel épp úgy szembe került, mint korábbi barátjával, Rufinusszal. Életének utolsó éveit fájdalmas szenvedések tisztító tüzében töltötte. Egészsége meggyengült, látása egyre inkább romlott, és egymás után elvesztette hűséges kísérőit. Ehhez járultak a nyugtalanító politikai események. A barbárgótok betörtek Itáliába, s 410-ben elfoglalták és kifosztották Rómát. A város pusztulását, a városét, amelyben a világ úrnőjét látták, a kortársak olyan fájdalommal szemlélték, mint korábban a zsidók Jeruzsálem pusztulását. Jeromos lelke mélyéig megrendült. Rómát ostrom alá fogták. Sírás folytogat, miközben diktálok. A várost, amely az egész világ felett uralkodott, elfoglalták. 412 körül portyázó szaracénok veszélyeztették a betlehemi korostorokat, és egy napon sietve menekülnie kellett. Az évek múlásával Isten lassan mindentől megfosztotta, és Jeromos kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban oly közel állt a szívéhez. Aki a halálra gondol, az hamarosan mindent megvet. Kimerülten és vakon tért meg urához 419. szeptember 30-án. Élete szakadatlan harc volt. Önmagát úgy jellemzi, hogy filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre. Továbbá három nyelvnek, a hébernek, görögnek és a latinnak ismerője. Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. A római hölgyek kissé meg tudták szelídíteni ezt a heveskedő aszkétát azzal, hogy saját szakterületén, a szentírás kérdéseiben szóra bírták. Tudományosságát elismerték, és néha nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ezt az elismerést személyes célja szolgálatába állítsa. Ha tanítványai felé nem is tudta képviselni az evangéliumi szelídséget, ezek a nők a maguk intuitív módján megérezték, hogy Jeromosban minden keménység és szigor ellenére nagyon érzékeny és finom lélek lakik. Munkáiban olykor védekezés nélkül föltárja saját gyengeségeit, és ezzel különösen is hat olvasóira. Munkabírása, a szentírás szolgálatába állított tudásszomja, önmagával szemben tanúsított szigora, föltétel nélküli tiszteletet parancsol.

az egyház iránti szeretete és soha meg nem ingó igaz hitűsége mindenkihez közelhozta ezt a tudós aszkétát. Utolsó éveinek szenvedései megtisztították, s Isten elvezette lelkét a tökéletességhez. A Szent Egyház tanító életéről elsősorban a saját írásaiból ismerünk meg jellegzetes részleteket. Leírja egy látomását, amely nagyon megrendítette, amikor már a szíriai pusztaságban élt, de még a klasszikus szerzők szerelmese volt. Lélekben a mindenható bírói széke elé ragadtattam. Olyan világosságba kerültem, hogy a szememet nem mertem fölnyitni. Kérdés hangzott felém, hogy milyen hitű vagyok. Én keresztény vagyok, feleltem. Nem az igazat mondod, válaszolta az, aki a bírói széken ült. Te Cicero híve vagy, nem pedig keresztény. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. E látomás után még foglalkozott profán irodalommal, de már egészen a szentírás felé fordult érdeklődése. A pusztában igen heves kísértések érték. A római táncos mulatságok emlékei makacsul visszatértek képzeletébe. Ó, amikor a pusztában éltem, abban az elhagyatottságban, ahol csak a remeték találtak otthonra, ahol perzselőn tűzött a nap, milyen sokszor képzeltem azt, hogy újra Rómában vagyok, az ottani szórakozások közepette. Táncoló lányok körében láttam magam. Arcom összeaszott a bőtöléstől, de kiaszott testemben lángok lobogtak, és a szenvedély tüze hevítette egy majdnem holt ember testét. Annyira jutottam, hogy éjjel és nappal hangosan kiáltoztam, és szünet nélkül vertem a mellemet. Féltem a cellámtól, mert az ismerte az én gonosz gondolataimat. Szomorúsággal és önmagam iránti haraggal eltelve hatoltam egyre mélyebben a sivatagba. Amikor már újra Rómában élt, szigorú erkölcsi prédikációi miatt néhányan megnehezteltek rá és ellenségei lettek. Mivel ellenállhatatlan vonzerővel prédikált a szüzességről, a pogányok attól kezdtek félni, hogy elnéptelenedik a város. Ostorozta a finomkodó klerikusokat, akik gondosan kiöltözve illatfelhőbe burkolóznak. Kényesen ápolt hajjal és gyémántgyűrűvel az ujjukon járják az utcákat, óvakodva cipőik beszennyezésétől, miközben mint országos hírnökök viszik a pletykákat házról házra. Egy napon meghalt Blessilla, Paula asszony leánya, aki mértéktelen buzgalommal gyakorolta az aszkézis különböző formáit. A nagy pompával megrendezett temetésen Paula nem bírta elviselni a fájdalmat, és összeesett. Többen Jeromost hibáztatták a leány haláláért és az anya fájdalmáért, mire ő könnyek és fájdalmak közepette, búcsút vett Rómától, és lerázta a lábáról Babilon porát. Betlehemben a munkának szentelhette minden idejét. Kolostorának szerzetesei könyvek másolásával foglalkoztak. Ő maga több írnoknak diktált, olykor naponta 1000 sornyi anyagot. A többiek sokszorosították a szövegeket, de az írás közben elvétett szavak miatt Jeromos elég sokszor neheztelt rájuk. Közben állandóan tovább tanult. Rabbi Bar Aniná tanította a káldeus nyelvre és vezette tovább a héber nyelv ismeretében. A csendes kolostor hamarosan zarándok hely lett, s a zarándokok mind szerettek volna magukkal vinni egy levelet vagy más szöveget a híres mestertől. Olyanok is voltak, akik írnokot hoztak magukkal, hogy minél hosszabb szövegeket másolhassanak maguknak. Dürer híres metszete, a Szent Jeromos a dolgozó szobában mutatja, hogy a középkorban hogyan képzelték a szent életét. Ebben az időben történt, mondja a legenda, hogy egy sánta oroszlán baktatott be a kolostorba. Az összes testvér rémülten szaladt szét.
Jeromos azonban elébe ment és úgy fogadta, mint kedves vendégét. Akkor az oroszlán nyögve tartotta a mancsát Jeromos elé, és látszott, hogy belelépett egy hatalmas tövisbe. Jeromos kihúzta a tövist, majd kötést tett a sebre, és ettől kezdve az oroszlán úgy ragaszkodott hozzá, mintha csak a macskája lett volna. Hatalmas méretű irodalmi munkásságának természetesen voltak bírálói is. Sokan inkább szép, hibátlan kéziratokat szerettek volna tőle, mint mindig új, de olykor javításokkal zsúfolt lapokat. Ezekielhez írt kommentárjában rejtőzik egy egyéni megjegyzése, amelyből megláthatunk valamit az öreg tudós szenvedéséből. Mécsesen pislákoló fénye mellett diktálom ezt a néhány oldalt. A szent szöveg magyarázata enyhíti egy kissé lelkem szomorúságát, mert a lelkem nagyon háborog. A külső szorongatásokhoz járul még koromnál fogva meggyengült és vaksággal fenyegető látásom, valamint az a nehézség, hogy a gyérvilágosságnál olvassam ki a héber szöveget, amelynek írásjelei olyan kicsinyek, hogy még a teljes napvilágnál sem könnyű megfejteni őket.

Izaiás könyvében olvashatjuk. És te, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahám ivadéka, ne félj, mert veled vagyok. Én vagyok a világ világossága, olvashatjuk János evangéliumában. De ha Jézus a világ világossága, miért tart vissza a lelkemben levő sötétség attól, hogy lássam az ő fényét, és az utat, amelyet szeretné, hogy kövessek? Ne zavarjon meg, ha az éjszaka mélyebbé, sötétebbé válik körülötted. Ne rémisszen meg, ha a testi szemed nem látja a lelkedet körülvevő derűseget. Az élénk hit, a vak bizalom és az Isten által fölénk emelt hatalomhoz való teljes ragaszkodás. Ez az a fény, amely a napkeleti bölcseket az újszülött messiás imádására vezette. És ez a fény járja át a te lelkedet is, és irányítja a lépteidet, nehogy megbotolj. Lelkedet isteni szeretettel erősíti meg. A lélek annélkül, hogy ennek tudatában lenne, folyamatosan halad az örök cél felé. Nem látja és nem fogja fel, de erre nincs is szükség. Hidd el, hogy az örök nap ragyog a lelkedben, és pontosan ez a nap az, amelytől Isten profétája így énekelt: a te fényedben látjuk a világosságot. Uram és barátom, még akkor is, amikor sötétség veszi körül a lelkemet, és nem látom a te fényedet, bízni fogok benned a világ világosságában.

Mindnyájan elváltozunk. Hirtelenül egy szempillantás alatt a végső harson a szóra. Ennek a romlandó testnek fel kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot. De addig mit tegyek? Annyi baj és nehézség próbál meg szétszakítani. Az aggodalom és a félelem teljesen eltölti az elmémet és a szívemet. Isten gyermekeinek nem kellene túlságosan foglalkozniuk ezekkel a rövid mulandó pillanatokkal, amíg előttük áll a lehetőség, hogy az örökké valóságig éljenek Isten dicsőségében. Gondolj arra, hogy már az örökké valóság felé vezető úton jársz, egyik lábaddal már ott is vagy. És még ez az örökké valóság örömet szerez számodra. Miért aggódsz, hogy a múló pillanatok szenvedést okoznak? Próbáld megőrizni mindig a szívedben ezt a két erényt, a fele barátod iránti kedvességet, és az Isten iránti szeretetteljes alázatot. És remélem, hogy sikerrel jársz majd, mert Isten, aki kézen fogott téged, hogy magához vezessen, soha nem fog elhagyni, amíg nem vagy biztonságban az ő örök hajlékában. Uram, köszönöm, hogy fogod a kezemet. Vezess továbbra is keresztül az életem gondjain és örömein. Nélküled soha nem jutnék el a mennybe, sőt egy napot sem élnék túl itt a földön.

Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van. A világosság atyától száll alá. Ez azt jelenti, hogy még a jó cselekedetekre való indítatásomat is Istennek kellene tulajdonítom. Állandóan kérd Istent, hogy őrizzen meg a bűntől, mert minden tökéletes ajándék felülről van. A világosság atyától száll alá. Nyisd ágra szívedet az Istenbe vetett bizalom számára, mindig szem előtt tartva, hogy minden, ami jó benned, az a mennyei vőlegény legfőbb jóságának tiszta ajándéka. Írd fel az elmédbe, vésd mélyen a szívedbe, és győzd meg magad, hogy senki más nem jó, csak Isten, és hogy minden, amink van, az semmi. Ha az ellenség az életed szentségére hivatkozva támad meg, kiásd az arcába, az én szentségem nem a saját lelkem érdeme, hanem Isten lelkéjé, aki megszentel engem. Isten ajándéka ez olyan talentum, amelyet a jegyesem adott nekem, hogy sáfárkodjak vele. És amikor eljön az idő, pontosan számot kell adnom a nyereségről, amelyet szereztem. Uram, amikor kísértésbe esem, hogy a saját érdememként tekintsek a jóra, amit teszek, emlékeztes arra, hogy minden jó adomány, beleértve a tehetségemet és az indítatásomat is, tőled származik.

Füle Lajos. Ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet.

Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. De az nem fog fájni. Hozd meg az elhatározást, hogy vagy meghalsz, vagy meggyógyulsz. És mivel nem szeretnél lelkileg meghalni, próbálj meg tökéletesen meggyógyulni. A gyógyuláshoz pedig őszintén vágy az isteni orvos a Szentlélek kezelésére és gyógyítására. És kérd őt, hogy ne kíméljen téged, hogy végre megmenekülhess. Így nyugodtan és ne aggodalmaskodj túlzottan, mert ahhoz, hogy a Szentlélek szabadabban munkálkodhasson bennünk, nyugalomra és csendre van szüksége. Minden aggodalmaskodó gondolatod hiba, és nincs okod a félelemre. Az Úr az, aki téged formálni tud, ezért nem kell mást tenned, mint szíved ajtaját tágra kitárni, hogy ő úgy munkálkodhasson, ahogy neki tetszik. Vesd magad gyermeki bizalommal a mennyei atya karjába, és nyisd meg szívedet a Szentlélek karizmája előtt, aki csak egy jelre vár tőled, hogy gazdaggá tegye a lelkedet. Mennyei atyám, Szent lelked erejével alakíts át, még akkor is, ha fáj, olyanná, amilyennek te szeretnél engem.

De miért is hirdetném az Isten dicsőségét, amikor annyi rossz történt az életemben? A számtalan segítség kapcsán, amelyet Jézus ilyen nagy lelkűen elhalmoz, nem tudok gátat szabni hálámnak. A rendkívüli sívásságba, amelybe az Úr helyezett engem, hatalmas hála érzése tör fel a szívemben. Kegyelemként viszont 1000 mérföld távolságra van a lelkemtől, mert bár elismerem, hogy kegyelem számomra, de nem hiszem, hogy a javamra válik, mert világosan látom, hogy teljesen méltatlan vagyok Isten világosságára, amely minden embert megvilágosít, aki a világra születik. A lelkem el van telve Isten iránti hálával, a sok győzelemért, amelyet arat minden egyes pillanatban, és nem tudom megállni, hogy ne zengjek végtelen áldó éneket a nagy és bőkezű Istennek. Áldott legyen az Úr az ő nagy jóságáért, áldott legyen az ő nagy kegyelme. Örök dicsőség az ilyen gyengéd és szerető könyörületességnek. Uram, ne hagyd, hogy a negatívumokra koncentráljak. Segíts, hogy mindig hálát adjak neked, és dicséretet mondjak a sok áldásért, amellyel minden nap eltöltesz. Hála.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pázsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli úrangyala imát, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis Sancte Dei Genetrix.
3: Ut ineficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sanctum Christus in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és szokásához híven beszélt a nap evangéliumáról is. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
4: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica!
1: Kedves üvéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok! A mai evangélium azt mondja el nekünk, hogy Jézus feltárja tanítványai előtt közelgő húsvétjának misztériumát. A messiásnak mondja, Jeruzsálemben kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Amit mond, nagyon távol áll attól, amit ők egy győzedelmes és nagyhatalmú messiástól várnak, akinek segítségével legyőzhetik és lábbal tiporhatják ellenségeiket. A vele töltött idő alatt már sokszor rácsodálkozhattak tetteire és szavaira. Ez az utóbbi kijelentése azonban valóban minden elképzelésüket felülmúlja. Péter pedig kifejezi egyet nem értését és szemrehányást tesz Jézusnak. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Nem sokkal korábban még felismerte benne Krisztust, az élő Isten fiát. Most viszont meglepődve és talán csalódottan a hallottakon, a korábban tett gyönyörű hitvallásának, mint egy ellentmondva, szemrehányást tesz Jézusnak. Mintha azt mondaná neki, igen, hiszem, hogy te vagy a Messiás, de nem így kell megmenteni a világot. Reakciója buzgóságból fakad, melyet kétségtelenül őszinte szeretet táplál, mégis elgondolkodtad bennünket. Nekünk sem mindig könnyű ugyanis megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor nagyon eltérnek a miéinktől. Ilyenkor megkísért bennünket, hogy a hit minden logikájával ellentétben azt gondoljuk, az Úr téved, vagy ami még rosszabb, nem hallgat meg bennünket, vagy nem törődik velünk. Amikor ilyen bizonytalan helyzetbe kerülünk, Péter minden lobbanékonysága ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első, hogy soha, még ilyen helyzetben se szakítsuk meg a párbeszédet az Úrral, sőt, bizalommal tárjuk elé azt is, hogy nehezen értjük, mit kér tőlünk. A második pedig az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekvését, hanem inkább alázattal figyeljünk az imádságban arra, amit cselekvése által feltár előttünk. Még akkor is, ha az nem felel meg várakozásainknak. Az apostol fejedelem nagysága ebben is megmutatkozik. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán. Majd elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni, meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük keresztjüket és követniük kell őt. Péter meg is teszi. Miután meghallgatta Jézust, elfogadja a kihívást, és egész életében, egészen a vértanúságig hű maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójaként ismert fel. Kérjük hát az Urat, hogy hitünk megélésében és imádságunkban bennünk is meglegyen Péter őszintesége. Alázattal mondjuk el az Úrnak, mit érzünk valójában, akkor is, amikor zavar van a szívünkben. Ugyanakkor tanuljuk meg Péter készségességével elfogadni azt is, amit várakozásainkon túl kér tőlünk. Segítsen bennünket Mária, aki engedelmesen átadta magát Isten terveinek, egészen fiának, Jézusnak a keresztjéig.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

a vadon erdőben. Amit megtaláltam a farkasok között,

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza a 100-szorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió...

Mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem.